0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

Thank you.

Behunyom szemem, s magam előtt látlak. Más tülez, más csókolsz, van, akit szerez talán. Lehet egyedül vagy, mint én,

0: a Muravidék hullámhosszán.
1: MMR.

Érezheted azt, hogy mással könnyebb lesz? Van, ami nem múlik el. Tegnap átjött hozzám valaki.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, május 9-e van, szombat reggel, majdnem 5 perccel vagyunk, 17:30 után. Kezdődik a mai vezetett műsorrész, már világosodik odakint, némi felhőzet van felettünk, de nem ez a meghatározó. Frontmentes, kellemes időre készülhetünk, többségében napsütéssel és az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékleti értékekkel. Érdemes minél több időt a szabadban tölteni, bár gondolom itt a hétvége, meg sokaknak ez szabad nap is, úgyhogy ezt gyakran megteszik az emberek, vagy a legtöbben ezt teszik ilyenkor, hiszen kivágyunk a szabadba, valljuk be őszintén, és vannak programok is vidékünkön, úgyhogy van is miből válogatni. De ha mégsem erre vágynak, akkor szerintem oda-haza is feltalálják magukat. A nap 24 órájában hallgatható a Muravidéki Magyar Rádió műsora, és a vezetett műsorrész így reggel 17:30-tól este 7-ig tart. A reggeli stáb nevében köszöntöm Önöket, Bencik István a hangtechnikus, a műsorvezető Donner Tíme. Itt leszünk a folytatásban, és amivel várjuk Önöket természetesen sok-sok zenével ezen a szombat délelőttön is, és a szokásos összeállításokkal is, de más is lesz egyébként. Most a folytatásban mindjárt muzsikálunk egy picit, aztán majd a mezőgazdasági szaktanácsadást hallgathatják meg. Hétről hétre Jobbágy Klára hozza a jó tanácsokat a mezőgazdasággal, a kertészkedéssel, a növényekkel kapcsolatban. Most is egy ilyen következik nem sokára. Aztán majd az ünnepelteket is köszöntjük még ebben az órában. 6 órakor jövünk friss információkkal, aztán a következő óra első részében felhívjuk majd a szerkesztőség egy oszlopos tagját, Lebár Teodort, hogy miért, hamarosan kiderül, maradjanak velünk.

0: mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Annak ellenére, hogy rendkívül száraz körülmények között zajlott az idejében a kukorica vetése, az elvetett magok, ha lassan és hiányosan, de ki fognak kelni. Az eddigi csapadék hiányos időjárás sajnálatosan semmilyen növénynek nem kedvezett, de még ilyen körülmények között is, ha a természet teszi a dolgát, a magok, ha vontatottan is, de kicséráznak, és megjelennek majd az első földből kibújó levelek. A csapadék hiánya már önmagában gond, de mindez tovább tetézi, hogy amikor a száraz talajból a kukorica lassan és vontatottan kell, akkor a kelő kukoricát élvezettel látogatja egy károsító, a kukorica barkó. A barkófélék kedvencei a kapás növények. Többféle barkó tartozik egy családba, köztük a kukoricabarkó, a kukorica termelők számára tud ilyen száraz időjárás esetén nem kis gondot okozni a fiatal növények megrágásával. Sok esetben ugyanis annyit falatoznak a kelő növényekből, hogy a kukorica növénykék teljes pusztulását okozzák. A barkófélék közös vonása, hogy ugyan évente csak egyetlen egy nemzedéket nevelnek, de azok adott esetben hatalmas károkat tudnak okozni. A barkófélék kifejlett alakban, úgynevezett imágó alakban telelnek. Lárváik gyakorlatilag alig érzékelhető károkat okoznak a növények gyökerein, de amikor kibújnak a földből, akkor bizony hatalmas pusztítást képesek okozni a fiatal csíra növények megrágcsálásával. Tudni kell-e kártevőről, hogy általában 10-20 napig károsítanak, ezért nem mindegy, hogy milyen gyorsan is kel ki a kukorica, s azt követően milyen gyorsan tud az kinőnie károsító foga alól. Sajnos az idei évben az aszályos körülmények miatt a kukorica kelése rendkívül vontatott, ezért nagy a valószínűsége, hogy e kapás kultúrában e kártevők megjelennek. Értelemszerűen pedig sok kártevő sokat eszik, sőt az is megtörténhet, hogy mire észbe kapunk, e falánk bogarak akkorra a földig lerágják a kelő növényeket. Régebben nagyon jó növényvédőszerek álltak-e kártevők ellen a gazdálkozók rendelkezésére, sajnos ezeket mára betiltották. Jelenleg ellenük csak egy piretroid hatóanyag alapján kifejlesztett talajfertőtlenítőszer áll a gazdálkodók rendelkezésére. Ennek azonban a talaj felszínén károsító barkók ellen már nincs hatása. A legjobb lehetőség, ha a kukorica minél gyorsabban kinő a barkó foga alól, sajnos azonban a jelenlegi, aszályos körülmények között erre kicsi az esély, ugyanis a növények még a talajban jelenlévő tápanyagok felvételére sem képesek. Hogy erre módjuk legyen, ahhoz szükséges volna egy többnapos, csendes, kelesztő öntözésre, amire ezen adás készítésekor még nem sok kilátásunk volt. Tisztelt hallgatóink, abban az esetben, ha egy károsító annyira elszaporodna a kelő kukoricában, akkor az ellenük való védekezésre csak piretroid hatóanyagú rovarirtószerek állnak rendelkezésünkre. Szerencsére ezen kártevők esetében még nem alakult ki rezisztencia e hatóanyaggal szemben. A kezelés jobb hatékonysága érdekében célszerű a védekezést fényes nappal végrehajtani, hogy a kukorica táblákon táplálkozó barkókat le tudjuk permetezni. Szerencsére a kukoricaföldeken most még nincsenek virágzó gyomok, ezáltal méhekre és vadon élő beporzó szervezetekre kezelés nem jelent majd veszélyt.

D. Nagy Lajos felvétele után köszöntjük a mai nap ünnepeltjét, 6 perccel múlt 3:46. Gergely, illetve a szlovén naptárban Gregor névnap szerepel, mindkettő görög eredetű, a Gregorius név latin Gregorius formájának a rövidüléséből alakult ki. A görög név jelentése éber, illetve őrködő, vagy éberen őrködő, de találunk egyéb neveket is a kalendáriumban. Édua, Fehérke, Gerő, Gregor, Györe, Györk, Györke, Hófehérke, Karla, Karola, Karolin, Karolina, Katalin, és ennek rengeteg változata van, Kristóf, Mirna, Charlotte és Sarolta névnap is ma van, úgyhogy köszöntjük a névnaposokat, és köszöntjük a születésnaposokat is természetesen. Május 9-e van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, szombat reggel van, további kellemes időtöltést, jó pihenést mindenkinek, talán a legtöbben pihenéssel töltik majd a hétvégét, rádiózzanak velünk, hogyha tehetik, jön még egy kis muzsika, nem sokára pedig 6 órakor jönnek a friss információk.

Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folkloresnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!

0: Időjárás. Május 9-en van, szombat reggel 6 óra a pontos idő. Következzenek a friss információk, aztán nem sokára hívjuk majd Radamost. Nagyrészt derült az ég az ország felett, 9 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, 10 fokot jelentenek Muraszombatból, Maribor 8 fok, Ljubljana 11 fok, Koper úgy szintén, a Kredaricán 1 fokot mértek röviddel ezelőtt, ez a jelenlegi helyzetkép. Többnyire derült meleg időre készülhetünk ma, az ország északi részén növekedhet meg a felhőzet, ott elszórtan záporzivatar kialakulhat. Itt vidékünkön is lehet némi felhőzet felettünk, de nem ez lesz a meghatározó egyébként. Kellemes napos időre készülhetünk majd. A maximum értékek 21 és 25 fok között alakulnak. Ide Lendvára 22 fokot mutat most az előrejelzés, de ez is változhat még a nap folyamán. Magyarországon kezdetben gyakrabban takarhatják felhők a napot, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. A délután második felében növekedhet meg a felhőzet és helyenként előfordulhat csapadék. Általában mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében feltámadhat a szél. 11-12 fokot mutatnak a hőmérők. Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen és Szentgotthárdon is. Budapestről jelentenek 12 fokot, délután 23 fokig is felemelkedhet a hőmérő higanyszála majd, és holnap még melegebbre készülhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre lehet számítani, számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki, átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkülhet majd a délire délkeletire forduló szél, észak-nyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. Reggel 6 és 13, napközben 23-28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják, majd gomoly felhők és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. Felhőszakadás is előfordulhat, akár apró szemű jég kíséretében. Úgyhogy nem lesz túl bíztató a hétfői időjárás, de örülünk neki, hogy a hétvégén legalább kitart a jó idő. De azért nem fogunk fázni persze, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet, de egyébként 19-26 fokra készülhetünk majd. A pollen terhelés a hétvégén felerősödik majd, az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenjei vannak most a legmagasabb tartományban, úgyhogy ezek bőven tüneteket okoznak, de egyébként más növények is már. Ami a frontokat illeti, hát ma nem lesz felettünk időjárási front. A gyors melegedés hatására fordulhat elő egyeseknél vérnyomás, ingadozás, illetve keringési panaszok vagy migrén. A szelesebb tájakon élők körében lehetnek kellemetlenebb tünetek, de vidékünkön nem lesz erős a szél, bízzunk ebben. Az UV-sugárzásra érdemes odafigyelni. 11 és 15 óra között sokfelé eléri az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A napos időszakok jó hatással vannak a hangulatra és a közérzetre, úgyhogy itt a hétvége használják ki a szép időt. Mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország nagy részén jelenleg száraz utakon folyik a forgalom. A nap második felében, illetve este felé a nyugatabbi tájakon változhat a helyzet. Lehet némi csapadék vidékünkön, talán ettől azért nem kell tartani. Nagyrészt folyamatos a forgalom, viszont egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán a Sentili átkelő előtt Ausztria irányába, erre számítsanak. Vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek. A rendőrségi jelentést még várjuk, majd beszámolunk róla, ha megérkezik. Most egy kis zenével folytatjuk, aztán már is rácsörgünk Radamosra.

0: MMR.
1: 6 óra 8 perc van, szombat reggel, május 9-e, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és már párszor beharangoztuk, hogy Radamosba csörög a telefon hamarosan, megvan az összeköttetés, és Lebár Teodort köszöntöm a vonalban. Haló, haló!
2: Szervusz, Témé, üdvözlöm a rádióhallgatókat.
1: No, nem csak úgy véletlenül beszélgetünk. Paszújfőző versenyként indult néhány évvel ezelőtt egy rendezvény Radamosban, ami az évek során szépen kinőtte magát, idén már nemzetközi bográcsfőző versenyként van meghirdetve. Az a rendezvény, amelyet ma tartotok, és hát a település meg a szervezők oszlopos tagja vagy, úgyhogy annak ellenére, hogy a főzőverseny ugye majd délután egykor veszi kezdetét, úgy hiszem, ti már ott vagytok a helyszínen. Mi a helyzet most Radamosban?
2: Igen, mi már egy órától jelentkezünk, és az a helyzet, hogy készülünk, a babot föltöttünk főni, mivel aki ide látogat már egy óra tájba, már nyugodtan fogyaszthat babgolyást, és akkor készülünk, a sátor készen, az asztal készen van, a főzőhelyek készen vannak, itt a fiúk segítik Metinné a császárszalonnát, föl a bab, nem tudom még mit mondjak, nagy munkában vagyunk.
1: Aludtál-e éjszaka, mert ma nem nagyon fogsz?
2: Hát, ahogyan tudod, hogy ismersz, én nem érek rá aludni, majd kialszom magam, majd a hét folyamán valamikor, mert még tegnap este 10 óra, 11 óráig is még készülöttünk, itt előkészületek voltak, úgyhogy akkor még az ember hazamegy, és a gondolatok így nem adják, hogy hát a netántán elfelejtettünk valamit, vagy ilyesmi, és akkor nem nyugodtan alszik az ember. De én már hozzá vagyok szokva.
1: Igen, de azért tudjuk a radamosi közösségről, hogy azért nagyon összetartanak és segítenek egymásnak.
2: Igen, le a kalappal, aki ide, mondom, mindenki szívesen segít ebbe a rendezvényben, mivel ez mégis egy hagyományos radamosi rendezvény már 6. éve.
1: 6. éve, jó, és már nemzetközi. Hány csapatotok lesz idén?
2: Az idén 20 csapatunk van, ebből jönnek Magyarországról is, Eszteregnyérő és Szlovákiából, Felvidékből is jelentkeztek csapatok.
1: Azt a mindenit neki. Mit tudunk a zsűriről? Nagyon szigorú lesz?
2: A zsűri szigorú,
1: de igazságos.
2: Igazságos lesz, kiváló szakácsok. Itt közöttük van egy masterchef is, úgyhogy, de majd a későbbiekben majd meg lesz jelentve, majd mikor Császár Szuzé jelentkezik majd a helyszínről, akkor majd a zsűriről is több lesz a szó.
1: Jól van.
2: Addig még legyen majd titok, nehogy valaki lekenyerezze őket.
1: Te szoktál kóstolgatni egyébként?
2: Nem, mert nekem annyi minden, gondolom, más minden van, mert közben folyik majd a 1 órától megindul persze a főzőverseny, és 1 óra 15-kor pedig a kultúrműsor is folyik közbe, ahol 10 csapat is föllép, mint népdalkör, tánc lesz, iskolások föllépnek, stb.
1: Mennyi idővel korábban kell egy ilyet megszervezni, hogy ez így összejöjjön?
2: Hát ennek a szervezése, most azt mondom, hogy jóformán 2 hónap, de az még illen ritkábban, egyes dolgok utána, 1 hónap azelőtt már a papírmunkákat, a bürokráciát le kell szervezni, mivel mindenre engedély kell, és az utolsó 2 hét, amikor Duhmarsba kell dolgozni, minden a beszerzés, az asztalok ide szállítása, a sátor lerendezése és ilyen dolgok.
1: Azt szoktuk tapasztalni itt nálad, hogy azért ilyenkor a telefon oda van nőve a füledhez.
2: Hát ha lenne 3 telefonom, meg 3 fülem plusz, akkor még nem biztos, hogy elég lenne, ha még az is.
1: Jó, említettük, hogy lesz majd babgulyás, lesz-e radamosi lángos?
2: Hát radamosi lángos nélkül nem lehetne a babgulyás főzőverseny, meg semmilyen radamosi rendezvény, vagy ahol radamosak vannak, az nélkül nem mehetünk sehova, hogyha nem lesz.
1: Lángos. Igen, így van. Aki engem ismer, tudja, hogy nagyon finnyás vagyok, de a radamosi lángos az nagyon finom, úgyhogy menjenek Radamosba ma, aztán kóstolják meg azt is, meg persze a babgulyásokat is, de még nem lesz vége az estének a főzés végeztével, hiszen te még énekelni fogsz.
2: Igen, igen. A Duo Sociedad, mármint a két szomszéd is fog játszani, az egyik szomszéd én vagyok, és mindenkit szívesen várunk ide. Egy órától a babgolyás főzőversenyre, majd utána rögvest a kultúrműsor folyamán, közben lehet majd kóstolgatni, és 17 óra után pedig utcabál.
1: Ó, szuper lesz. Mindent érintettünk, vagy valamit még fontosnak tartasz elmondani?
2: Hát gondolom most így első beugrásra ez így egyszer meg lenne, majd a nap folyamán még jelentkezünk.
1: Rendben, köszönjük szépen. Levár Teodort hallottuk Radamosból.

Ez ott a Balkán fanatik felvétele, és akkor folytatjuk tovább egy egészen más témával. Megérkezett a rendőrségi jelentés. 6 közlekedési balesetnél helyszínáltak az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök. Egy személy könnyebben megsérült, illetve hát anyagi károk keletkeztek. 13 bűncselekménynél kellett még vizsgálódniuk. 9-szer történt közrendsértés, 3 járműrongálás, ezek parkolóhelyen történtek, és történt egy vadgázolás is. 12 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan léptek be az országba, és kértek nemzetközi védelmet. 5 lopás, aztán rongálás, vagyonelleni fellépés történt, illetve betörés és 3 online csalás. Az elmúlt 24 órában nagyon oda kell tehát minden téren figyelnünk, illetve ma még figyelhetünk a muraszombati rendőrkapitányság illetékességi területén is, hiszen ott lesz előre bejelentetten sebességellenőrzés. Radarra bárhol ráfuthatnak, úgyhogy vezessenek körültekintően óvatosan, amikor radamosba mennek ma délutánra. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, 6 óra 18 perc van, fél 7-kor lesz majd 2 terapjárónk, számítunk figyelmükre.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A Lendvai Egészségház legutóbbi igazgatói kiírására két jelölt pályázott, mégpedig dr. Habjanics Kaszás Mihály és Alexandra Kreszlin. Mindkét jelölt eleget tett a pályázati feltételeknek. Az igazgató jelöltek a Lendvai Egészségház csütörtökön délután megtartott ülésén mutatkoztak be a tanácstagoknak. A 12 tanácstag titkos szavazással választotta ki az igazgatót. Kreszlin 10, Habjanics Kaszás pedig 2 szavazatot kapott. Kreszlin kinevezett akkor lép hatályba, amikor a közintézet mind a 7 alapító községe hozzájárulását adja a kinevezéshez. A részletekről Szőke Krisztina szól.
2: A Lendvai Egészségház múlt hónapban ismét igazgatói pályázatot jelentetett meg. A közintézet élén ugyanis még mindig megbízott igazgató van, december 30-ától Katarina Köves Novák személyében. A kiírásra két jelölt pályázott, mégpedig dr. Habjanics Kaszás Mihály és Alexandra Kreszlin. Dr. Habjanics Kaszás a vegyészet és vegyészeti technológia doktora, jelenleg a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa Lendvai Területi Egységének a vezetője. Korábban Lendva község alpolgármestere és a községigazgatóság vezetője is volt, továbbá a Lendvai Fiatalok Világa Intézet igazgatója. Kreszlin okleveles közgazdászként a Lendvai Ökopark pénzügyi vezetője. Évekkel ezelőtt Kreszlin is a községi igazgatóság vezetője volt. Bemutatkozásukban mindkét jelölt a Lendvai Egészségház esetében a munkaerőhiány kiküszöbölésére hívta fel a figyelmet. Továbbá arra, hogy fontos az együttműködés az alapítókkal és egyéb szervezetekkel, valamint a kompetenciafejlesztés. A bemutatkozásokat követően a tanács titkos szavazáson választotta ki az igazgatót. Az eredményeket az intézet választási bizottságának nevében Pozsonec Róbert ismertette. Habjanics Kaszás 2, Kreszlin pedig 10 szavazatot kapott. A tanács ez utóbbit nevezte ki a közintézet élére. A 4 évre szóló mandátum azonban még csak akkor lép hatályba, amikor ehhez a Lendvai Egészségház közintézet mind a 7 alapító községe hozzájárulását adja. Az intézet ülésén megerősítették egy új tanácstag mandátumát is. Katarina Köves Novák jelenlegi megbízott igazgató helyére Vesna Irákot nevezték ki. A folytatásban pedig megállapodtak abban is, hogy a Dobronaki Egészségügyi Állomás helyszükének orvoslása érdekében 50 000 euróval járulnak hozzá a község által megvásárolt létesítmény beruházásához, berendezésének és felszerelésének beszerzéséhez.
1: Aláírták a szerződést a Turnis-Cseh-Göntérháza közötti útszakasz felújításáról. A beruházásról Marian Kardinár, Dobrona község polgármestere nyilatkozott rádiónknak a témában. Szabó Rudolf összeállítása.
3: No, sigurno je po 20 letih borbe presim občine Dobronik je nekako uspešno zaključena s tem, da smo dobili pogodbo, torej znanje izvajalec.
4: 20 év küzdelem után elsősorban Dobrona község részéről most sikeresen lezárult az ügy azzal, hogy megkaptuk a szerződést. Ismert a kivitelező. Az útgazdálkodási igazgatóság és a kivitelező között aláírták a szerződést, a munkálatokat pedig a Nógrád vállalat végzi. A jövő héten ezért ismét útlezárás lesz, ezúttal viszont más módon. Korábban Dobrona község rendelte el az útlezárást a biztonság érdekében, most viszont a lezárása felújítás miatt lesz. Tehát a teljes útszakasz rendezés

0: Ről van szó, nem csak arról a részről, amely Dobrona község tulajdonában van, hanem arról a szakaszról is, amely Turniscse község területén sérült meg, valamint arról a részről is, amely Lendva községben károsodott. Ismét hangsúlyozni kell, hogy ez mindig mindhárom község problémája volt, nem csupán Dobrona községé. Most, amikor ennek az útszakasznak a felújítása befejeződik, a közlekedésbiztonság garantált lesz a Turniscse-Radamos-Göntérháza útvonalon, egészen az államhatárig.
1: A munkálatok összértéke valamivel kevesebb, mint 764 ezer euró.
0: A munkálatok az előkészítő eljárásokkal a jövő héten kezdődnek, és várhatóan augusztus végére, szeptember elejére fejeződnek be. Tehát mindenképpen a tanév kezdete előtt, hiszen fontos megérteni, hogy ezen az úton nem csak személygépkocsi forgalom zajlik, hanem autóbuszok is közlekednek. Ezért nagyon fontos, hogy az iskola kezdete előtt a közlekedés ismét biztosítva legyen.
2: Ampak tudi autobusi in to je zelo pomembno, da seveda bo potem pred šolo speljan promet.
3: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Szőke Krisztina és Szabó Rudolf összeállításait hallották 5 perccel múlt el fél 7.

Pár napja ünnepelte épp születésnapját Kovács Kati, ő énekelt itt az MMR-en. Két mai programról szóljunk, május 9-e van szombat, úgyhogy biztos önöknek is megvan már, hogy mit terveznek mára. Ha mégsem lenne, akkor két ajánlat. Egy babgulyás főzőverseny, erről már szóltunk, Radamosba tartják, és 11 óra után már sok szeretettel várnak mindenkit. Egykor kezdődik a főzőverseny, 1:45-kor pedig a kulturális program. 5-ig tart a főzés, utána lesz majd az eredményhirdetés 7 óra után, de közben 18 órakor már színpadra áll a Duoszoszed együttes, úgyhogy ők szórakoztatják az egybegyülteket. Oda is el lehet látogatni a nap folyamán, illetve lesz egy kötöttet program is, ez pedig nem más, mint egy gyalogtúra. A Hídvég Bánuta Kultúregyesület szeretettel hívja az érdeklődőket a generációk közötti tavaszi gyalogtúrára. Ez is ma lesz, és 9 órakor kezdődik. Útjuk Hídvégről a Lendvahegyi Vinárium toronyhoz vezet, majd onnan értelemszerűen vissza Hídvégre. A túrázóknak megfelelő öltözékben és megfelelő lábbelivel kell rendelkezniük. Az italt indulás előtt biztosítják. A szélban lehetséges a Vinárium torony megtekintése is, amennyiben a csoport legalább 15 főből áll. Úgyhogy egy kellemes testmozgással, természettel és jó társasággal teli túrára is el lehet menni. Ez lesz a generációk közötti tavaszi gyalogtúra Hídvég Bánuta szervezésében, illetve a Kultúregyesület szervezésében. Mindenkit szeretettel várnak. Mi is várjuk önöket a folytatásban a készülékek mellé. 2 perc múlva lesz 6:45. A generál szól már is.

Ez volt a fonográf felvétele. Ha a hétvégén egy kicsit kiruccannának a tengerhez, akkor sok napsütésre van kilátás az Adria térségében, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó záporzivatar kialakulhat, a szél ezek környezetében feltámadhat. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, a tengervíze Splitnél 16 fokos. Aztán, hogyha a Balatont választanák, akkor szombaton kezdetben felhős időre lehet számítani a tó térségében, majd napközben felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kora estig számottevő csapadék nem várható, majd az esti órákban néhol egy-egy futózápor előfordulhat, általában mérsékelt marad az északi szél. Reggel 10-12, délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV sugárzása déli, kora délutáni órákban a napos időszakokban már elérheti az erős fokozatot, ezért aki hosszabb ideig tartózkodik a napon, annak már ajánlott a bőrvédelem. A Balaton vize is 19 fokos csupán, úgyhogy a strandolással egyelőre még várni kell. A hírekre viszont már csak csupán 10 percet kell várni, 10 perc múlva lesz 7 óra, a következő órában pedig jönnek a zenék, lesz kalendárium és lesznek friss információk is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A Gibanye Szoboda parlamenti képviselője Natasa Auschwitz-Bogovicsot jelölik az országgyűlés alelnöki posztjára, jelentette be a Szoboda parlamenti csoportjának vezetője a médiának adott nyilatkozatában. A parlamenti elnök testülete Spéla Ocvirket javasolja az országgyűlés új főtitkárának kinevezésre. Az országgyűlés mindkét javaslatáról hétfőn rendkívüli ülésen hoz döntést. Megválasztása esetén Auschwitz-Bogovics így az országgyűlés alelnöki posztját kapja meg, amely a legnagyobb ellenzéki parlamenti csoport számára van fenntartva. A parlament áprilisban már megválasztotta Daniel Krivecet és Franz Krizsánt alelnöknek. Az országgyűlés eljárási szabályzata szerint az alelnöki posztról titkos szavazással döntenek, és az a jelölt kapja meg a választást, akire az összes képviselő többsége szavazott. Alakuló ülését tartja ma Magyar Országgyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után válthatja Orbán Viktort hivatalában. Az országgyűlés honlapján közzétett napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy Korn elnökként vezesse az ülést. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el. Rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján és halaszthatatlan esetben alkothat. Robert Fico szlovák miniszterelnök tegnap Moszkvába utazott a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik, jelentette a TASZR hírügynökség. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a kétoldalú együttműködés lehetőségei, valamint időszerű nemzetközi kérdések kerülnek terítékre. A szlovák hírügynökség szerint a kormánygép Csehország és Németország légterén át, majd nemzetközi vizek felett haladva repül a célállomásra. Korábbi közlések szerint Lengyelország és a balti államok nem adtak engedélyt a szlovák kormánygépnek az átrepülésre. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták szlovák ellenzéki pártok. Jelezték, hogy határozati javaslatot nyújtanak be a parlamentbe a moszkvai út elítélésének céljával. Az út ugyanis károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését, csökkenti az ország hitelességét európai partnerei előtt, valamint az agresszor cinikus legitimitását jelenti. Sport. Három mérkőzést rendeznek ma az első Foci Liga 34. fordulójában. Először a Bravo és a Calcer Radomlje lép pályára, majd a Koper és az Alumini következik. 20:15-től pedig a Maribor és az Olimpia közötti rangadót rendezik a Ljudski vrt stadionban.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és este északon helyi záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban. Baleset miatt pedig Pesznica leágazáson akadozik a forgalom Sentil felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Május 9-e van, 48 a pontos idő, Európában ezen a napon ért véget a második világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler állítólag öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a második világháború véget ért, amely milliókat tett földön futóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Május 9-én így a fasizmus felett aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, amely Európában egyben a béke napja, és azt szoktuk mondani, hogy a történelemből érdemes lenne tanulni, de hát úgy tűnik a mai világot, hogyha megnézzük, semmit nem tanultunk belőle. Aztán egy másik idézőjelben szerintem ünnepnap, vagyis szerintem idézőjelben ünnepnap, 1950. május 9-én Robert Schuman, francia külügyminiszter javaslatot tett az első és második világháborúban egymás ellen harcoló európai országoknak, hogy szén és acél termelésüket vonják össze közös irányítás alá. Francia és Németországon kívül Belgium, Hollandia, Luxemburg és Olaszország válaszolt a felhívásra, és 1951. áprilisában aláírták az első szén és acél közösséget létrehozó párizsi szerződést, amit az európai integráció első lépcsőjeként szoktak emlegetni. A kormányfők 1985-ös milánói találkozójukon elhatározták, hogy Európa napjaként fog bekerülni ez a nap a köztudatba, mely minden tagország állampolgárához szól. Valójában ez a nap nem csak az alapító országok állampolgárait, de az összes tagországét is érinti, hiszen mindenki, aki demokratikusan választja a belépést, elkötelezi magát a békeprogram, szociális fejlődés, gazdasági fejlődés és szolidaritás alapgondolatai mellett. Hát ezek nagyon szép eszmék, de hát úgy gondolom, hogyha itt is megnézzük a jelenlegi helyzetet a világunkban, akkor ezen sincs sokat ünnepelni. Na ennyit zárójel bezárva, és akkor néhány esemény meg név még a mai nappal kapcsolatban. 1671-ben a kalandor Thomas Blood megkísérelte ellopni az angol korona ékszereket a londoni Towerből. Aztán 1877-ben kikiáltották Románia függetlenségét. 1897-ben a Budapesti Torna Klub lejátszotta Magyarországon az első hivatalos futballmérkőzést. 1945 említettem véget ért a második világháború, illetve a csatorna szigeteket is felszabadították a német megszállás alól. Május 9-e szülötte volt Bacsányi János magyar költő, Ádám Opel, vállalkozó mérnök, varrógépeket, kerékpárokat gyártott, nem ő alapította az Opel autógyárat, hanem ő volt a gyár alapítóinak az édesapja. Aztán megszületett Howard Carter, angol felfedező, Tutankhamon szarkofágjának megtalálója a királyok völgyében. E nap szülötte volt Zita, magyar királyné, Hidasi József ornitológus professzor, Berta Bulcsú magyar író és költő, Glenda Jackson angol színésznő, Billy Joel amerikai énekes, zongorista, zeneszerző és szövegíró, David Gehen angol énekes, a Depeche Mode zenekar frontembere, aztán megszületett Erkárpáti Péter színész, Albert Györgyi újságíró, Geszti Péter magyar énekes, szövegíró és Tihanyi Tóth Csaba színész is. És akkor még néhány név. Meghalt Francis Hopkinson, amerikai író, ő a függetlenségi nyilatkozat egyik aláírója volt, aztán Friedrich von Schiller, német író, drámaíró is e napon halt meg, akárcsak Wittmann Viktor, a legelső magyar repülőgépgyár első műszaki igazgatója. Meghalt Takács Marika, magyar tévébemondó, Lánfalusi Sándor, magyar közgazdász, és Little Richard, amerikai énekes, zongorista, zeneszerző, a rock and roll történetének egyik legnagyobb alakja. Ennyit akkor a mai nappal kapcsolatban a teljesség igénye nélkül a kalendáriumból. Jön még egy kis zene a folytatásban, 10 perc múlva pedig 7:30-kor jövünk a friss információkkal.

0: Passzon! Látom, neked is jó a kedved.
1: Ha hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége is. Mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot. Itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó, a szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Időjárás. Fél nyolc a pontos idő, többnyire derült az ég az ország felett, és többnyire napos idő várható a mai napon. Az északi területek felett növekedhet meg, főleg délután és este a felhőzet. Némi csapadék is lehet, de vidékünkön esőtől nem kell tartani. A jelenlegi helyzetkép szerint 10-12 fok körüli a hőmérséklet szerte az országban, 10 fokot jelentenek Lendváról. Aztán Uraszombat környékén 12 fok van, Maribor 10 fok, Jubjana 12 fok, Koper 13 fok, a Kredaricán 2 fokot mértek röviddel ezelőtt, a legmagasabb napi hőmérséklet 21-25 fok között alakul. Az északkeleti tájakon az éjszaka első felében helyi csapadékok előfordulhatnak, reggelre mindenhol kitisztul az ég és helyenként rövid ideig tartó köd alakulhat majd ki. Az alpesi völgyekben 5 fokig kühlhet a levegő, másút 8-12 fokra ébredünk, és holnap is többnyire napos időre készülhetünk majd, bár nyugat felől egyre több fátyolfelhő várható. Ezek fokozatosan megvastagszanak, de csapadék csak gyenge mértékben fordulhat majd elő, és a délnyugati szél fog fújni. A legmagasabb napi hőmérséklet holnap 20-25 fok között alakul. Magyarországon kezdetben gyakrabban takarhatják felhők a napot, aztán napközben mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. A nap második felébe lehet megint csak felhőzet növekedésre számítani. Jelenleg 12-14 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők, délután 23 fok várható. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, délután délnyugat felől több felhő érkezik, számottevő csapadék sehol sem várható, elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. 23-28 fokot mérhetünk majd holnap délután. Erősödik a pollenterhelés a hétvégén. Az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsit fűfélék pollenje országosan közepes, illetve magas tartományban alakul, de egyéb allergének is vannak a levegőben, úgyhogy az allergiások erre számítsanak. Időjárási front nincsen felettünk. A délelőtti gyors melegedés hatására egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és migrén fordulhat elő. A kis és szelesebb tájakon élő körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az asztmások, illetve az allergiások állapota romolhat, úgyhogy ők kiemelten figyeljenek magukra, kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. A napos időszakok jó hatással vannak a közérzetre, viszont 11 és 15 óra között már erős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy ha a szabadban tartózkodnak, akkor gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom, viszont nem zökkenőmentesen. Forgalmi akadály van a Steyr autópályán a Maribor észak kijáratnál, a kerülősávot lezárták egy baleset miatt, aztán egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat a Dolenszkói autópályán a két novomesztói kereszteződés között a főváros irányába, és egy úttesten lévő állat akadályozza a forgalmat a Vipávai gyorsforgalmi úton Ajdovcsina és Vipáva között Nanosz felé. Itt vidékünkön akadásokról nem jelentettek, Muraszombat környékén számíthatunk radarra. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! 4 perccel múlt el fél nyolc, a friss információkat hallották, május 9-e szombat van. Jó vételt, jó rádiózást!

0: 3:48 a pontos idő. Sir David Attenborough tegnap ünnepelte meg 100. születésnapját, és 94 éves korában azt mondta, hogy rendkívüli élet jutott osztály részemül, csak most kezdem felismerni, hogy mennyire rendkívüli. Ő a világ legismertebb és legnépszerűbb brit természetfilmese. Természettudósi és média pályafutása közel 70 évet ölel fel. Most lehet, hogy erre valaki legyint, hogy semmiség az egész, de ha belegondolunk, azért tényleg csak nagy dolgot tett le az asztalra. Első munkahelye még egy londoni könyvkiadó volt, miután geológiai és zoológiai tanulmányokat folytatva a Cambridge-i egyetemen diplomát szerzett. 1952-ben került a BBC-hez, mint gyártásvezető gyakornok. A Zoquest című természetfilm sorozat készítése során nyílt először alkalma arra, hogy expedícióra induljon a föld távol tájaira, és természetes környezetükben készítsen felvételeket ritka és különleges állatokról. Ez volt az a produkció, amely forradalmasította a televíziózást, és elindította David Attenborough-t a világhír felé. Eredetileg nem őt szánták a kamerák elé, ám beugróként a fiatal Davidet a nézők gyorsan megszerették, természetes, lelkes stílusát magával ragadónak találták. 90. születésnapjára újították fel ezt a szériát, és akkor már színes változatban került a lelkes publikum elé. Aztán különböző titulusokat töltött be, de nem érezte magának a programigazgatói állást, úgyhogy inkább kilépett belőle, és visszatért a filmezéshez. Rengeteg klasszikussá vált sorozatot készített ott, az Élet a Földön, aztán az Élő bolygó, az Élet megpróbáltatásai, a Növények magánélete, a Madarak élete, a Kék bolygó, az Emlősök élete, és még sorolhatnánk. 1985-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, és a Park könyvkiadó gondozásában 2020-ban jelent meg az Egy élet a bolygónkon, a szemtanú vallomása és látomás a föld jövőjéről című könyve. Ebben írja a következőket. Fiatal koromban úgy éreztem, hogy odakint a szabadban az érintetlen ős eredeti természet vesz körül, ez azonban nem volt egyéb, mint illúzió. Korunk nagy tragédiája az érintetlen természeti környezet folyamatos zsugorodása és a biológiai sokféleség, a biodiverzitás csökkenése. Alig észrevehetően nap mint nap itt zajlik körülöttünk. Tanúja voltam ennek a hanyatlásnak. Az Egy élet a bolygónkon a tanúvallomásom, egyben pedig a látomásom is, írja a szerző. Történet arról, mikért követtük el a leghatalmasabb tévedésünket, és annak felvázolása, hogyha haladéktalanul cselekszünk, hogyan tudjuk helyrehozni ezt a tévedést. Még ma utoljára van esélyünk arra, hogy tökéletes otthon teremtsünk magunknak, és helyreállítsuk az épségét annak a csodálatos világnak, amelyet örököltünk. Csak akarnunk kell. A kötet fejezet címei között olyanokat találunk, mint túllépni a növekedés kényszerén, a tengerek visszavadítása, aztán a föld visszavadítása, és foglaljunk el kevesebb helyet. David Attenborough-ra sokan hivatkoznak úgy, mint az emberiség lelkiismeretére. Most már nem csak beszélek a természetről, hanem könyörgök érte, mondta egy nemrégiben készült interjúban. Saját bevallása szerint a hosszú életét nagyban a tiszta szerencsének és a jó géneknek köszönheti. Évtizedek óta Richmondban él, házát bujakert veszi körül. Több interjúban megerősítette, hogy jelentősen csökkentette a húsfogyasztását, mert szembe került az állattenyésztés környezeti hatásaival, főleg halat és sajtot eszik. Mértéktartó, kerüli a túlzásokat. Bár hosszú, fizikailag megterhelő expedíciókat már nem vállal, a munkát nem hagyta abba. 100 évesen is narrál dokumentumfilmeket, nyitott a technikai újdonságokra, rengeteget olvas, nyomon követi a legújabb tudományos publikációkat. Felesége Jane 1997-es halála óta lánya, Susan van mellette a legtöbbet, aki segíti őt a mindennapokban, és persze gyakran látogatják barátai és tudós társai is. Ennyit akkor még róla a tegnapi születésnap kapcsán. És akkor folytatjuk tovább, vissza ide Lendvára, 5 perccel múlt 3:48, jönnek nem sokára a friss hírek, pontban 8 órakor, aztán a következő órában 8:45 után meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát, 8:30 után pedig a gyereksorok következik.
1: Hey. Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ezért van, hogy egyfolytában csak ráfizetek. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, nagyon megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, hanem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz. És már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van. Én már eszmeileg jó ideje nem táplálkozom. Soványabban nézek szét a szakadt polcokon. Bár még akad néhány konzervbeszéd, konzervigazság. De a címkéken a szavatosság réges-rég lejárt. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha történt veled ilyen, vagy már láttál hasonlót, kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen sem

0: szedték a fát, és a gyökere volt fölül, és a földben lenn az ág. Én már nem is szóltam nekik, hogyan lenne jobb vagy szebb. Tudod, ők értenek hozzá, csupa jó nagy, s ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van.
1: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.

Megnyitott a Tóbüfé a Sárbergi horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában, élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tóbüfében mindenkit szeretettel várnak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A vállalkozási alap új nyilvános pályázatot írt ki a mikro- és kisvállalkozások számára nyújtandó kedvezményes mikrohitelek 2026-ra történő kiosztására. A rendelkezésre álló összeg 10 millió euró, a pályázatok benyújtási határideje pedig május 29. Egy vállalkozás 5000 és 25000 euró közötti hitelt kaphat, a 6 hónapos Euribor 37,5%-os kamatlábával, 0,8%-os fix kamattal és 2-től 5 éves futamidővel. A tőketörlesztésre legfeljebb 6 hónapos moratórium lehetséges a hitel futamidő felének meghosszabbításával. A hitelek az üzleti folyamatok vagy projektek elszámolható költségeinek akár 100%-át is fedezhetik, és új berendezések beszerzésével szabadalmi jogok, licencek megvásárlásával kapcsolatos költségek finanszírozására, vagy a jelenlegi likviditási igények, például anyag- és áruköltségek, szolgáltatások költségei és alkalmazotti bérek, valamint egyéb működési költségek fedezésére szolgálhatnak, áll az alap bejelentésében. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette a háromnapos tűzszünetet Oroszország és Ukrajna között. Azt állította, hogy Moszkva és Kijev megállapodott a május 9-e és 11-e közötti tűzszünetben. A tűzszünet részeként 1000 foglyot cserélnek majd 1000-rel. A Fehérház vezetője megjegyezte, hogy ezt a kérést személyesen fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodymyr Zelenszkij ukrán vezetőnek. Trump reményét fejezte ki, hogy az ünnepélyes tűzszünet az ukrajnai konfliktus végének kezdetét jelenti. Továbbra is folynak a tárgyalások a konfliktus lezárásáról, és minden nap közelebb kerülünk a megoldáshoz, jelentette be Trump. A Védelmi Minisztérium szerint Oroszország beszüntette az ellenségeskedést a különleges katonai műveleti övezetben. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig megköszönte az amerikai fél diplomáciai erőfeszítéseit, és reményét fejezte ki, hogy a tűzszünetet be fogják tartani. Az EU nagyszabású ipari újjáélesztési tervet indít Made in Europe néven. Kína azonban ezt diszkriminációnak tekintette saját gyártóival szemben, és ellenintézkedéseket ígért, ha csak számos vitatott szabályt nem távolítanak el a dokumentumból. Pekingnek akadnak aggályai és lehetséges válaszokat fontolgat. A projekt fő célja a régi világ gyártóbázisának megerősítése és a Kínából származó high-tech termékek importjának megakadályozása. A törvényjavaslat előírja az európai alkatrészek és technológiák kötelező használatát, valamint az uniós vállalatok jelentős részesedéssel bíró közös vállalkozásokban való részvételét. A külföldi partnereknek kötelező megosztaniuk a tudást. A közös vállalkozás dolgozóinak legalább 50%-ának uniós ország állampolgárának kell lennie. Sport. Még a héten a 27. fordulót rendezték, mától már a 28. fordulóval folytatódik a szlovén másodosztály bajnoksága. 17 órától a Bystrica és a Brinjegro Szuplje, valamint az Illíria és a Bilje csap össze. A forduló rangadóját azonban holnap rendezik a felújított lendvani focipályán, a Nafta és a Beltinci 17 óra 45 perckor kezdi a játékot.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és este északon helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban. Baleset miatt Maribor Szeverli ágazáson akadozik a forgalom Sentil irányából, akadozik a forgalom Blagovica és Lukovica között is Ljubljana felé.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Mit kellett még csinálni?
1: Hát a csőt be kellett csavarni.
3: Volt tűz, amit el kellett oltani?
1: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
3: Képzeletben, ugye, vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
1: Nem. A tűz oltuk, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
4: Én voltam a speedvelen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
3: Te is voltál?
4: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin, és ő vesztett.
5: Amitől szünet van, mindig megyünk a Budapestre az én mamámhoz, meg a papámhoz.
3: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
5: Ott játszani az én papám majd, meg a mamám majd, babászom, meg focizott.
3: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a gyereksarokban. Amikor a Lendvai óvodában jártam a legkisebbeknél, nagyon megnyíltak és több mindenről meséltek. Az előző heti műsorban arról volt szó, hogy amint szebb, melegebb lett az idő, nagyokat sétálgattak, kirándulgattak, kerékpároztak a családtagokkal. A vízpart mellett pedig horgászni is tudnak. Mai műsorunkban kiderül, hogy közülük van olyan, aki tagja a falusi tűzoltóságnak, valamint a motoros versenyről is megosztják velünk élményeiket. De arról is mesélnek, hogy kerékpározni vagy sétálni szeretnek a leginkább, illetve mit tudnak csinálni a nagyszülőknél. De kik is szerepeltek ezúttal a műsorban?
6: Én vagyok Magyar Mársen Szofia, Bétája Munká vagyok.
7: Régi Anna Júlia.
8: Hozia Alisa.
9: Én vagyok Cseke Hanna.
10: Kósa. Kevin.
11: Popi Ilyas.
3: Nos,

0: Részletek már is következnek. Poppi, merre voltatok vasárnap?
1: Akkor, mikor egyszer mentem biciklizni Mirkával, még akkor lányok ketten voltak, akkor még háromot láttam. Akkor még láttam, hogyan futtak a fiúk.
0: Tűzoltó versenyen voltál?
1: Ja.
0: Tényleg? Te is tűzoltó vagy?
1: Igen.
0: Te benn vagy a csapatba. Többen vagytok? Völgyi faluba, ugye?
1: Ja.
0: Hányan vagytok így még a faluból szerinted?
1: 30.
0: 30-an meg vagytok? Sokan vagytok, ugye? Na és mit kellett ezen a tűzoltó versenyen csinálni, ha mondod, hogy először, hogy szaladgáltatok? Mit kellett még csinálni?
1: Hát a csőt be kellett csavarni.
0: Volt tűz, amit el kellett oltani?
1: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
0: Úgy képzeletben, ugye? Vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
1: Nem.
0: Tudtátok, hogy akár ott lehetne a tűz?
1: Ja.
0: Miért jó tűzoltónak lenni, Poppi?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók, szerinted?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rája.
0: Mire?
1: Hát a falla, hogy ne legyen olyan fekete.
0: Tehát még ezt is eltávolítják. A szülők is tűzoltók?
1: Ja.
0: Nekik milyen szerepük van ott a faluban?
1: Az anyukám tűzoltó, és a tűzoltók azt csinálják még akkor, mikor valaki bajba kerül az ember, akkor elmegy a doktorizához, akkor még gyógyítsák, akkor még hazajön, meddig nem lesz lefestve vissza a fal.
2: Gyerekszárok!
1: A biciklim nagy.
0: Ekkora kerékpárotok van?
1: Hát az én biciklim egy ilyen.
0: Akkora, ugye, hogy ráférjetek?
1: Nem is olyan, mint a Sofié. Piros színű, meg illány nagy, és magasabb, mint a tévé.
0: Lányok, sétálni vagy kerékpározni szerettek inkább?
3: Én kerékpározni, mert már mindig mentünk a speedwayra, és néztünk motoristákat.
4: Csak hogy
3: egyszer ottan nézzük, ahol nem ülünk, egyszer meg ottan, mikor nincs verseny, akkor valahol nézünk, mikor meg verseny van, akkor mindenki jön, és nézzük.
1: Egyszer voltam csak ma példát nézni, meg formulákat is láttam, hogyan gyorsan mentek, és akkor kiengedik őket, és azt mondták, 1, 2, 3 is mentek visszafelé.
5: Én pedig szeretek sétálni, meg biciklizni.
0: Mind a kettőt?
5: Én szeretek biciklizni.
0: Anna?
6: Nekem Peppa's biciklim van.
0: Az milyen?
6: Ekkora magas.
0: Merre tudsz te kerékpározni?
6: Alja, meg balja. Alja, meg alja.
0: Két irányba tudsz menni, ugye? Akár eldöntheted, hogy merre indulsz. Elisa?
7: Én jobban sétálni szeretek.
0: Miért jobban sétál, mint a kerékpározás?
7: Van egy kutya, azt amikor mindig jön a gazdája, akkor biztos sétáltatni, és én magam tartom a polást. Senki nem segít, meg lehet lestoppulni, hogyha találkozunk valaki kutyáj.
0: Nagyon jó. Ügyesek vagytok. Kevin?
8: Én voltam a speedwayen, és ott én voltam a speedwayen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
0: Te is voltál?
8: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin. És ő vesztett.
0: ahogy tavaszodik, meg szebb idő lesz, illetve ahogy melegebb, meg szebb idő lesz. Kívánom, hogy legyetek minél többet kint a szabadban, és mozogjatok.
6: Amitől szünet van, mindig megyünk az Budapestre az én mamámhoz, meg a papámhoz.
0: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
6: Ott játszani az én papámmal, meg a mamámmal. Babászat, meg focizat.
0: Nagyon jó.
7: Nekem tolnyiban mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaságokat csinál, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még van minket.
2: Én, mikor mindig meleg van, akkor jön egy barátom, van egy Flóra, meg Klára, és azok mindig jönnek ide aludni, akkor pedig mi locsilunk kint nyáron.
0: Az nem a nyáron lesz, ugye?
8: Nekem meg SpongeBob a szülinapom, fele SpongeBob, fele pókember lesz.
7: És a születésnapomra olyan torta lesz, hogy az minden felén van egy fele. Nagyobb. Az egyik tyúkos, az egyik mamás, az egyik tyúkos, az egyik kutyus, akkor még egy látos.
6: És még Budapesten lehet repülőzni. Nekem több testvérem van, 5 lány, meg egy fiú. A Jelente, meg Corina, Tamaja, Eiza, mindezek.
0: Ők unokatestvérek, ugye? Igen. És akkor ilyenkor együtt tudtok lenni. Örülsz ennek?
6: Igen, mert attól lehet játszani velük, mert amit, hogy nyuszi van, attól, hogy velük teljezhetünk, mit hozott a nyuszi.
0: Igen, az is volt közben húsvét is, ugye?
7: Nekem van egy kutyám, az a neve Hozsélba, hazajött a papája, mert Kanadában volt, de meddig ott volt, mi sétáltattak.
0: Nagyon jó.
6: Nekem pont Zitztucban van egy kutyám, egy nagy.
0: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
6: Igen.
0: Hogy lehet vele, Anna?
6: És az a neve, hogy játsz.
0: Szóval tudsz vele játszani, ugye? Nagyon jó.
7: Én nekünk van egy kutyám, a neve csak ma Búbas, még nagyon öleg, még nem lát, és akkor nem tudom, hogy mikor ér haza a doktor bácsinál, hogy mikor fog hazaérni a kutya.
0: Miért nincs otthon?
7: Nem, mert nagyon beteg.
8: A mamánál az ágyon mindig eszek mindent.
0: Nagyon érdekes, ugye? A nagyszülőknél lenni.
7: Az én kutyámnak Szura neve, és kettő kutyám volt, az a neve volt. A másiknak egy kislány, megmaradott a fiú, meghalt. És mert nagyon beteg volt, és fehér, annyira szerettem, hogy még most is tudok emlékezni rája. Még akkor már a kislány meg egy kicsit még beteg, és mindig a mamát szereti.
0: Jaj, micsoda érdekes, megható történeteket mondtok el.
7: Nagyon beteg volt, és pikpikre vitték, és meghalt. És még mindig sok képünk van róla, és emlékeztetek rája. Tudom mit? Az én, nekem van kutyám, az a neve, hogy Fifi.
0: Érdekes, na ezt meg tudom jegyezni.
6: Nekem van egy baják kutyám. No. Fehéj.
0: Hol van ez a kutya, Anna?
6: Egy bacinai, ticit messze.
0: Megugalt téged?
6: Igen, amitől örülj.
0: Mikor örül?
6: És mindig megy nyaj.
0: És mit? Oda teszem
6: a kezemet, és megszadó éjszakra, hogy még nyajodat is.
0: Érdekes. Kevin?
8: Az én mamánál én alszok. Az én.

0: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy a gyerekeknek milyen családi élményekben van részük. A gyerekek mindig keresik az új élményeket, a lehetőségeket. Szülőként adjuk meg nekik a lehetőséget a fejlődésre, a feltöltődésre, a tanulásra. A műsorban a lendvai óvodások szerepeltek.
1: Én vagyok Magyar Májsen Szofia, de itt a munka vagyok.
2: Végi Anna Júlia.
3: Hozia Ali.
4: Én vagyok Cseke Hanna.
5: Kóta.
6: Kevi.
7: Popi Ilyas.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
8: Gyerekszarok!
9: És a világ, ami azt körülvesz.
10: Jó gyereknek lenni.
11: Nem akarok megfelnőni.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklóresnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Május második szombatja a méltányos kereskedelem világnapja. Ezen a napon rendezvényeket szerveznek, amelyek felhívják a figyelmet a méltányos kereskedelem modell fontosságára és előnyeire, amelynek célja a nagyobb egyenlőség elérése a nemzetközi kereskedelemben. Idén az élelmiszer kereskedelem áll a középpontban. Idén a Fókusz környezetvédelmi szervezet és a méltányos kereskedelem Szlovénia arra figyelmeztet, hogy a globális élelmiszerkereskedelem területén meg kell keverni a hatalmi kártyákat. Követelni kell az átlátható láncokat és a kizsákmányolás rovására történő profit korszakának végét, jelentették be. Zsiva Kauka Gobbo, a Fókusz környezetvédelmi szervezet elnöke hozzátette, hogy különböző rendezvényeken keresztül feltárják az élelmiszerekkel kapcsolatos döntések hátterét, és meg akarják mutatni, hogy az embereknek hatalmuk és befolyásuk van a játékszabályokra. Az autópálya építési helyszínek közlekedés biztonságáról szóló legutóbbi ülésen Alenka Bratušek, az aktuális ügyeket vezető infrastrukturális miniszter jelentést kért a DARS-tól és a rendőrségtől a szűkített útlezárások előkészítése kapcsán, valamint a DARS-tól a biztonság javítását célzó intézkedésekről. Az infrastrukturális felügyelőség megkezdte a Posztolyna melletti építkezés ellenőrzését. A miniszter kérte, hogy a jelentés tartalmazza a közlekedés biztonság állapotát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található építkezésekkel kapcsolatos közlekedési balesetek számára és azok következményeire vonatkozó adatokat is. A minisztérium közlése szerint az infrastrukturális felügyelőség csütörtökön megkezdte az építkezés ellenőrzését a posztolynai szakaszon, majd megmérte az úttest szélességét az útlezárás helyén. Ezzel egyidejűleg a következő napokban ellenőrzéseket végeznek az érintett helyeken. Az Euraktiv beszámolója szerint az Európai Bizottság pénteken közzétett jelentése több ponton is bírálta Magyarországot a 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásának hiányosságai miatt. A dokumentum alapján Budapest jelenleg több kulcsfontosságú kötelezettség teljesítésével is késésben van. Magyar Péter már korábban egyértelművé tette, hogy a migrációs elosztási mechanizmusokat továbbra sem támogatja. A bizottság jelentése szerint Magyarország egyelőre nem készült fel az Eurodac nevű frissített uniós új lenyomat adatbázis rendszerének bevezetésére sem, és nem kérte le azokat az uniós forrásokat sem, amelyek a paktum végrehajtására elkülönített, összesen 3 milliárd eurós keretből járnának az országnak. A dokumentum szerint több technikai és adminisztratív feladat is elmaradt. Sport. A férfi kézilabda NLB Liga elődöntőjét rendezik ma. 18 órakor a Trimo Trebnje és a Grossist Slovan, majd 20 óra 15 perctől a Szlovenygrádec és a Celje Pivovárnál Láskó csap össze a továbbjutásért.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és este északon helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban. Akadozik konkrétan a forgalom Blagovica és Lukovica között Ljubljana felé.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Két perccel 9:45 után a hét zeneszámát választhatják ki hallgatóink, illetve számítunk a figyelmükre mindenképpen és a közreműködésükre is. Van 3 javaslatunk, meghallgatjuk a dalokat, aztán jöhetnek a szavazatok, és elsőként a Honey Beast következik, Tele a szívem című dalukkal.

0: Ez volt az első javaslatunk, következik a második dal, Pajor Tamás és mások közreműködésével a Filléres emlékeim.
1: Sok kacat

0: A hét zeneszáma.
1: Meghallgattuk a javaslatokat, itt a választás ideje. Döntsék el, hogy melyik legyen a következő hét zeneszáma a hallott három dalból. Érkezett már szavazat, írt nekünk Ábrahám László, aki Tiborral közösen szeretne szavazni az első dalra. Köszönjük szépen. És érkezett még egy üzenet Líviaért Lentiből, ők pedig ketten a második dalt választották, úgyhogy arra is bejelöltem a két szavazatot, és akkor még egy érkezett, szép hétvégét kívánok mindenkinek, az első dalra szavazok, írja nekünk Ibolya Puszta Szent Lászlóról, és közben érkeznek már a kívánságok is, 11 óra után lesz majd a kívánság műsor. Telefonszámaink 575-1718 és 575-1719-es, van is telefonáló a vonalban. Halló, halló!
2: Szép üdvözlet, kedves Timia!
1: Üdvözlöm!
2: Én Mária vagyok, tessék. És szeretnék az elsőre szavazni.
1: Mária, az elsőre? Rendben, köszönöm. Igen. Szépen, hogy telefonált.
2: Én is köszönöm, minden jót a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
3: Halló!
1: Halló, üdvözlöm!
3: Üdvözlöm, kedves Timia! Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én a második dalra szeretnék szavazni.
1: Rendben van, köszönöm
3: és
1: szépen.
3: Nagyon köszönöm, minden jót önöknek.
1: Minden jót önnek is, viszonthallásra. Ki lesz a következő? Halló!
4: Olyan is, tegnapot Timea.
1: Üdvözlöm, Géza, tessék!
4: Mi ketten felsően szavaznak a másodikra.
1: A másodikra, ketten, rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltak.
4: És megköszönjük, szép napot Timea, viszonthallásra.
1: Minden jót önnek is, viszonthallásra. Halló, halló!
5: Szervusz, Timikim, Jutka vagyok, ketten szavaznánk az elsőre.
1: Rendben, ketten az elsőre. Meg is vagyunk, köszönöm szépen a hívást, további szép napot kívánok. Van-e még telefonálunk? Halló?
6: Igen, csókolom, kedves Timikim, Béla vagyok Butorföldéről.
1: Üdvözlöm.
6: Szavaznék a másodikra.
1: Igen, jól van.
6: Egy pillanat, annyit szeretnék még elmondani, hogy a győzelemnapi gondolataival nagyon szeretnék még elmondani, hogy a győzelemnapi gondolataival nagyon egyetértettem, tetszettek.

0: Filléres emlékeim című dal. Rendben, köszönjük. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük a kellemes reggelt, és további jó munkát a ragamosoknak, meg jó szórakozást.
0: Igen, jól van, remélem hallották. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli.
1: Minden jót kívánok.
0: Minden jót nektek is, szerbusztok. Van-e még valaki a vonalban? Haló?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm.
0: Üdvözlöm, Valéria, tessék.
2: Ketten a gyermekemmel a második dalra.
0: A másodikra. Még két szavazat, rendben van. Meg is vagyunk. Nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm, és nagyon jó volt a reggel.
0: Köszönjük szépen. Minden jót kívánunk akkor. Rádiózunk együtt legközelebb is. Van-e még telefonáló? Haló?
3: Haló.
0: Üdvözlöm, jó, tessék.
3: Kívánok, Éva vagyok Pötvétéről.
0: Tessék,
3: Éva. Szeretnénk ketten szavazni a másodikra.
0: Ketten, és a másodikra szavaznak. Rendben van, köszönöm nagyon szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük, és szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Viszont a legjobbakat önöknek is, viszont hallásra. És hogyha most nincsen telefonáló, akkor mondom, hogy kik üzentek nekünk, írt nekünk Bíró Márta. Az első dalra szavaznak ketten, rendben van, ez jött e-mailben. Közben, ha van telefonáló, akkor jöjjön ő. Haló?
4: Szép üdvözlet, Timikém. Nem tudom, melyikre szavaznak. Mondja még őszintén, melyik kap legtöbbet.
0: A második kapott eddig
4: akkor
0: legtöbbet.
4: Akkor én is arra szavaznak.
0: Rendben.
4: Én neked notat pedig kérdik 11 órakor, édesanyám, fölnézek az égre, Ili.
0: Jó, hát meglátjuk, hogy hogy lesz. Ili,
4: hát
0: édesanyám.
4: Hát betelefonálok, ha bekerülök.
0: Jó.
4: Nagyon szépen megköszönöm, Timikém. Szép üdvözlet mindnyájuknak a viszonthallásra.
0: Minden jót kívánok, viszonthallásra. Van-e még telefonáló? Nincsen? Akkor lássuk, hogy kik írtak itt még nekünk, ezt már mondtam. Máté Zalabaksáról az első dalra szeretne szavazni, ez volt a Honeybeast és a Tele a szívem című dal. Aztán kaptunk még itt üzenetet, Erika írt Kondorfáról, a második dalra szeretne szavazni. Semmi akadálya. Már is felírtam, van telefonálunk? Haló?
5: Haló?
0: Üdvözlöm, tessék!
5: Haló, én vagyok Mónában.
0: Igen.
5: Marci vagyok Zalaszentgrószról, kedves párommal szeretnénk a másodikra szavazni.
0: Rendben van, köszönöm szépen a hívást, meg is vagyunk a szavazással. Minden
5: köszönöm
0: jókat.
5: Édes. Minden jót kívánok. Nagyon szép napot.
0: A legjobbakat, Marci, viszont hallásra. Van még valaki? Haló?
6: Jó napot kívánok, Tímea, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Tessék mondani.
6: Én az első darra szeretnék szavazni.
0: Már fel is írtam a szavazatát, és köszönöm szépen, hogy telefonált.
6: Én is köszönöm szépen, Timea, további szép napot kívánok.
0: Minden jót, viszont hallásra.
6: Viszont hallás.
0: Van-e telefonáló? Nincsen. Akkor mondok innen egy szavazatot. Írt nekünk, azt mondja, hogy Krisztina. Szép hétvégét kívánok. Szeretnék szavazni a második dalra, úgyhogy még egy szavazat a Filléres emlékeimre. És akkor még egy üzenet van itt, ezt is megnézem gyorsan. Anna írt nekünk, szeretnék szavazni párjával az első dalra, úgyhogy még kettő akkor erre a dalra, és akkor meg is vannak most az itt lévő szavazatok. Még egy kicsit várunk, van is telefonálunk. Haló?
7: Haló, jó napot kívánok, Tímea, Vali vagyok. Én szeretnék szavazni a másodikra.
0: A másodikra egy szavazat. Rendben van, Vali.
7: Nagyon
0: köszönöm szépen.
7: Köszönöm. Szép napot, Tímea.
0: A legjobbakat, viszont hallásra. Haló, haló.
8: Jó napot kívánok, Tímea. Én Gizi, szeretnék szavazni a másodikra.
0: Ön pedig a másodikra.
8: És további szép napot és jó munkát a viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen a hívást és a szavazatot, és szép napot kívánunk. Van még valaki? Haló?
9: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, Martus vagyok. Tessék!
9: Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Igenis, felírtam.
9: Szép napot. Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
0: Minden jót! Minden jót önnek is, viszont hallásra. Most, hogyha nincsen senki, akkor veszünk egy lélegzetnyi levegőt.

0: Szevi, csökkölöm.
1: Üdvözlöm.
0: Szeretnék szeretni a másodikra. László volt a Tófejről.
1: László Tófejről. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Minden jót kívánok. A viszonthallásra. És akkor itt már kívánság érkezett. Van-e még telefonáló? Kérdezem közben. Itt nincsen, és itt sincsen, e-mailben sincs senki. Lassan összeszámoljuk a szavazatokat.

0: Eredményhirdetés következik, a szavazás véget ért, mondom, hogy hogy alakultak a voksok. Hát az utolsó dal nem kapott szavazatot, 12-en szavaztak a Honey Beast-re, ami időnként elég lenne a nyeréshez, de most nem volt elég, hiszen 22 szavazatot kapott a Filléres emlékeim című Pajor Tamás dal, úgyhogy ez lesz a következő hét zeneszáma. Mindenkinek köszönöm, aki időt szánt ránk és velünk tartott, szavazott is. Maradjanak a folytatásban is. Most meghallgatjuk a dalt még egyszer. 8 perccel vagyunk 9:30 után. További kellemes időtöltést mindenkinek.
1: A hét zeneszáma.

0: asszony! Látom, neked is jó a kedved.
1: Ha hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó, a szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked Ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Gibanye Svoboda parlamenti képviselői Natasa Auschwitz Bogovicsot jelölik az országgyűlés alelnöki posztjára. Jelentette be a Gibanye Svoboda parlamenti csoportjának vezetője a médiának adott nyilatkozatában. A parlamenti elnök testülete Spéla Ócvirket javasolja az országgyűlés új főtitkárának kinevezésre. Az országgyűlés mindkét javaslatról hétfőn rendkívüli ülésen hoz majd döntést. Megválasztása esetén Auschwitz Bogovics így az országgyűlés alelnöki posztját kapja meg, amely a legnagyobb ellenzéki parlamenti csoport számára van fenntartva. A parlament áprilisban már megválasztotta Daniel Krivecet és Franz Krizsánt alelnöknek. Az országgyűlés eljárási szabályzata szerint az alelnöki posztról titkos szavazással döntenek, és az a jelölt kapja meg a választást, akire az összes képviselő többsége szavazott. Alakuló ülését tartja most a Magyar Országgyűlés. A tervek szerint miniszterelnökké választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után válthatja Orbán Viktort hivatalában. Az országgyűlés honlapján közzétett napirend javaslat szerint az alakuló ülést most nyitotta meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korne elnökként vezesse az ülést. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismertetheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján és halaszthatatlan esetekben alkothat. Robert Fico szlovák miniszterelnök tegnap Moszkvába utazott a hétvégén tartandó győzelem napi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik, jelentette a TASZR hírügynökség. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a kétoldalú együttműködés lehetőségei, valamint időszerű nemzetközi kérdések kerülnek terítékre. A szlovák hírügynökség szerint a kormánygép Csehország és Németország légterén át, majd nemzetközi vizek felett haladva repül a célállomásokra. Korábbi közlések szerint Lengyelország és a balti államok nem adtak engedélyt a szlovák kormánygépnek az átrepülésre. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták szlovák ellenzéki pártok. Jelezték, hogy határozati javaslatot nyújtanak be a parlamentbe a moszkvai út elítélésének céljával. Az út ugyanis károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését, csökkenti az ország hitelességét európai partnerei előtt, valamint az agresszor cinikus legitimitását jelenti véleményük szerint. Sport. Három mérkőzést rendeznek ma az első Foci Liga 34. fordulójában. Először a Bravo és a Calcer Radomljel lép pályára, majd a Koper és az Alumini következik. 20 óra 15 perctől pedig a Maribor és az Olimpia közötti rangadót rendezik a Ljudskivörd stadionban.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és este északon helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban. Baleset következtében akadozik a Gorenckói autópálya forgalma Krányzahod és Náklo között Ausztria felé, a Steyr pályán pedig Golorebro előtt Maribor felé.

0: Egy perccel múlt 4:11, a rádiórendelő következik most. Az élővilág részét képezik a rovarok is. Vannak olyanok, amelyek a szabadban, mások pedig a lakásban tudják nagyon megkeseríteni az ember életét. Ez utóbbiak közé tartozik a csótány és az ágyipoloska. Nem sokan tudják, hogy a világon 4200 csótány fajtáról tudunk, közvetlen környékünkön 14 fajta él, de 3 fajta az, amely problémát okoz az embernek. A csótány látványa hátborzongató, de ha kitartóak vagyunk, megszabadulhatunk tőle, és különösebb veszélyt sem jelent egészségünkre. Más az ágyipoloska. Miért veszélyesek, hogyan lehet megszabadulni tőlük, és miről lehet felismerni? Ma a szóban forgó rovarokról és irtásukról szóló rádiórendelő ismétlését hallják. A műsor vendége Jasna Zver, az Országos Egészségügyi, Környezeti és Élelmezési Laboratórium szakmunkatársa, a szerkesztő Cigán Szilvia.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! A tavaszi nagytakarítás több szempontból hasznos, többek közt amiatt is, mert mindent felforgatunk, és esetleg olyan társakra is találunk, amiket nem éppen tervszerűen tartunk lakásunkban. 2 lakásban is jól megbúvó rovar került a mai rádiórendelőbe, mégpedig a csótány és az ágyipoloska. A 2 veszélyességéről és eltávolításának sikeres módszereiről kérdeztük Jasna Zvert, a NÖLÖZOH, az Országos Egészségügyi Környezeti és Élelmezési Laboratórium szakemberét. Arra való tekintettel, hogy bárki lakásában megjelenhetnek a csótányok és a poloskák, jó tudni, hogy mit tegyünk, amikor ez megtörténik, és ezért ajánlatos meghallgatni a mai műsort. Tartsanak velünk! A világon a csótányok az egyik leginkább elterjedt és legtöbb alfajjal rendelkező rovarfélék. 4800 féle csótányt ismer jelenleg a tudomány. A hazai csótányfajták száma 14. A csótányfajták fontos szerepet töltenek be a természetben, rengeteg szerves és szervetlen hulladékot bontanak le. Kevésbé kedveljük őket, amikor házunk, lakásunk táján szembesülünk velük, mert irtózunk látványuktól, másrészt kártételük és az esetleges betegség terjesztő szerepük miatt is tartunk tőlük. Mindössze néhány fajtája keseríti meg az emberek mindennapjait, főképp a nagyobb városokban, elsősorban társasházakban, panellakásokban, vendéglátóhelyeken és közintézményekben. A csőrendszerekben, szennyvíz csatorna hálózatban a legtöbbször a német csótány érzi jól magát. Mostanság a konyhai csótányt is kiszorítja, írják a szaklapok. A harmadik pedig az Afrikából származó, de az amerikai nevet viselő csótány, amely a legritkábban gondot okozó egészségügyi kártevő. Főleg különösen párás és folyamatosan meleg helyeken jelenik meg. Miből tudjuk, hogy lakásunkban csótányok is letelepedtek? Tettük fel a kérdésünket Jasna Zvernek, a NÖLÖZOH, Országos Egészségügyi Környezeti és Élelmezési Laboratórium muraszombati szakemberének.
3: Ja, csurki so danes kar pomembna nadloga v našem svetu. Če mogoče za začetek začnem z mislijo profesorja Joza Bakiča, ki se s tem veliko ukvarjal.
4: A csótányok életünk bosszantó velejárója. A biológus Joza Bakič professzor úr sokat foglalkozott a kérdéssel. Az ő gondolatát idézem. Nagy a valószínűsége, hogy a világűrben, a potenciálisan megtalált új emberi habitátusban az első kártevő, amellyel találkozni fogunk, a csótány lesz. Ezt már ma bizonyítja az a tény, hogy az atommeghajtású tenger alatt járokban, a föld alatti parancsnoki helyiségekben és különleges szigetelt helyeken is még a legszigorúbb ellenőrzés mellett is jelen van a Blatella germanica, vagyis a német csótány. Ez pontosan azt jelenti, hogy a csótányok mindenütt jelen vannak, és nem lehet megszabadulni tőlük. A szakmai körökben az járja, hogy legjobban írtás ellenálló rovarokról van szó. Egyes szerekre már immunisak, nehéz írtani őket, gyorsan szaporodnak és ellenállók. Amint ismeretes, a csótányok több mint 300 millió éve jelen vannak a bolygónkon. Az összesen 4800 fajtából 200 számít igazán fontosnak. Tehát roppant mennyiségű, különböző formájú és megjelenésű rovarról van szó. Nálunk négy csótány a legismertebb. A német csótány, amit már említettem, a konyhai csótány, aztán az amerikai és az úgynevezett ausztrál csótány is gyakori. A csótányok természetes életközege a természet. Legjobban a trópusi és szubtrópusi éghajlatot kedvelik. Ám a klímaváltozással, a levegő felmelegedésével már nálunk is adottak a túlélési körülmények. A csótányok állandóan alkalmazkodnak az új életkörülményekhez.
3: Preživeli. Skratka, nenehno se prilagajajo novim življenjskim pogojem.
2: A csótányokat kártevőként tartjuk számon, amelyeket általában a tisztátlansággal, mocsokkal hozzuk összefüggésbe.
3: Ja, do neke mere, ja, zato ker mi lahko, če skrbimo za čistočo.
4: Bizonyos mértékig ez igaz. Ugyanis ha tisztán tartjuk környezetünket, a csótány épületbe való bevitelét meg tudjuk akadályozni. De tudjuk, hogy annyira bujkálóképesek, hogy csak éjjel a lámpa felkapcsolásakor látjuk, hogy szaladnak a rejtek helyre. Látni akkor szoktuk őket, amikor már nagyon elszaporodtak. A legtöbbször a különböző csomagolásokkal, a kartondobozokban hazahozott áruval együtt mi magunk hozzuk be a lakásba. Ez a kedvenc rejtek helyük. A csótányok egyébként nem az egészségünkre való tekintettel mondható kártevőknek. Noha adott körülményekben terjeszthetnek be betegségeket. Testfelületükön mikrobákat hordozhatnak, és ezzel potenciális veszélyt jelentenek az emberre. Azonban bizonyított, hogy az általuk kiválasztott fehérjével, az úgynevezett tropomiozinnal allergiás reakciókat okozhatnak. És ezek az allergének bizonyítottan összefüggésben vannak az asztmával.
2: Az, hogy ránézésre nem tetszenek, csupán esztétikai kérdés. Sokkal kényesebb dolog, amikor nem tudjuk, hogy ott vannak a lakásban. Miről állapítható meg, hogy beköltöztek hozzánk?
3: Predvsem s pregledom. Vidimo ščurka ali ponoči, ko
4: pridemo. Hát azzal, hogy mindent átvizsgálunk. Ha a csótányt látunk, vagy éjjel jövünk haza, és felkapcsoljuk a lámpát, s látjuk, hogy szerte szétszaladnak. Ez a legbiztosabb jele, hogy ott vannak. A német csótány szereti belakni a meleg és nedves helyiségeket. A konyhai csótány jobban kedveli a száraz termeket. És amit az imént nem említettem meg, a csótányok zabálják és ezzel bepiszkítják az élelmiszereket.
2: A szabadban nem zavarnak bennünket, a lakásban pedig annál inkább, ezért minden áron szeretnénk tőlük megszabadulni.
3: Ja, običajno takrat, ko ščurke že imamo v stanovanju, je seveda najbolje, da se obrnemo na profesionalne izvajalce, tisti, ki se pač ukvarjajo z zatiranjem.
4: Ha a lakásban találunk csótányokat, a legjobb, ha szakemberekkel elvégeztetjük a dezinszekciót, tehát azokkal, akik profi szinten foglalkoznak csótányírtással és felügyelettel. Egyébként pedig ajánlottak a megelőző intézkedések, mégpedig az összes eledelt zárt edényekben tároljuk, hogy szorosan zárható szemetes edényeket használunk. Gyakran takarítsunk, porszívózzunk. A porszívózással ugyanis nagy mértékben eltávolítjuk őket, főleg, ha a butorok mögött is kitakarítunk. Meg kell akadályozni, hogy a csövekből, például a mosdó alatt, a mosogatógépnél csepegjen a víz, hiszen a csótányoknak a vízre is szükségük van. A csótányoknak természetes ellenségük is van, de egyértelmű, hogy például egy darásfajtát nem vihetünk beírtás céljából a lakásba. Vagy például a százlábú is ellensége. Ami elérhető, az a vegyszer alapú írtás és megelőzés. A különböző feromoncsapdák, a borsav, a különböző biocidok és a korszerű preparátum tartalmú rovarírtószerek, amelyek azonnali és hosszabbított hatással is bírnak. Néha az a gond, hogy a knockdown, illetve az azonnali hatás valamivel gyengébb, és hiányzik a türelmünk, hogy kivárjuk a szer hosszabbított hatását. Így az emberek néha azt mondják, hogy a szernek nincs hatása. Tudniillik, amikor lerakták a preparátumot, akkor azokat a helyeket nem szabad tisztítani és takarítani, hogy a csótányoknak legyen alkalmuk összeszedni a rovarirtót és bevinni azt a fészkükbe. Ezek a szerek gél, folyadék, spré és még más formákban is léteznek.
2: Igaz-e, hogy a lerakott rovarirtó csupán csak arra készteti a csótányokat, hogy átköltözzenek egy másik helyre, házba, a lakótömbben egy másik lakásba például?
3: Drži, ne drži, bova rekla. Drži zato, ker če mi običajno pravimo, da moramo, kadar gre za več stanovanjske stavbe, doseči vsaj 90% soglasje.
4: Azt kell mondanom, hogy igaz is, meg nem is. Azért igaz, mert például a lakótömbök esetében azt szoktuk mondani, hogy a lakók legalább 90%-ának a beleegyezése szükséges, hogy elvégezhessük a dezinszekciót. Ez azért van így, mert ha nem írtjuk az egész épületben, akkor a csótányok szépen átmennek az épület azon részébe, ahol nem raktuk le a számukra kellemetlen vegyszert. És általában ez a leggyakrabban elkövetett hiba. Szóval átköltözhetnek, viszont ez attól is függ, hogy milyen rovarirtót alkalmazunk. Azt viszont nem tudom megítélni, hogy a városokban vagy a rurális környezetben több-e a csótány. Szerintem egyenletesen fordulnak elő mindenütt. A lakótömbök esetén például az egyik lakásba valaki a csomagolással beviszi, és onnan lassan tovább terjednek, mert az ember azonnal nem veszi észre őket, utána pedig nem engedik meg az írtást, mert letagadják jelenlétüket, hiszen nem látják őket. Valójában a csótányokat nehezebb észrevenni, az ürülékből is nagyon kevés van, ezért legtöbbször nem veszük észre. És ez is egy probléma. Természetesen minden vezeték a lakásban, víz, szennyvíz, villanyvezeték, és hasonló is figyelmet érdemel. Mindennek hibátlanul kell működnie. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a kellemetlen rovarlakótársaktól, legalább kétszer meg kell ismételni a csótányírtást. Az ideális a háromszori beavatkozás, 3-6 hetes időközben.
3: Neobičajno za uspešno zatiranje ščurkov moramo ponoviti vsaj dvakrat, idealno je trikrat, tam nekje od v razmaku od 3 do 6 tednov.

0: Jászna Zvera, a nőzoh szakembere, két rovarról, azok káros hatásáról és írtásának módszereiről tájékoztat. Eddig a csótányokról, a folytatásban az ágyipoloskáról beszél. A csótányokkal szemben a másik, az embert irritáló kártevő az ágyipoloska. Sokkal kisebb a csótánynál, és sokkal nehezebb megszabadulni tőle. Ugyanakkor egyre többször szembesülünk vele utazásokkor, és mozgásunkkal tovább szállítjuk a poggyásszal, gyakran haza is hozzuk.
1: Ja, zelo dobro ste izpostavila, zdaj le ta problem, dejansko so migracije človeštva največji problem pri ponovnem raznosu stenic.
2: Nagyon jó szempontból világította meg a lényeget. Valójában a migrációk jelentik az emberiség legnagyobb problémáját, ami az ágyipoloska terjesztését illeti. Az ágyipoloska a II. Világháború előtt jelentett óriási gondot, ám a DDT alkalmazása elpusztította őket. De csak a fejlett világban, míg a fejletlen országokban továbbra is megmaradtak, ahonnan most az utazók szállítják szerte a világba. Tavaly például Franciaországban volt az ágyipoloska nagy probléma. Mennyire volt ez igaz vagy sem, azt nem tudni. Tény azonban, hogy ebből a rovarból egyre több van. Viszont megakadályozhatjuk, hogy hazatéréskor magunkkal hozzuk őket.
1: Posteljna stenica je zanimiva, zato ker je zelo mala. Mala, od tam do 5 mm je velika, ki se napije naše krvi, pa do 10 mm.
2: Az ágyipoloska azért érdekes, mert nagyon pici. Maximum 5 mm-es, amikor tele.

0: helyére. Később azonban bekövetkezhet az allergiás reakció, amely egyeseknél nagyon súlyos formában jelentkezik. Még egyes emberek még a csípés helyt sem észlelik. Tehát nem mondható, hogy annyira viszketne, mint például a rühesség. Már a csípés helye másféle. Először egy apró fehér pontocska látható a bőrön, később pedig ez piros foltocska lesz, amely van, akinek viszket, van, akinek nem. Azonban nagyon gyorsan megállapítható, hogy ágyi poloskánk van. A vérrel bepiszkolt lepedő biztos jel, aztán a csípés helye. Ha pedig alaposan körülnézünk, akkor az ürülékből, az apró fekete pontocskákból is következtetni tudunk a rovar jelenlétére. Az ürülékre, ha vizet öntünk, csíkos maszottá változik, és ez biztos jel. Élő ágyi poloskát is találhatunk. Amint ismeretes, lapos testű rovar, az első stádiumban a nimfák világosak, a felnőtt rovar piros-barna színű, amikor teleszívja magát vérrel, sötét-barna színű, ezért szabad szemmel jól láthatók. Körülöttük a levedlet, elhalt szövetet is megtaláljuk. Ha pedig létszámuk nagy, akkor émelygős, undorító szag is érezhető.
1: Nekateri pa tudi zaznajo, če je seveda stanic veliko, ta neki sladkoben odvratni vonj.
2: Megállapítottuk, hogy ágyi poloskánk van. Mit tegyünk?
0: Az első dolog, amit meg kell tenni, ha a lakás valamelyik szobájában ágyi poloskát találtunk, hogy semmit sem mozdítunk ki abból a helyiségből. Vonatkozik ez a ruházatra is, amit nejlonzacskókba kell elcsomagolni, és csak utána szabad kidobni. A butorokat szintén mindaddig bent kell hagyni, amíg nem történt meg a rovarítás. Tilos bármit is a másik helyiségbe át vinni, hiszen a poloskák picik, s bárhol megbújnak. A képrámákban, szekrény közt és ágya közti résekben, a tévé és rádiókészülékekben. Tény, hogy gazdasági szempontból az ágyi poloska rengeteg kiadással jár, hiszen ki kell dobni az ágyat, a matracot, néha a tévét vagy képet.
2: Mindezek után gyanakvó vagyok, és nem is tudom, megkérdezzem-e, hogy egyáltalán meg lehet-e tartósan szabadulni az ágyi poloskától.
1: Lahko. Gre, samo moramo biti pridni pa vztrajni. Se pravi, najprej vse pustimo tam v tistem prostoru, ko je.
0: Meg lehet, van erre esély, csak szorgalmasnak és kitartónak kell lenni. Először tehát mindent bent hagyunk a helyiségben. Utána az alapos porszívózás következik, ha lehet gőzporszívóval, hiszen a magas hőmérsékletű gőzzel elpusztíthatók a poloskák. Bizonyos holmit, amit nem tudunk kimosni, a helyszínen légmentesen zacskóba csomagoljuk, és 24 órára a mélyhűtőben tároljuk. Ami vízzel mosható, azt pedig mindent megmosunk, és természetesen emellett alkalmazunk rovarirtókat is. Amennyiben poloskát találnak, érdeklődhetnek az Országos Egészségügyi, Környezet és Élelmezési Laboratórium illetékes szolgálatánál, vagy pedig valamelyik rovarirtó cégnél.
1: Na NLZOH lahko pokličajo tudi kam drugam. V Sloveniji je ogromno teh izvajalcev, ki se s tem ukvarjajo.
2: Az imént említettük, hogy utazáskor könnyen összeszedhetjük és tovább vihetjük az ágyi poloskákat. Jasna Zver, milyen megelőzési tanácsokat tud adni a hallgatóknak?
1: Najprej je pomembno to, da ko pridemo recimo v hotelsko sobo, v apartma, ko pridemo na dopust, najprej vse temeljito pogledamo.
0: Nagyon fontos, hogy amikor belépünk a szállodai szobába, az apartmanba, mindent alaposan átvizsgálunk. Ha magunkkal vittünk valamilyen elemes lámpát, azzal még könnyebb lesz a dolgunk. Jobban látjuk az ágyszéleket, szekrényeket. Ha a szobában vannak poloskák, akkor így biztosan rájuk bukkanunk. Ugyan nem az ürülékeket és a vérfoltokat, mert a tiszta ágyneműn ilyen nem lesz, de a szekrényben és bútorokban megtalálhatók. Megelőzésként az is ajánlott, hogy az utazótáskából, a bőrönből nem rakjuk ki a ruhákat. Természetesen a megelőzés második része a hazatérés után következik. Nyáron a kipakolás a szabadban, napon történjen, s a koffer egy ideig maradjon is kint. Ideális, ha ezt a fürdőszobában a fürdőkád felett csináljuk. Mindent belerázunk a fehér alapú kádba, ahol azonnal láthatjuk, ha valamilyen hivatlan utitárssal jöttünk haza.

0: Persze a holmit ajánlott átmosni. És amint mondtam, a koffert a porszívózás után kitenni a napra, vagy egyszerűen az utazótáskát belecsavarjuk fóliába, és néhány napig légmentesen tároljuk. Az ágyi poloska esetében egyszerűen rendszeresen kell takarítani, eldobni minden holmit, elégetni vagy fóliába tekerve a szemétdombra szállítani. És természetesen következetesnek kell lenni a dezinszekciónál. Léteznek a több mint 60 fokos hőkezelések, de ez esetben meglehetősen nagy az anyagi kár a bútorokon.
1: Je tudi potem tudi ta poškodba pohištva opreme notri lahko problematična, ja.
2: A rádiórendelőben a csótányok és az ágyi poloska problematikájával foglalkozott Jasna Zver, analizoh szakembere. A szinkront Szőke Krisztina olvasta, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

0: Reklám.
1: Megnyitott a Tóbüfé a Sárberki Horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tóbüfében mindenkit szeretettel várnak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A vállalkozási alap új nyilvános pályázatot írt ki a mikro- és kisvállalkozások számára nyújtandó kedvezményes mikrohitelek 2026-ra történő kiosztására. A rendelkezésre álló összeg 10 millió euró, a pályázatok benyújtási határideje pedig május 29. Egy vállalkozás 5000 és 25000 euró közötti hitelt kaphat, a 6 hónapos Euribor 37,5%-os kamatlábával, 0,8%-os fix kamattal és 2-től 5 éves futamidővel. A tőketörlesztésre legfeljebb 6 hónapos moratórium lehetséges, a hitel futamidő felének meghosszabbításával. A hitelek az üzleti folyamatok vagy projektek elszámolható költségeinek akár 100%-át is fedezhetik, és új berendezések beszerzésével, szabadalmi jogok, licencek megvásárlásával kapcsolatos költségek finanszírozására, vagy a jelenlegi likviditási igények, például anyag- és áruköltségek, szolgáltatások költségei és alkalmazotti bérek, valamint egyéb működési költségek fedezésére szolgálhatnak, áll az alap bejelentésében. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette a háromnapos tűzszünetet Oroszország és Ukrajna között. Azt állította, hogy Moszkva és Kijev megállapodott a május 9-e és 11-e közötti tűzszünetben. A tűzszünet részeként 1000 foglyot cserélnek majd 1000-rel. A Fehérház vezetősége megjegyezte, hogy ezt a kérést személyesen fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán vezetőnek. Trump reményét fejezte ki, hogy az ünnepélyes tűzszünet az ukrajnai konfliktus végének kezdetét jelenti. Továbbra is folynak a tárgyalások a konfliktus lezárásáról, és minden nap közelebb kerülünk a megoldáshoz, jelentette be Trump. A Védelmi Minisztérium szerint Oroszország beszüntette az ellenségeskedést a különleges katonai műveleti övezetben. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megköszönte az amerikai fél diplomáciai erőfeszítéseit, és reményét fejezte ki, hogy a tűzszünetet be is fogják tartani. Az EU nagyszabású ipari újjáélesztési tervet indít Made in Europe néven. Kína azonban ezt diszkriminációnak tekintette saját gyártóival szemben, és ellenintézkedéseket ígért, ha csak számos vitatott szabályt nem távolítanak el a dokumentumból. Pekingnek akadnak aggályai, és lehetséges válaszokat fontolgat. A projekt fő célja a régi világ gyártóbázisának megerősítése és a Kínából származó high-tech termékek importjának megakadályozása. A törvényjavaslat előírja az európai alkatrészek és technológiák kötelező használatát, valamint az uniós vállalatok jelentős részesedéssel bíró közös vállalkozásokban való részvételét. A külföldi partnereknek kötelező megosztaniuk a tudást. A közös vállalkozás dolgozóinak legalább 50%-ának uniós ország állampolgárának kell lennie. Sport. Még a héten a 27. fordulót rendezték, mától már a 28. fordulóval folytatódik a szlovén másodosztály bajnoksága. 17 órától a Bystrica és a Brinjegro Szublje, valamint az Illíria és a Bilje csap össze. A forduló rangadóját azonban holnap rendezik a felújított lendvai focipályán, a Nafta és a Beltinci 17 óra 45 perctől lép pályára.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és este északon helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban. Baleset miatt akadozik a Gorenyszkói pálya forgalma, Krányzahod és Náklo között Ausztria irányában, a Steyr autópályán pedig Golorebro előtt Maribor felé.
0: Kívánságműsor.

5 perccel múlt át 11 óra, a kívánságműsor veszi kezdetét itt az MMR-en. Jó néhány kérés érkezett már, úgyhogy indulunk is. Ha én Rózsa volnék, ezt a dalt szeretné meghallgatni, Mónika Lentiből.

0: Monika kívánságára szólt a dal, de ugyanezt kérte egyébként Máté is, remélem hallotta az imént. És akkor megyünk tovább, köszöntöm az első telefonálót. Haló!
1: Jó napot kívánok, kedves Tina!
0: Üdvözlöm, Mária, tessék!
1: Mária vagyok, igen, én szeretnék ezen a számot meghallgatni, ha jól tudom a címét, Jó barát, várok rád!
0: Jó barát, várok rád. Hát meglátjuk, milyen jó barátot találunk. Talán igen. A Soltész Rezső dal lesz az, amire
1: igen,
0: gondol
1: igen,
0: egyébként.
1: Igen, igen.
0: Jó,
1: igen.
0: Rendben van.
1: Kedves Tünde, igen.
0: Én mindjárt következni fog, igen. Jó, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Minden jót, Mária, viszont hallásra. Haló.
2: Kedves Okolom Tímehoz.
0: Üdvözlöm, József.
2: Túlézi József igen. vagyok, igen. Köszönöm.
0: Igen.
2: És szeretném János barátommal meghallgatni Takács Tamástól a Country című számot, ugyanis ma van a születésnapja, és ezt ünnepeljük máma.
0: Akkor ünnepeljenek jól József és János, mi pedig játsszuk a dalt hamarosan. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
2: Köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra. És akkor lesz még egy kívánság, ami teljesül. Az Olasz című dalt kérte magyarul Betty tőlünk.

0: Ismét van telefonálom, köszöntöm már is. Haló!
1: Jó napot kívánok, Tímea, Erzsi vagyok Pacsáról. A Váradi Roma Kafétól szeretném meghallgatni Bárhol jársz című dalt.
0: Rendben van, hamarosan következni fog.
1: Köszönöm szépen, Tímea, és további szép napot kívánok.
0: Minden legjobbakat önnek is, Erzsi, viszont hallásra. Haló, haló!
2: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni László Attila előadásában Énekelem a te jóságodat című számot.
0: Ki kéri a dalt?
2: Itt vagyok a feleség.
0: Rendben, hamarosan következni fog, maradjon velünk. Köszönöm, hogy telefonált.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm.

0: Jól van. Ez is hamarosan következni fog. Maradjanak velünk, minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Napot kívánok, viszont hallásra.
0: Aztán következik majd Koltai Róbert előadásában, nem sokára meghallgatjuk majd a Gatyadat Lívia kívánságára.

Egy dallal folytatódik tovább a kívánság műsor. Illi kívánságára az Édesanyám felnézek az égre című dallal megyünk tovább, aztán Jutka kérésére érkezik majd Horváth Robitól a Te vagy a boldogság.

Horváth Robi felvétele szólt az imént 7 perc múlva lesz déli 12 óra. Még 2 dal a mai kívánság műsorba, egybe pedig búcsúzik a reggeli stáb önöktől. Horváth Robi válogatta a zenéket, Bencik István, illetve Györkös Gorán a hangtechnikusok, ma a mikrofonnál eddig Donner Tímeát hallották. A hírekkel hamarosan érkezik a hírszerkesztő Farics Doris és a délutáni műsorvezető Göncz Tamara. Fogadják őket és hallgassák őket a következő órákban. Én már a búcsúzom, de jön még ez a 2 dal, ahogy említette. Marika és Feri írt nekünk Körmendről, Delhusza Johntól az Énekelj című dalt szeretnék meghallgatni, és egy képeslapot is kaptunk. Lidi Zsuzsa és Pista írt nekünk, kívánságukra szól hamarosan Szilcsi Pától a Nekem minden sikerült című dal. Kellemes délutánt!

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Kezdjük talán a gazdag múltú Berkeféle malommal. A Vas vármegyei alispáni hivatal 1889. január 28-án kiadott levele alapján tudjuk, hogy Berke János, tótkeresztúri lakos és evangélikus lelkész birtokolta a Domonkosfa határában lévő egyik malom működési jogát, valamint az azzal összefüggő vízhasználati jogot a Kiskerkán.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Május második szombatja a méltányos kereskedelem világnapja. Idén az élelmiszer kereskedelem áll a középpontban.
1: A vállalkozási alap új nyilvános pályázatot írt ki a mikro és kisvállalkozások számára nyújtandó kedvezményes mikrohitelekre.
2: Az EB jelentése bírálta Magyarországot a 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásának hiányosságai miatt.
1: Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvába utazott a győzelem napi ünnepségekre. Az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik.
2: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette a háromnapos tűzszünetet Oroszország és Ukrajna között.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Május második szombatja a méltányos kereskedelem világnapja. Ezen a napon rendezvényeket szerveznek, amelyek felhívják a figyelmet a méltányos kereskedelem modell fontosságára és előnyeire, amelynek célja a nagyobb egyenlőség elérése a nemzetközi kereskedelemben. Idén az élelmiszer kereskedelem áll a középpontban.
2: Idén a Fókusz környezetvédelmi szervezet és a Méltányos Kereskedelem Szlovénia arra figyelmeztet, hogy a globális élelmiszerkereskedelem területén meg kell keverni a hatalmi kártyákat. Követelni kell az átlátható láncokat és a kizsákmányolás rovására történő profit korszakának végét, jelentették be. Zsivakauka Gobbo, a Fókusz környezetvédelmi szervezet elnöke hozzátette, hogy különböző rendezvényeken keresztül feltárják az élelmiszerekkel kapcsolatos döntések hátterét, és meg akarják mutatni, hogy az embereknek hatalmuk és befolyásuk van a játékszabályokra.
1: A vállalkozási alap új nyilvános pályázatot írt ki a mikro- és kisvállalkozások számára nyújtandó kedvezményes mikrohitelek 2026-ra történő kiosztására. A rendelkezésre álló összeg 10 millió euró, a pályázatok benyújtási határ ideje pedig május 29. Egy vállalkozás 5000 és 25000 euró közötti hitelt kaphat, a 6 hónapos Euribor 37,5%-os kamatlábával, 0,8%-os fix kamattal és 2-től 5 éves futamidővel.
2: A tőketörlesztésre legfeljebb 6 hónapos moratórium lehetséges a hitel futamidő felének meghosszabbításával. A hitelek az üzleti folyamatok vagy projektek elszámolható költségeinek akár 100%-át is fedezhetik, és új berendezések beszerzésével, szabadalmi jogok, licencek megvásárlásával kapcsolatos költségek finanszírozására, vagy a jelenlegi likviditási igények, például anyag- és áruköltségek szolgáltatások költségei és alkalmazotti bérek, valamint egyéb működési költségek fedezésére szolgálhatnak, áll az alap mai bejelentésében.
1: A Gimanye Svoboda parlamenti képviselői Natasa Auschwitz-Bogovicsot jelölik az országgyűlés alelnöki posztjára, jelentette be a Svoboda parlamenti csoportjának vezetője a médiának adott közleményében. A parlamenti elnök testülete Spélaot Szvirket javasolja az országgyűlés új főtitkárának kinevezésre.
2: Az országgyűlés mindkét javaslatról hétfőn rendkívül ülésén hoz döntést. Megválasztása esetén Auschwitz-Bogovics így az országgyűlés alelnöki posztját kapja meg, amely a legnagyobb ellenzéki parlamenti csoport számára van fenntartva. A parlament áprilisban már megválasztotta Daniel Krivecet és Franz Krizsánt alelnöknek. Az országgyűlés eljárási szabályzata szerint az alelnöki posztról titkos szavazással döntenek, és az a jelölt kapja meg a választást, akire az összes képviselő többsége szavazott.
1: Az autópálya építési helyszínek közlekedés biztonságáról szóló legutóbbi ülésén Alenka Bratušek, az aktuális ügyeket vezető infrastrukturális miniszter jelentést kért a DARS-tól és a rendőrségtől a szűkített útlezárások előkészítése kapcsán, valamint a DARS-tól a biztonság javítását célzó intézkedésekről.
2: Az infrastrukturális felügyelőség megkezdte a Posztolyna melletti építkezés ellenőrzését. A miniszter kérte, hogy a jelentés tartalmazza a közlekedés biztonság állapotát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található építkezésekkel kapcsolatos közlekedési balesetek számára és azok következményeire vonatkozó adatokat is. A minisztérium közlése szerint az infrastrukturális felügyelőség csütörtökön megkezdte az építkezés ellenőrzését a posztolynai szakaszon, majd megmérte az úttest szélességét az útlezárás helyén. Ezzel egyidejűleg a következő napokban ellenőrzéseket végeznek az érintett helyeken.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Az Euraktiv beszámolója szerint az Európai Bizottság pénteken közzétett jelentése több ponton is bírálta Magyarországot a 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásának hiányosságai miatt. A dokumentum alapján Budapest jelenleg több kulcsfontosságú kötelezettség teljesítésével is késésben van.
2: Magyar Péter már korábban egyértelművé tette, hogy a migrációs elosztási mechanizmusokat továbbra sem támogatja. A bizottság jelentése szerint Magyarország egyelőre nem készült fel az Eurodac nevű frissített uniós új lenyomat adatbázis rendszerének bevezetésére sem, és nem kérte le azokat az uniós forrásokat sem, amelyek a paktum végrehajtására elkülönített, összesen 3 milliárd eurós keretből járnának az országnak. A dokumentum szerint több technikai és adminisztratív feladat is elmaradt.
1: Robert Fico szlovák miniszterelnök tegnap Moszkvába utazott a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre, az orosz fővárosban pedig Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik majd, jelentette a TASZR hírügynökség. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozójának kétoldalú együttműködés lehetőségei, valamint időszerű nemzetközi kérdések kerülnek terítékre.
2: A szlovák hírügynökség szerint a kormánygép Csehország és Németország légterén át, majd nemzetközi vizek felett haladva repül a célállomására. Korábbi közlések szerint Lengyelország és a balti államok nem adtak engedélyt a szlovák kormánygépnek az átrepülésre. Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták szlovák ellenzéki pártok. Jelezték, hogy határozati javaslatot nyújtanak be a parlamentbe a moszkvai út elítélésének céljával. Az út ugyanis károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését, csökkenti az ország hitelességét, európai partnerei előtt, valamint az agresszor cinikus legitimálását jelenti.
1: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette a háromnapos tűzszünetet Oroszország és Ukrajna között. Azt állította, hogy Moszkva és Kijev megállapodott a május 9-e és 11-e közötti tűzszünetben. A tűzszünet részeként 1000 foglyot cserélnek majd 1000-rel.
2: A Fehérház vezetője megjegyezte, hogy ezt a kérést személyesen fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodymyr Zelenszkij ukrán vezetőnek. Trump reményét fejezte ki, hogy az ünnepélyes tűzszünet az ukrajnai konfliktus végének kezdetét jelenti. Továbbra is folynak a tárgyalások a konfliktus lezárásáról, és minden nap közelebb kerülünk a megoldáshoz, jelentette be Trump. A Védelmi Minisztérium szerint Oroszország beszüntette az ellenségeskedést a különleges katonai műveleti övezetben. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök megköszönte az amerikai fél diplomáciai erőfeszítéseit, és reményét fejezte ki, hogy a tűzszünetet be fogják tartani.
3: Sport.
1: Még a héten a 27. fordulót rendezték, mától már a 28. fordulóval folytatódik a szlovén másodosztály bajnoksága. 17 órától a Bistrica és a Brinjegro Szuplje, valamint az Illíria és a Bilje csap össze. A forduló rangadóját azonban holnap rendezik a felújított lendvai focipályán. A Nafta és a Beltinci 17 óra 45 perckor kezdi a játékot. Három mérkőzést rendeznek ma az első Foci Liga 34. fordulójában. Először a Bravo és a Kalcer Radomnyel lép pályára, majd a Koper és az Alumini következik. 20 óra 15 perctől pedig a Maribor és az Olimpia közötti rangadót rendezik a Ljudskivörcs stadionban. A férfi kézilabda NLB Liga elődöntőjét rendezik ma. 18 órakor a Trimo Trebnye és a Grossist Slovan, majd 20 óra 15 perctől a Szloveny Gradec és a Celje Pivovarnál Láskó csap össze a továbbjutásért.
4: Időjárás.
2: Délután is jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Késő délután és este északon helyi záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr pályaforgalma mindkét irányba. Akadozik a Dolenszkói pályaforgalma Grosszúpjezahod előtt a főváros felé, valamint Mirnapecs és Trebnye között Ljubljana irányában.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől délutánig, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok addig is kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Györkös Korán mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Május 9-e van, szombat, és 12 perccel vagyunk hajszál pontosan délután. És a délutáni csapattal mi már nagyon sok szeretettel várjuk is Önöket a folytatásban, ugyanis a Muravidéki Magyar Rádió nem halkul el, nem is halkulhat el, továbbra is várjuk Önöket rengeteg jó műsorral, és még annál is jobb zenékkel, ugyanis a zenei szerkesztő, ha minden igaz, akkor ma Horváth Robi, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Györkös Gorán, a mai nap hírszerkesztője Farics Doris a folytatásban, és a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi nagyon sok szeretettel és jó hangulattal várjuk Önöket természetesen, ugyanis odakint gyönyörű szépen süt a nap, ez pedig tökéletesen kihat a kedvünkre is. Igaz, már kéne némi eső, de egyelőre örüljünk inkább a jó időnek, és annak, hogy a mai napon megszervezett nemzetközi babújásfőző versenyen is nem lesz esős, borongós idejük a versenyzőknek, na meg a kilátogatóknak. Úgyhogy, ha velünk tartanak, akkor a folytatásban várjuk majd Önöket terepjáróval, lesz hídvégi randevű techműsor ismétlése, na meg a gyerek gondolatokat is megismételjük, sok-sok jó zene a folytatásban érkezik, Flipper Öcsi, na meg a Tedd a szívedre a kezed című dal.

0: has just lost the fight.
1: Fél egy van, és ha minden igaz, akkor Szabó Szuzi kilátogatott a nemzetközi babgulyás főzőversenyre, és már vonalban is van. Haló Szuzi, mi a helyzet nálatok?
2: Szia Tamara, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát igen, itt vagyunk Radamosban, a nemzetközi babgulyásfőző versenyen. Ez a rendezvény immár a hatodik, és amikor kezdetét vette, akkor még nem is volt nemzetközi jellegű, de mindent majd itt kiderítünk a helyszínen, hogy mikor is vált nemzetközivé ez a rendezvény. Itt van mellettem Lebár Teodor, a rendezvény főszervezője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nem indult ez a rendezvény nemzetközi jellegűvé, de most már arra forta ki magát, hiszen most már a környék egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseményre, amely évről évre nagyobb számú csapatot vonz ugye ide, és nem csak a Muravidékről, hanem a határ túloldaláról is, ha jól tudom.
3: Igen, nem csak a túloldáról, még a túl-túl oldaláról is, mert Felvidékről is van csapatunk, Nagyabonyból. Ez itt közel a magyar határhoz, Szlovákiából van, és Eszteregnyéről, ez Kanizsa mellett település, és persze Muravidék, de nem mondhatom csak Lendva környéke, hanem mondjuk rá Puconcéről is jöttek csapatok, Velincéről jöttek csapat. Most így nem akarok senkit kiemelni, de hál' Istennek sokan jöttek.
2: És hányan is vannak, és hányan neveztek be az idei főt?
3: Hál' Istennek sokan jöttek.
2: És hányan is vannak, és hányan neveztek be az idei főzőversenyre?
3: Az idei főzőversenyre

0: A főzés még nem kezdődött meg, a maga főzés ola egy óra magasságába kezdődik meg, amikor a hivatalos megnyitó a főzésnek. A csapatok most csak így elhelyezkednek a helyükön, kicsit az asztalt dekorálják, eligazodnak, elkészíthetik a babgulyásnak minden kellékét, azt már, de a főzés az egy órakor kezdődik.
1: És mint szervezők, mivel látták el a csapatokat itt a helyszínen? Gondolom nem hoztak minden hozzávalót ők egyedül, vagy?
0: Nem, nálunk az úgy történik, hogy, a csapatok megkapják minden alap anyagot a babgulyáshoz, az azt jelenti, hogy a császárszalonnát, a babot, előre beáztatott friss babról beszélünk, nem konzervról, só, bors, paprika, fűszerek, különböző fűszerek, amik vannak, és ennyi, még az edényt és fát.
1: És mire készül el akkor ez a babgulyás?
0: A babgulyás ilyen 4-5 óráig kell a zsűrinek leadni a
1: mintákat.
0: A mintákat, igen.
1: Említettük ugye a zsűrit is, ha jól látom, 3 tagból áll, majd megkérdezzük, hogy ők is mi alapján értékelik ugye a beadott mintákat. Itt a színpadon meg látom, hogy azért itt is nagy az előkészület, mindent ugye ellenőrizni kell, hogy minden a helyére került, mindent, ami a technikát is illeti, kultúrműsorra is sor kerül. Kikre lehet itt számítani, miért érdemes ide még a babgulyás főzőversenyen kívül ellátogatni ide Radamosba?
0: Hát így lehet, hogy már háttérben lehet hallani, hogy a gyertyánosi mántrások, a gábreszki mántrások, azok így a csapatok között így vonulnak, és kicsit földobják a babgulyás főzőverseny elejét, szóval a kezdetét megkezdik, és akkor utána folytatódnak a göntérházi sulisok jönnek, több különböző népdalcsokról csoportok jönnek, táncosok is lesznek, de majd azt majd a kultúrfelelős majd fog nyilatkozni.
1: Amikor jöttem idefele Radamosba, volt, aki kerékpáron tartott idefele, és néhány autós is jött utánam, és lehet azt is látni, hogy itten vannak úgymondván, hogy betérők is, tehát érdeklődők, látogatók, akik nem a versenyre jöttek, de látom, hogy már itt javában fogyasszák a babgulyást. Erre is van lehetőség?
0: Igen, persze van lehetőség, ezt aki már reggel korán hallgatta a Muradéki Magyar Rádiót, ezt már elmondtam, hogy 6 órától már főztük itt a haverokkal a komerciális babgulyást, ahol a ide látogatók nyugodtan fogyaszthatnak, és lángos is készült, úgyhogy egy órától, nem egy óra, a babgulyás már 11:30-kor kész volt, úgyhogy mindenki, aki gondolja, hogy otthon nem tud mit enni, nincs ötlete, az nyugodtan látogasson el Radamosba, és itt a babgulyás és a legjobb lángos várható.
1: Tehát aki még most meggondolja magát, és úgy gondol, hogy nem készít ma már semmit, lehet, hogy még nincs késő, akkor az tényleg éljen ezzel a lehetőséggel, jön el de Radamosba, és amit hallhattuk, van babgulyás és lángos. Köszönöm szépen. Az eredményeket mire várhatjuk?
0: Az eredményeket, hát ahogyan már mondtam, hogy 4-5 órakor kell leadni a mintákat, de hát a zsűrinek nagy dolga van, úgyhogy 7 órára várhatók az eredmények.
1: Hát az már eléggé később akkor, ugye?
0: Igen.
1: Jól van. A kicsikről is gondoskodtak, a gyerekekről is, hogyha netán családosok jönnek ide a helyszínre?
0: Igen, van ilyen ugróváronk is, és vattacukor, patogatott kukorica, úgyhogy ha esetleg gondolják, hogy most ilyen tüzet raktak, meg most hová vigyük a gyerekek, az el van különítve, a gyerekek nyugodtan ugrabugrálhatnak, még a szülők kicsit körülmennek, még esetleg degusztálnak itt a csapatoknál, és ennyi.
1: Hát én úgy gondolom, hogy érdemes ide kilátogatni, igaz?
0: Igen, mindenképpen.
1: Ilyennek a lehetőséggel várjuk Önöket ide Radamosba. Lebár Teodornak köszönöm ezt a részletes tájékoztatást. El is ment, mert mint főszervező. Nagyon sok a feladata, nagyon sokan érdeklődnek, kérdeznek a csapattagok, illetve a faluban a többi tagok is, hogy mi hova kerül, hogy legyen, mi hogy történjen. Látom, a hölgyek is már ügyesen a konyhában, majd lehet, hogy őket is megkérdezzük. Körbejárom a csapatokat, meglátom, hogy folynak az előkészületek, és amint adódik lehetőség, majd újra bejelentkezünk a műsorba. Ennyi lenne innét egyelőre Radamosból. Tamara, ismét a stúdiói a szó.
2: Köszönjük, Szuzi, a fontos

információkat. Hát ahogy hallhatták, pontban egykor kezdik a versenyzők magát a versenyt, úgyhogy mindenképpen érdemes kilátogatni. A meghívó alapján pedig 1:45-től pedig már várja önöket a kulturális program, és ugye a legkisebbek sem maradnak egyedül, van ugrálóvár, meg minden, ami jó és érdekes, úgyhogy mi is csak ajánlani tudjuk, hogy ha nem Muravidéki Magyar Rádiót hallgatnak, akkor látogassanak ki Radamosba a Nemzetközi Babgulyás Főző versenyre. Dalom.

0: Whitney Houston dala után a következő percekben Göncedittől hallhatnak a kedves hallgatók, ugyanis kim van a Lendvai Labdarúgó Akadémián, de hogy pontosan miért és hogy mi is történik ott, arról ő szól bővebben. Szervusz Edit, mi a helyzet odakint?
1: Rádióhallgatókat, hát egy örömhírt szeretnék megosztani elsősorban a foci kedvelőkkel, ugyanis a Lendvai Labdarúgó Akadémia két korosztályos csapata, tehát az U15 és az U17 ma már bebiztosította az első ligás belépőt, ugyanis az U15-ös csapat mérkőzése a Járénina ellen ezekben a percekben ért véget, és szóvérén magabiztos győzelmet arattak a fiatalok. Igaz, hogy kicsit gyengén kezdték a mai találkozót, nagy volt a tét és a teher is rajtuk, így aztán a 15-14 éves fickóknak ugye kellett egy kis beszólás, ez mégis történt a szünet előtt, hiszen sokkal jobban és jobb képet tudnak festeni a pályán, mint azt az első 40 percben megtették. Így nem is volt csoda, amikor kiérkeztek, tisztán más képet festettek, jöttek a gólok, és a végén a magabiztos győzelem és a nagy öröm. Ugyanis mondhatjuk két fordulóval a befejezés előtt megvolt a 3 pont, és így utolérhetetlen az összetett táblázaton a két együttes. Most sokkal könnyebb feladata lesz az U17-es csapatnak, amikor már szinte úgy mondhatjuk tét nélküli mérkőzést játszik, de azért lesz még egy komoly feladata az U15-nek, hiszen az egyéni táblázaton is meg lehet a bajnoki cím, amennyiben az utolsó két fordulóban bizonyítani tud. Most mondjuk el még azt, hogy ugye két forduló maradt hátra, Lebartadei, az U15-ös csapat szakvezetője elmondta, elégedettek a szezonnal, annak ellenére, hogy a kezdet nem éppen az elvárások szerint alakult, de aztán utána beindult mindkét csapat, és hozta zsinórban a győzelmeket, a jó játékkal, tényleg itt a hazai mérkőzéseket követtük mi a Muravidéki Magyar Rádió sportszerkesztőségében, és elmondhatjuk, hogy ezek a fiatalok nagyon megdolgoztak ezért a sikerért, nem csak a mérkőzéseken, hanem a napi foglalkozásokon, edzéseken is, úgyhogy ezennel is gratulálni tudunk nekik. Most pedig rövidesen a pályán a Novinics Hermán 2-es vezette U17-es csapat, úgyhogy azoknak is itt népes tábor fog szurkolni. Mondjuk el még azt, hogy nagyon sokan, ugye, illetve nem nagyon sokan, hanem nagyon sok nézőre, szinte teltházra számítanak a holnapi felnőtt meccsen, ugyanis 17 órakor adják át az új gyepfelületet a Lendvai Városi Stadionban, azt követően 17.45-kor pedig kezdődik a rangadó Nafta Beltinci. Úgyhogy oda is várják a nézőket holnap. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, Edit, a fontos információkat, és ugye mi is innen csak a stúdióból gratulálni tudunk a versenyzőknek. Na meg ugye, ahogy hallhatták, a hétvége folyamán rengeteg sportprogram is várja önöket, úgyhogy ha a mai napon vagy nem hallgatnak MMR-t, vagy nem látogatnak ki a radomosi babgulyás főzőversenyre, akkor akár sportprogramokra is el lehet látogatni. Mi mindegyiket csak ajánlani tudjuk. A Magna Cum Laude dalával zárjuk ezt az órát, pontban 1-kor pedig akkor megtudhatják, hogy milyen idő vár ránk még a hétvégén egészen keddig.

0: Megnyitott a Tóbüfé a Sárbergi horgásztó partján. Május 9-én, szombaton, különleges magyaros vacsora estel várják Önöket, ahol a bográcsban igazi, szaftos, pacalpörkölt készül, ahogy azt igazán szeretjük. Töltsön el egy kellemes estét a tópart nyugodt hangulatában. Élvezze a friss levegőt, a házias ízeket és a barátságos vendéglátást. A Tóbüfében mindenkit szeretettel várnak.
1: Május 9-e van, szombat, 1 óra hajszál pontosan, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, és érkeznek a mai délután friss információi. Először is a szlovéniai időjárással kapcsolatban. Na, ma délután a folytatásban is többnyire napos idő várható, szórványosan felhőzettel, néhány záporral és zivatarral, főként a hegyekben egyébként. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Az éjszaka első felében helyi záporok, zivatarok várhatók, főként északkeleten. Reggel felé mindenhol kitisztul az ég, helyenként rövid ideig köd is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 12 fok között, az alpesi völgyekben 5 fok körül alakul. Holnap reggel többnyire napos idő várható, ismételten napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhány rövid ideig tartó zápor is előfordulhat. A szél délnyugati irányú lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul. Hétfőn nyugaton részben a középső területeken túlnyomó részt felhős lesz az ég, helyi záporokkal és zivatarokkal számolhatunk. Ezek a nap közepén és délután kelet felé terjednek, ahol köztes időben napos időszakok is lesznek. A délnyugati szél megerősödik, kedden Pest pedig este és kedden reggel természetesen felhős lesz az ég, helyi csapadékkal, zivatarokkal együtt. Délután észak felől kitisztul majd az égbolt, átmeneti északi széllel, tenger melléken pedig bórával lehet számolni. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, hát itt nálunk lentven 22 fokot mérnek, ez szintén így van a közeli Muraszombatban, és ha igazak az jelzések, akkor Ljubljana is 22 fokos jelenleg. Maribor 21, Celje 23, Novo Mesto 21, Koper 22, Kradalicán pedig 4 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk Magyarországot is. A magas szintű felhőtakaró a keleti tájakról is levonul, mögötte gomoly felhős idő várható sok napsütéssel a mai nap folyamán, délután pedig az Alpok felől besodródhatnak a záporos, zivataros csapadékgócok, melyek az esti órákban lecsengenek, másutt legfeljebb elvétve fordulhat elő konvektív csapadék. Aztán holnap, azaz vasárnap sok napsütésre számíthatunk gomoly felhő képződéssel, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik fokozatosan Magyarország térsége fölé. Hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhő képződés. Egyre több felé számíthatnak záporokra, zivatarokra. A délnyugati szél is megélénkül, főleg a Dunántúlon meg is erősödik. Kedden pedig éjjel erősen megnövekszik, megvastagszik, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Többfelé valószínű zápor, illetve zivatar, a csapadék súlypontja napközben kelet felé tevődik. Az orvos meteorológusok szerint pedig fronthatással nem kell ma számolni, ami pedig még a magyarországi jelenlegi hőmérsékleteket illeti. Hát lenti a jelentések szerint 23 fokos, Zalaegerszeg 22, Nagykanizsa 23, Szentgotthárd 22, Szombathely 21, Budapesten pedig 22 fokot mérnek. Az orvos meteorológiánál pedig még fontos hozzátenni, hogy az UV-sugárzás egyébként 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, főleg, hogyha kint vannak a napon. Erősítsék immunrendszerüket, és nagyon fontos, hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Mi pedig akkor most lássuk, hogy mi a helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A távolabbra utazók viszont sok helyen találkozhatnak forgalmi dugókkal. Teljesen pontosan a Steyr autópályán Szlovenske Konyice és Drámlje között Ljubljana felé, valamint a Dolenszkói autópályán Grosszuplje nyugat, és a szupja nyugattól Ljubljana felé. Aztán az utakon is vannak torlódások Medvode és Ljubljana között munkálatok miatt teljesen pontosan. És még fontos információ, hogy baleset miatt akadozik a forgalom a Kobarid és Bovec pri Trnovom közötti útszakaszon, Szocsa mellett, a forgalom felváltva egy irányú, úgyhogy ha arra felé haladnak, akkor csak óvatosan, körültekintően vezessenek, figyeljenek oda másokra is a forgalomban, na meg természetesen, ugye a forgalmi jelzésekre. A rendőrök egyébként ma a muroszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
3: Sok víz lefolyt már a Murán.
4: Kezdjük talán a gazdag múltú Berkeféle malommal. A Vas vármegyei alispáni hivatal 1889. január 28-án kiadott levele alapján tudjuk, hogy Berke János, tótkeresztúri lakos és evangélikus lelkész birtokolta a Domonkosfa határában lévő egyik malom működési jogát, valamint az azzal összefüggő vízhasználati jogot a Kiskerkán.
5: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
6: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

0: Szikora Róbert után már vissza is térünk a nemzetközi babgulyás versenyhez. Hát igaz, mi itt a stúdióban nem, viszont Szabó Szuzi igen, ő ugyanis az elmúlt percekben ügyesen kereste továbbra is az interjú alanyokat. Szervusz Szuzi, milyen a hangulatod akint most, hogy már elkezdődött a verseny?
1: Szia Tamara, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hát itt Radamosban nagyon jó a hangulat, a csapatok nekiálltak a munkának, egyre több a járókelő, az érdeklődő, akik nem csak főznek, hanem az invitálja őket ide, hogy milyen kínálattal, illetve kultúrműsorral is várják őket, hogyha eljönnek ide a helyszínre. Meleg van ugyan, de épp itt a főző csapatokkal beszélgettünk, hogy azért egy kis szellő azért éri őket, a sátorban pedig csak egy kis rövid időre érdemes meghúzódni, hiszen a helyet tovább kell majd adni, mert azért jönnek az ide látogatók és az érdeklődők. De mint ahogy ígértem, hogy most még már a csapatoknál fogok járni, és így is történt. Találkoztam itt a határon túl lévő csapatokkal is, itt helybeli csapatokkal, és Bacsi Laci volt az, aki Zsitkócban a Kultúregyesület elnöke, és itt a helyszínen a csapat vezetője is, és sikerült őt meggyőznöm, hogy azért osszam még gondolatainkat azzal kapcsolatban, hogy hogy gondoskodnak arról, kedves Bacsi úr, hogy itt minden azért úgy menjen, a verseny már elkezdődött, hogy azért majd megfeleljenek, és az a babgulyás, amit készítenek, hogy időben el is készüljön.
2: Hát igen, sok szeretettel üdvözlök én is innen Radamosban mindenkit a Moravéki Magyar Rádióban. Mi örömmel jövünk, úgy mondhatom, hogy ötödik alkalommal vagyunk, eddig egy alkalom tavaly nem tudtunk sajnos jönni, de hogy ahogy volt említve, az időjárás meg valahogy mindig összejön, mert nagyon szép az idő, és ez fontos ilyen eseményekre. Még melegöt kapunk a sok tűztől is, ahol főzzük a dolgokat, vagyis főzik. Van elég sok csapat, mi nagyon jól érzük magunkat minden éven, hiszen nem csak Szlovéniából, ahogy volt említve Magyarországról, meg ha jól tudom, vannak Kárpátaljáról, vagyis Felvidékről, nem vagyok benne biztos, úgy tudom, hogy jönnek azok is. Jó a hangulat. Ez a fontos, hiszen ez a társaság miatt van, társolgás miatt van, eredmény hirdet is, és ha jól tudom, 5 órakor van, de mi azt soha nem az miatt jövünk, mi ahogy említettem, a társolgás miatt és a társaság. Hát ez egy olyan feladat, persze azért én még, ha mondhatom, abban az években születtem, amikor még katonaságnál volt passzúj, úgy mondom, Szerbiában voltam katona, és akkor ottan volt a katonaságnak ez egy különös eledele, ahol ő megkérdez bárkit, mindenki azt mondja, hogy ez egy különös eledel volt, és valahogyan ez a hagyomány őrzés itt a Radamosban megmaradott. Én ezt gratulálni tudok, és ezután is csak így tovább.
1: Nagyon szépen elmondta, és láttam, hogy ügyesen ki is van osztva a feladat, hiszen amikor beszélgettünk, hogy ki az, aki esetleg nyilatkozna, mindenki azért javában valamit tette a dolgát, hol a hagymát metélte, hogy a szalonnát, vagy a szalonnát. De van-e valamilyen, kerül-e az ételbe valamilyen titkos hozzávaló, amitől esetleg még jobbá válik ez a babgulyás?
2: Hát én amennyit tudom a receptúrát, vagyis én csak egy ilyen besegítő vagyok, de van egy főszakácsnőnk. Én úgy gondolom, hogy különös anyag nincs benne, nem lesz benne a zsitkóciaknál, de van ennek egy tétele, ami a dolgok a hagymától, a hústól, és a főzéstől, és a babtól, ez mind függ. És nem lehet ez gyorsan, mennyit én tudom főzni, hiszen ha ezt szétfőle a babot, az már nem az a kvalitet, az a minőség. Hát igen, így valahogyan mi, hála Isten mondhatom, hogy mi zsitkóciak vajon el vagyunk osztva, hiszen vajon több rendezvényen jelen vagyunk, nálunk is hamarosan lesz a gasztronap, 2 hét múlva, 3 hét múlva, és vajon el vagyunk osztva, mindenki tudja a saját munkáját, úgyhogy nálunk ez úgy mondom, hogy nem probléma.
1: Jó, maradjon is így, és kívánom azt, hogy jó ételt, finom ételt készítsenek, és érezzék nagyon jól magukat.
2: Köszönjük szépen, én úgy gondolom, olyan 3-4 óráról megfőr, mindenkit szeretettel válunk a zsikóci asztalnál, amennyi jót szívesen degusztálhatnak, bárki jön, szívesen várjuk.
1: Köszönjük szépen ezeket a hasznos információkat. Tehát aki tud, éljen a lehetőséggel, hogyha ide jön a helyszínre, egyből ugye jobbra az első sátor, mondhatjuk.
2: Igen, a tudottú autó mellett vagyunk, mi ott kaptunk helyet, elsők vagyunk. Remélem, hogy utolán nem leszünk utolsók a versenyben.
1: Bízunk benne, hogy nem így lesz. No, és akkor említettük nem csak a babgulyást, ugye, hanem a fiatalokról sem feledkezzünk meg. Érdekes látni így, ahogy jártam így a csapatoknál, hogy van, hogy a csapat összetétele csak idősebbekből áll, valahol csak fiatalokból, de a dobronaki nótázóknál arra figyeltem fel, ugye a nótázók tagjai idősebbek és fiatalabbokból is állnak, és most itt a fiatalok bátran vállalkoztak arra, hogy nyilatkoznak és megosztják gondolatainkat. Két fiatal van itt mellettem, Markovics Beno és Horváth Martin. Nehéz volt rászedni fiatalokként benneteket, hogy gyertek a babgulyás főzőversenyre?
3: Hát nem annyira, mert az egyik próbán csak mondták, hogy behívtak minket, hogy énekelünk a babgulyás főzőversenyen, és akkor már eldöntöttük, hát akkor már főzzünk is, nem? És akkor megszületett az ötlet, és eljöttünk.
1: Mennyire szeretitek a babgulyást?
3: Én annyira mondom, hogy nem kívánlom, de megeszem. De hogyha jó meg van csinálva, akkor nagyon finom.
1: Martin, és mi az, amiben tudtok ti így segíteni? Ugye csak férfiakból áll a csapat. Hölgy nincs, enélkül is meg lesz a főzés?
4: Hát, nem mi vagyunk, nem mi a fiatalok vagyunk a főszakácsok, de ha van valami, amiben tudunk segíteni, hagymavágás vagy valamilyen, szívesen segítünk. Nagy a felkészülés, lány nincs ugyan, de szerintünk meg tudjuk csinálni férfi erőből is.
1: Már volt, hogy nekiálltatok valamikor egyedül babgulyást főzni?
3: Életemben nem.
4: Babgulyás nem, de valami kis dolgot, tojást vagy tésztát, igen.
1: Akkor ez lesz most ugye az első alkalom.
4: Hát igen, nézzünk, hogyha valamit meg tudunk jegyezni, talán hogyha magunk egyszer fogunk csinálni, akkor lesz pár ötlet, vagy pár titkos összetevő, amivel finomabbá tudjuk tenni a babgulyást.
1: Számítotok helyezésre?
3: Tavaly már voltunk itt, és kaptunk harmadik helyezést, az elég jó, úgyhogy remélem, hogy nem lelebbre esünk, de nem lesz baj, hogyha nem kapunk valami helyezést.
1: Jó, én nagyon jó főzést kívánok nektek, és jó szórakozást. Annak ellenére, hogy nem számítatok helyezésre, ki tudja, lehet, hogy még emelkedik majd ez a létra.
3: Hát ja, remélünk rá, de nem baj, ha nem lesz.
1: Jó, köszönöm szépen nektek, és jó főzést, és további jó szórakozást.
3: Köszönjük szépen.
1: Itt a háttérben pedig már hallani, hogy Lebár Teodor köszönti az ide látogatókat, a vendégeket és a csapatokat. Nem merek sajnos innét mozdulni, mert nagyon rossz volt a térerő, de remélem, hogy azért a hallgatóknak sikerült átadni valamit az itteni hangulatból. Még ebben az órában, ha lesz lehetőség, akkor még két csapattal jelentkeznénk innét a helyszínről. Tamara, ismét téd a szó.
0: Nagyon szépen köszönjük, Szuzi, a bejelentkezést. Hát mi is sok sikert kívánunk a versenyzőknek, na meg jó szórakozást, ugyanis köztudott, hogy jó hangulat, az fontos a finom ételek elkészítéséhez. Na meg a kilátogatóknak is nagyon-nagyon jó szórakozást és kellemes napot kívánunk, ugyanis ahogy hallhatták, a háttérben már negyedkor ugye elkezdődött a kulturális műsor, úgyhogy látogassanak ki akár önök is, családdal, gyerekekkel, unokákkal, mindenképpen érdemes lesz, nem fogják megbánni. Menjenek, biztassák a csapatokat, természetesen, hogyha nem hallgatnak Muravidéki Magyar Rádiót, és szórakozzanak egy picit önök is társaságban. Mi pedig akkor folytatjuk most a Sebi Blues Banddel és a Blues Maradt című dalokkal, de a folytatásban itt lesz a Venga Boys is.

Mindjárt folytatjuk már a beígért Venga Boys-zal, de még előtte azért fontos elmondani, hogy ha valaki nem szeretne kilátogatni ebben a melegben a nemzetközi babgulyás főzőversenyre, és inkább a sportprogramok érdeklik, akkor javában zajlik a NAFTA U17-esek mérkőzése. Hát ugye 13 órakor kezdtek a Lentvai Futball Akadémián, akár még most is kilátogathatnak oda, hogyha úgy vélik. Ugye Göncedittől hallhattuk, hogy eddig sikeresek voltak a fiatalok, reméljük, hogy ez a folytatásban is így marad. Menjenek ki, hogyha szeretik a focit, szurkoljanak a hazai csapatnak, önök is, hogyha pedig esetleg ugye nem sportkedvelők, akkor Radamosban még mindig ki lehet látogatni, várja önöket a színes kultúrprogram, na meg természetesen az MMR, hogyha inkább otthon töltenék ezeket a következő órákat, és akkor most érkezzen a beígért Venga Boys dala.

0: Pintér Tibor meséje után már újra itt is van velünk a vonalban Szabó Szuzi, aki továbbra is kint ügyeskedik a Nemzetközi Babgulyás Főzőversenyen. Halló Szuzi, mi újság van most már, hogy elindult a kulturális program, na meg hogy ügyesen főznek már a csapatok is?
1: Szia Tamara, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Én itt Radamosból az immár 6. Nemzetközi Babgulyás Főzőversenyről. Igen, így ahogy mondod, a csapatok már elkezdtek javában főzni, szorgoskodnak. Ahogy látom, a kondérba belekerült már a hagyma, meg van pirítva, most már egyesek arra hivatkoznak, hogy a szalonnát is lassan hozzá kell majd adagolni, és azt ugye folyamatosan kevergetni kell. No, de hogy is mennek ennek a főzésnek a lépései? Itt akkor már el tudják majd mondani, akikkel sikerül remélem beszélgetni. Itt van mellettem Nagy Laci felső lakosból, a helyi közösséget és az egyesületek csapatait láthatjuk itt a helyszínen is, ugye őket képviseli a nagyúr, és mellettünk van még itt Eszteregnye község önkormányzatének polgármestere Szilágyi Zoltán, és ugyanebből a csapatból még Baliné Erika, aki képviselő és turisztikai referens is egyben. Üdvözlöm tehát önöket. Először akkor térjünk ide vissza még a babgulyás főző versenyre, illetve ennek a folyamatára, a babgulyás készítésére. Valóban önök is ott tartanak? Hagyma belekerült, most még már a szalonna majd? Miben ügyeskednek?
2: Igen. A borsot már háromnegyed részére megfőztük, most már megy a hajma, és akkor a hús és a többi megy hozzá.
1: Elég könnyen eljött, és örültem neki, mert voltak olyan csapatok, akik nem engedik el a vezető, mondván azt a gyeplőt, hogy nem hagyhatja ott a kondért, a tűzön, nem engedi el, de azért ezek szerint könnyen eljött.
2: Nálunk meg van bízva, van nekünk több, aki írt hozzá, és én csak felügyelő vagyok.
1: Tudja, hogy kell kiosztani a munkát? Nagyon jó.
2: Ja. Hát ebben már igyekeztem előbbeni években is, hogy a munkát úgy osztuk be, hogy mindenkinek jusson. És engemet úgy tanítottak, hogy úgy állj hozzá, hogy más is hozzáférjen.
1: Nagyon jó. Tehát tapasztalat már van bőven. Ez már a hatodik babgulyás főzőverseny. Eddig mindegyiken itt voltak, vagy hányodik alkalommal is vannak itt?
2: Igen, itt voltunk mind az egészen. Jóan, én személyesen nem, mert el vagyunk osztva. Az idén érem került a Soló, hogy én szervezzem, és így egyesítünk meg, hogy megszervezzük.
1: És ugye említette, hogy a helyi közösség mellett az egyesület tagjai is itt vannak. Kiket sikerült invitálni még a munkába?
2: Különben a kultúrától, minden csapattól itt van egy személy. Úgyhogy csak a kultúrától nincsen. Azok más módon segítenek közbe. Azokat is képviseljük.
1: Nagyon jó. És számítanak valamilyen helyezésre? Vagy csak inkább a hangulat miatt jelentek itt meg?
2: Mink inkább a társaság véget jöttünk, nem az eredmény véget, mert az eredmény milyen lesz, olaj lesz. Megkóstolok, hogyha megbírjuk enni, megesszük, ha nem, akkor meghagyjuk.
1: Szereti mindenki önöknél a babgulyást a csapatban?
2: Hát idáig még igen.
1: Azért, mert láttam ugye, hogy számos asztalán azért sütemények, perecek, egyéb harapnivalók is vannak. Önök is hoztak valamit?
2: Igen, hoztunk kis kifliket, málit is hoztunk. Úgyhogy ezt az asszonyokra bíztuk, hogy azok szervezték ezt. Tehát most mit sütöttek, hogyan, abban mi nem avatkoztunk bele.
1: Jó, és említettük, hogy azért meleg van. Nem is tudom, hogy inkább a tűzőnapon, vagy itt a sátor alatt van melegebb, de mit tesznek az ellen, hogy ne legyen melegük?
2: Hát van azért hűtőtáskánk is. És itt is van hűtőanyag is, amivel le lehet hűteni a hőmérsékletet, hogy...
1: Áruljuk el, mi az?
2: Hát van egyszerű víz, a víz mellett van szőlőtőkérő is, gyümölcs, nem. Még asszor is ásványvíz.
1: Jó, tehát akkor látom tényleg, hogy gondoskodtak a jó hangulatról, és hogyha bárki oda látogat az önök sátrához, akkor gondolom meg is kínálják a járókelőket.
2: Igen, ott van elkészítve, van kis kenyér megkenyve vágott zsírral, van rajta a kis diszítés, paprika, zöld, hagyma, és kinek mi passzol, olyannak kóstol.
1: Igen, igen, én is ebben részesültem. Jó főzést kívánok, akkor is jó szórakozást önöknek. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Hát itten a színpadon vannak már a dobronaki nótázók, de remélem, hogy annyira nem fognak bezavarni a következő két taghoz, ugye? Szilágyi Zoltántól, akit mondtam, hogy Eszteregnye község önkormányzatinek polgármestere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Önök elmondta, hogy testvértelepülésben vannak, ugye, Radamossal, és egymás rendezvényen is megjelennek. Ez akkor már egy szoros kapcsolat, mondhatjuk, és már több alkalommal megjelentek itt a rendezvényen?
3: Igen, hát testvértelepülésünk Radamos, és most már körülbelül 4-5 alkalommal itt voltunk az itteni rendezvényeken, és természetesen mi is meghívjuk a radamosiakat, hogy mindenképpen jöjjenek az eszembe. És szeretettel várjuk a rádióba, és rendezvény szokott nálunk lenni, hasonló szisztémában, mint itt, ugyanilyen főzőverseny, különböző embereknek rengeteg fellépő, vannak híresebbek, nem híresebbek, táncfeletek, mindenki, és ugyanúgy mindenféle árust van nálunk ott azon a rendezvényen, és szeretettel várunk mindenkit oda.
1: És ugye erre a rendezvényre viszont nem csak egyedül jöttek, mint csapat, ha jól látom, a szomszédos asztalnál még egy csapat van Eszteregnyéről. Ők kiképviselnek.
3: Ők Eszteregnyi, az Őszi Rózsa dalkör, ő egy helyi dalkörünk, akire a helyi hagyományokat, meg a többi dolgot próbálja továbbvinni a közösségnek, meg a falunak mindent. Tehát egy kis hírnevet ad Eszteregnyi.
1: És hát akkor itt is már színesítik a kultúrműsort, és mint ahogy mondtam, hogy már itt a háttérben majd a színpadon vannak már a dobronaki nótázók, hamarosan őket halljuk. És még Baléne Erikától megkérdezném, aki ugye képviselő és a turisztikai referens is. Mennyire tudott arról gondoskodni, hogy itt is mindenki kivegye az önök csapatánál a munkát, mint ahogy hallhattuk Nagy Lacitól, hogy a felső lakosiaknál aztán ki van osztva a munka, önöknél is így van ez?
4: Igazából igen, mi lányok összeszedtük a hozzávalókat, azt elhoztuk, és itt közösen készítjük el.
1: Mondja, hogy mi lányok, hány csapat tagból is áll a csapat?
4: 7 vagyunk, abból van 3 lány és 4 fiú. Van 3 fiú, és van egy kisfiunk.
1: Milyen munka jutott a férfiak?
4: Igazából minden, meg van osztva a munka.
1: Most hol tart a főzés jelenleg?
4: Igazából mi nem szalonnával készítjük a babgulyásunkat, hanem húsival, úgyhogy felraktuk a hagymát, a hozzávalókat, a paprikát, a paradicsomot, csináltunk egy sűrítményt, és most beletettük a húsinkat.
1: Akkor így készül el?
4: Igen, igen, igen. És majd ezután kerül be a bab, a rántás és a tészta. Mi egy hagyományos zalai babgulyással készültünk.
1: Van annak szokása otthon is, hogy azért otthon is készül ilyen fajta étel?
4: Igen, igen, igen, igen.
1: Hát nem ismeretlen.
4: Nem, a mi számunkra nem.
1: Számítanak valamilyen helyezésre?
4: Igazából nem. Egy kis jó kedv, egy kis mulatság, egy kis vacsora, de ha nyerünk, úgyis jó. Ha nem, úgyis.
1: Érdekes ez a hozzáállás, ugye, mert verseny, és senki nem mondja, hogy azért jött, hogy azért valamilyen díjjal térjen haza. De azért, hogyha úgy alakul, akkor az is jó lesz.
4: Nyilván örülnénk neki, de mondom, maga a mulatság kedvére, jó kedvére, egy kis kikapcsolódás, egy kis szórakozás, egy kis beszélgetés.
3: Igen, hát meg főleg azért jöttünk tényleg, hogy nem az eredmény miatt, hanem azért ezt, hogy a testvértelepülésnek a kapcsolatát, az igazi emberi kapcsolatot fönn tudjuk tartani, ne az lényeg, hogy csak telefonon, e-mailbe, hanem üljünk le úgy, mint régen az öregeink, mikor még nem volt ez a nagy technika, és így lehet igazi barátságokat építeni. Legalábbis mi így gondoljuk.
1: Igen, így van, és ez nagyon helyes, és mint ahogy hallhatták, ez a rendezvény kiváló alkalmat ad arra, hogy társalogjunk, beszélgessünk egymással. Aki még már elfáradt, az élvezheti a kultúrműsort, és várhatja akkor a babgulyást. Jó főzést kívánok, és jó szórakozást mindannyiuknak!
4: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen!
1: Tamara, ennyi lett volna innét Radamosból, a stúdiója szól.
0: Köszönjük szépen, Szuzi. Hát ahogy azt hallhatták, kóstolóra is várják önöket a csapatok, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni a mai nap folyamán Radamosba, ahogy hallhatták, ugye a 6. nemzetközi babgulyás főző versenyre. Egyébként közben egy kicsit szakadozott a vonal, de a legfontosabb információkat azért hallhattuk. Hát mi is továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogassanak ki önök is, akár a kulturális programra, akár a csapatokat bíztatni, vagy akár csak egy kicsit társalogni ugye a nagy közönséggel. Semmiképp sem fogják megbánni a hangulat, ahogy hallhattuk, az jó, átjött ugye a maga hangulat, és örülünk neki, hogy a versenyzők sem azért mentek oda, hogy ugye elvigyék az első helyezést, hanem mindenki az a főzés öröméért ment közreműködni a versenyre. Hát további kellemes versengést és főzést kívánunk a versenyzőknek, meg további jó szórakozást mindenkinek, aki ma kilátogat oda. Folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a ma ünnepelt Európai Nap alkalmából Szlovénia is számos sporteseményt rendez a nap és az európai szimbólumok jegyében. A hétvégi számos sportesemény közül néhány nap ünnepi hangulata is lesz, mivel Európa napját ünnepeljük. Így a ljubljanai hagyományos Pohodob Zsici is e nap jegyében kerül megrendezésre, valamint három elsőligás labdarúgó mérkőzésre is sor kerül, a Bravo és a Calcer Radomlje Ljubljanában, a Koper és az Alumini Koperben, a Maribor és az Olimpia rangadót pedig Mariborban rendezik. Az Európa nap és az európai szimbólumok középpontjában a vadvízi kajak kenu Európa kupa versenye zajlik Tacenben. Láskóban az ITTF Challenger para asztali tenisz tornára kerül sor, valamint a 44. Pogácsnik emlékverseny kerekes székes kosárlabda versenyét rendezik a fővárosban. Az új magyar országgyűlés 10 órakor kezdte meg alakuló ülését, a képviselők 11 órakor tették le esküjüket. Ezzel megszűnt a leköszönő Orbán kormány megbízatása, a napirend szerint pedig délután 3 órakor már szavazhatnak is az új miniszterelnökről. A parlamenti eseményekkel párhuzamosan két szabadtéri rendezvényt is tartanak. Az új kormányfő először az Országházban szólal fel, majd nagyjából 16 óra körül kimegy a Kossuth térre, ahol a díszszemle és zászlófelvonás után szintén beszédet mond. A Tisza párt egésznapos népünnepét szervez a Kossuth térre, ahol kivetítőkön lehet követni a nap történéseit. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a Tiszával egyeztetve kora délután tartja meg a Hála nektek nevű fővárosi rendszerzáró rendezvényt a pesti rakparton a Lánchídnál. Itt azoknak a civileknek mondanak köszönetet, akik az elmúlt 16 évben kiálltak egy szabadabb Magyarországért. Lengyelország, Horvátország és Litvánia érte el a legnagyobb 40% körüli GDP növekedést az elmúlt 10 évben a régiós országok versenyében. Magyarországon az elmúlt évtizedben összesen 27%-os növekedés volt, ami az uniós átlag 17,5%-ánál jóval magasabb, derült ki az Eurostat friss adataiból. A lengyel fejlődés gyorsasága egyrészt a nagy belső piacnak köszönhető, másrészt az ország sikeresen elkerülte a mély recessziót a járvány idején. Horvátország 10 év alatt összesen 41,7%-kal növelte a gazdasági teljesítményét, bevezette az eurót és csatlakozott a schengeni övezethez, ami még jobban fellendítette a turizmust, miközben a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások felé mozdultak el, és jelentősen fejlesztették az infrastruktúrát. 30-34% közötti GDP bővülést ért el Szlovénia, Bulgária és Románia, gyors felzárkózást mutatva. Sport. Felkészülési mérkőzésen játszik ma a szlovén férfi jégkorong válogatott. Klagenfurtban 16 óra után kezdődik az Ausztria elleni mérkőzés. A Svájcban május 15-én kezdődő világbajnokság előtt minap Magyarország ellen játszott a szlovén csapat. Bleden 3-2 lett az eredmény Ed Terglau csapatának.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután is este északon helyi záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
2: Domonkosfa múltját felidézve történelmi sorozatunk mai részében elsőként a Kerkapatakon egykor működő malmokról szólunk. A település mai kataszteri határában ugyanis a 20. század elején három vízimalom őrölt. Kercsmár Rózsa az 1990-es évek elején írott könyvében úgy szintén három malmot említett Domonkosfa határában, azonban megjegyezte, hogy a 20. század közepére már csak kettő üzemelt közülük. Nézzünk körül tehát a domonkosfai malmok házatáján, hiszen ma már sajnos egy sem üzemel, és sokan talán nem is tudják, hogy valamikor mennyire fontos feladatot láttak el a lakosság megélhetése szempontjából. Mit tudunk manapság a három egykori domonkosfai malomról, kik voltak a malom tulajdonosok, és melyek voltak legfontosabb jellemzőik? Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma negyedszer is Domonkosfáról szólunk.
3: Kezdjük talán a gazdag múltú Berkeféle malommal. A Vas vármegyei alispáni hivatal 1889. január 28-án kiadott levele alapján tudjuk, hogy Berke János, tótkeresztúri lakos és evangélikus lelkész birtokolta a Domonkosfa határában lévő egyik malom működési jogát, valamint az azzal összefüggő vízhasználati jogot a Kiskerkán. Berke Jánosnak egyébként már korábban, az 1860-as évek elején volt malma Domonkosfán, amint azt a község előjárói 1886-ban hivatalosan igazolták. A Berke malom tulajdonjogi státusa az 1906. január 7-i vármegyei határozattal változott meg. Közben három évig, 1896 és 1899 között Berke János bérbe adta malmát Zakócs Péternek és feleségének, Kalamár Juliannának. Később, 1906-tól tulajdonosként Zslejbics Ferenc és neje, Szvatics Franciska úgyszintén tótkeresztúri lakosok voltak feltüntetve. A Zslejbics, később Zslejbics család az említett malom tulajdonosaként egyébként már domonkosfainak tekintette magát. A malom üzemelése utolsó szakaszában annak a tulajdonosa és működtetője Zslejbics Ferenc unokája József volt, aki szerint a nagyapja nevéhez fűződött a malom jelentősebb korszerűsítése és bővítése, mégpedig nagyobb hengert vásárolt, majd később gőzgépet is, így akkor is őrölhettek, amikor a patakban nem volt elegendő víz. A klasszikus gabonaőrlés mellett kását is őröltek, valamint tökmagolajat sajtoltak. A tevékenységet körfűrész vásárlásával is kiegészítették, melyet hozzászereltek a malomhoz, majd a II. Világháború után villanyáramot is sikerült nekik fejleszteni bizonyos mennyiségben. Érdekességként elmondhatjuk, hogy a villany előállítás úgy történt, hogy egy személyautóból kiszerelték a dinamót, amit a malomkerék a víz vagy a gőzgép erejével hajtott. Sajnos arról jelenleg nem áll rendelkezésre pontos adat, hogy az említett malom, amely a falu közepén állt, mikor épült. Feltételezhető, hogy több száz éves múltú létesítményről van szó, vagy volt szó. A másik ismert domonkosfai malom tulajdonosa és a létesítménnyel összefüggő vízjog élvezője 1889-ben a domonkosfai Koltai József volt. Bő másfél évtizeddel később, 1906-ban Koltait néhány évre vonatkozóan új tulajdonosok követték, mégpedig Hertelendi Gergely és neje, Horváth Ágnes, domonkosfai lakosok. Ennek a malomnak a tulajdonjoga és a hozzá kapcsolódó vízhasználati jog egy 1911-es alispáni határozat szerint Csahuk János domonkosfai lakosra szállt át, aki az első világháború után a malmot átalakította és bővítette. Akkor vásárolták a gőzgépet, valamint egy nagyobb hengert, mellyel a gabonát könnyebben őrölhették. Azt követően búzát, rost és kukoricát, valamint a 20. század közepétől a vidéken nagy mennyiségben termesztett hajdinát és kölest egyaránt őröltek. A gőzgépet akkor használták, amikor a patakban nem volt elegendő víz a malomkerék meghajtásáról. Tehát nem csak most van szárosság, ugye akkoriban is volt szárosság, ehhez próbáltak alkalmazkodni már az akkori, tehát malmok is. Nem csak a domonkosfaiak, hanem a környékbeli falvakból is a gazdák szívesen őröltették náluk a gabonájukat, mármint Csahókéknál, mert minőséges lisztet állítottak elő. Gyakorta éjjel-nappal őröltek, amihez munkaerőt, molnár legényeket alkalmaztak. Csahuk János halála után a fia, ifjabb Csahuk János lépett édesapja örökébe. Érdekességként itt most hallgassuk meg, hogy ifjabb Csahuk János mit mesélt Kercsmár Rózsának egy interjúban a Malomban zajló munkáról, amelyben felidézte az 1930-as éveket, valamint a II. Világháború utáni esztendőket.
2: Akkor még nem cserélhettek az emberek gabonáért lisztet, mint manapság. Minden gazda a saját gabonáját őrölte, ha 50 kiló volt neki, azt is meg lehetett őrölni, csak hozzá kellett azt önteni a másik gazdájéhoz. Amikor kész volt a liszt, a molnár kiszámította, hogy melyik gazdának mennyi jár belőle. Akkoriban 10 kiló vámot szedtek minden mázsa gabona után. Később az új Jugoszláviában már 12 kg vámot, még később 14 kg vámot szedtek. A gazdák elégedettek voltak az őrleménnyel. Egymás a búzából 40 kg első minőségű lisztet, 20 kg második minőségűt, valamint 10 kg harmadik minőségű lisztet őröltek, valamint emellett 30 kg korpa keletkezett. A messziről lovas fogattal vagy tehenes szekérrel a Malomba szállított gabonát lerakták, és az üres szekerekkel hazamentek. Utána a gazda visszament, és 2-3 napig, sőt akár egy hétig is várt a sorára. Volt rá példa, hogy eközben a molnár mezején vagy szőlőjében munkát vállalt, mert nekik állataik és gazdaságuk is volt.
3: A Csahókféle Malom egyébként 1982-ig működött. Azt is megemlítjük, hogy Csahuk János felesége Zslebics Boriska volt, aki az elsőként említett domonkosfai Malom tulajdonosának a családjából származott. Tehát a Malom tulajdonosok úgy látszik, hogy házasodtak is valamennyire egymás között. És tegyünk említést a harmadik domonkosfai Malomról is. A 19. század utolsó évtizedének elején domonkosfai és Bükalja csatlakozási időszakában még egy Malom épült a Kiskérkán, mégpedig a település Bükaljai részén, a később létrejött országhatár közelében, közvetlenül a Szerdahelyre vezető út mellett volt ez az épület, vagy állt. Ma már sajnos nem áll. A mai államhatár közelében lévő Malom eredetileg a Szomoróci Pongrácz Dániel tulajdonában volt, majd később a Kovács család vásárolta meg. Utána a szerdahelyi Krányec Sándor molnár bérelte és őrölt benne, majd Szép Ernő vette meg, aki feltehetően lebontatta és házat épített belőle. A Malom berendezését a Moravci Ernisa család vásárolta meg utána. Ezúttal a Malom kezdeti időszakával foglalkozunk, amely tehát Pongrácz Dániel tulajdonában volt. A bükaljai határban megálmodott Malom tervét a szombathelyi Hajas Károly mérnök készítette el, ezért a létesítmény megépítésére vonatkozó kérelmet 1890. júliusában Pongrácz Dániel mellett, tehát ő is aláírta, mármint a tervező. A Malmot a Kérka patakból kivezető csatornán tervezték építeni 3 méter átmérőjű vizes kerékkel, amely 2 követ hajt. A patak megterhelését egyébként a teljes domonkosfai szakaszon felmérték. A Pongrácz Malmot a Kiskérka patakon 1070 méter távolságban kívánták megépíteni az akkoriban Felső Malomnak nevezett, korábban említett Berkeféle Malomtól. A két Malom között 2,62 méter vízszint különbséget számítottak ki. Az átlagos vízmennyiség a terv szerint 0,42 köbméter volt. Ennek értelmében Hajas Károly mérnök megállapította, hogy a Kiskerka vízmennyisége képes lesz a tervezett 2 malomkövet forgatni. A helyzetelemzés arra is kitért, hogy a malom üzemeltetése miatt felemelkedő vízszint a környékbeli parcella tulajdonosoknak nem okoz kárt, és az úgynevezett Berke Malomnak sem okoz gondot. Tehát mennyire precíz méréseket folytattak, ezt a mai ember el sem tudná képzelni, hogy akkor is már ez így történt. Az illetékes vármegyei hatóság a tervet megvizsgálta, majd az építkezést engedélyezte. Amikor a létesítmény elkészült, az érintett lakosság és a helybeli előjáróság, valamint az illetékes megyei szervek képviselői 1894. április 4-én hivatalos felülvizsgálatot tartottak a Malom térbe helyezésének és működésének szabályszerűségéről. A működési engedély aprólékosan szabályozta a Malom működésének minden mozzanatát. A Pongrácz malom céljára a vízhasználatot a Kérka-patak bükajai szakaszán 1892. május 1-jével engedélyezték. A malom feltehetően működött az első világháború végéig, amikor Domonkosva és Szomorúc térsége az újonnan kialakult magyar-jugoszláv államhatár mentére került. Szomorúc is ugyan 1922. februárjáig délszláv megszállás alatt volt, bár a békekonferencia a települést egyértelműen Magyarországnak ítélte, azonban a folyamatos feszültség és bizonytalanság bizonyára hatott arra, hogy a Pongrácz család az 1920-as évek első felében még egy malmot épített a Kiskerka szomorúci szakaszán, tehát keletebbre az említettől. A szomorúci Pongrácz malom, melynek építése, azaz befejezése biztosan a bükajai malmot építető Pongrácz Dániel 1923-ban bekövetkezett halála után történt, mindegy kilométer távolságra volt a család bükaján épített malmától. A bükajai, azaz domonkosvai vízmalom működtetését 1915-ben a domonkosvai Halász János kívánta ellátni. E célból ő az említett év januárjában iparűrési engedélyét folyamodott a Szentgotthárdi Főszolgabíróhoz, amit a helyi előjáróság is támogatott. Egyébként a molnári tevékenység a 20. század elején szívesen vállalt foglalkozásnak számított Domonkosván, ami érthető, hiszen bizonyos időszakban 3 malom is működött a falu határában, emellett további néhány a környékbeli falvakban is.
2: A domonkosvai malmokra vonatkozó ismertetés után azt vizsgáljuk meg, hogy milyen volt a Domonkosvát és környékét érintő közlekedés, mint egy másfél századdal ezelőtt. A közutak mellett netán volt-e olyan vasútfejlesztési terv, amely Domonkosvát közvetlenül érintette volna.
3: Domonkosvát és Bükaját a 19. század második felében helyi és járási vonatkozású utak kapcsolták be a történelmi Vasvár megye és a tágabb földrajzi térség vérkeringésébe. Mindkét települést majd 1889-től a kettő egyesítésével létrejött Domonkosvát nyugat-kelet irányban átszelte a Tótkeresztúr, illetve északról Salovci irányából érkező és a Kérca, azaz Kérka patak mentén haladó út. Emellett fontos volt a Hodos, illetve a Dávid háza felé északi irányba vezető út, amelynek használata a közeli vasútvonal megépítése után jelentősen megnőtt. Ugyan Domonkosvát közvetlenül érintő vasúti terv nem volt, vagy legalábbis nem tudunk róla, ami egyrészt nem azt jelenti, amint látni fogjuk, hogy a domonkosvaiak ne támogatták volna hozzájuk legközelebbi Muraszombat-Körmend vasúti építését, másrészt a legközelebbi vasútállomáshoz vezető közútnak fontos szerepe volt, amint említettük, a helybeli lakosság életében. És említésre méltó a Domonkosváról déli irányból Pártos falva felé vezető útszakasz is, amely a 20. században a térségnek a délszláv államhoz kerülése után vált egyre forgalmasabbá. Az említett utak közül szinte valamennyi eléggé keskeny, rossz minőségű volt a 19. század végén, ezért a karbantartási munkálatok folyamatosak voltak, amit részben a helyi lakosok, részben utadó fejében hivatásos, a vármegye által alkalmazott útkaparók végeztek. Azonban kanyarodjunk vissza a vasúthoz. A történelmi Vas vármegye területén már az 1880-as években felvetődött a Muraszombatot és a tágabb térséget az ország, mármint Magyarország egyéb központjaival összekötő vasútvonal építésének a szándéka, és ez Domonkosva lakosai szempontjából is érdeklődésre tett szert. Azonban a terv akkor a 19. század utolsó éveiben még nem valósult meg, és utána is néhány kisebb próbálkozás meghiúsult. Több sikertelen terv után végül 1905. októberiben mozdult el a holdpontról a Körment Őri Szentpéter Muraszombat helyi érdekeltségű vasútvonal megépítésének ügye, amikor miniszteri rendelettel engedélyezték Fábián Lajos mérnök vállalkozónak annak a megépítését. A beruházás költségvetése a törvény, az építési engedély és más jogszabályok értelmében az érintett térség településeinek, így Domonkosvárok is a hozzájárulásával véglegesült. Az érdekelt települések az önrészt általában kölcsön formájában biztosították, volt azonban lehetőség más módon történő támogatásról is. A domonkosvaiak egyik csoportja, kb. 50 személy, arról nyilatkozott 1906 elején, hogy a 20 éves visszafizetési időszakra tervezett kölcsön fölvételét nem támogatják. Ők hajlandók voltak bizonyos összeget saját megtakarításokból fizetni. A falu lakosságának a másik csoportja, akik feltehetően néhány fővel többen voltak, viszont támogatták a kölcsönfelvétel javaslatot. a budapesti királyi kereskedelmi és váltótörvényszék döntése alapján a végrehajtási zálogjog az 1905-ös és az 1906-os évekre 6000 korona volt, amit a Domonkosva határában lévő ingatlanok alapján számítottak ki, melyet az említett helyi értékű vasút megépítése céljából létrejött részvénytársaság javára kebeleztek. A megyei alispán kölcsönfelvételre szólította fel a domonkosfaiakat, amiről a település lakosai több alkalommal legutóbb 1907. április 10-én rendkívüli közgyűlés keretében tárgyaltak. E közgyűlés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a domonkosfai képviselő testület már 1907. január 7-én, majd március 17-én is állást foglalt a kölcsönt illetően, azonban az elfogadott határozat ellen többen fellebzést nyújtottak be az alispáni hivatalhoz. Időközben, amíg az alispáni hivatal és más illetékes szerv keretében mérlegelték a fellebzést, Domonkosva képviselői több takarékpénztárral kapcsolatba léptek. Legkedvezőbb kölcsönajánlatot a kőszégi takarékpénztártól kaptak, ezért az ajánlatot elfogadták. A döntést a képviselőtestület ülésén szentesítették és jegyzőkönyvezték. Az adós levél jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellátott nyilatkozattal együtt. Tényleges kölcsönfelvételre mégsem az említett pénzintézetnél került sor, mert felsőbb szinten más megoldásra kötelezték a domonkosfaiakat. Tehát végül a Szentgotthárdi takarékpénztárnál vettek fel kölcsönt, az arra vonatkozó döntést a domonkosvai képviselőtestület 1907. március 17-én fogadta el. A döntés ismételten megosztotta a domonkosva lakosságát, és komoly konfliktust keletkezett belőle. Mivel a hozzájárulási folyamat egyengetése hosszabb időt vett igénybe, annak ellenére, hogy a vasútépítési vállalat ügyvédje a domonkosvaiak tervéről értesítve volt, valamint a végső döntés elhúzódása miatt halasztást kértek, amit az illetékesek nem vettek figyelembe, az építést kivitelező részvénytársaság perelte Domonkosva községét. Az előjáróság a mullasztás vágyát visszautasította, azonban ennek ellenére, vagyis részben emiatt az 1907. április 10-i közgyűlésen heves vitára és vádaskodásokra került sor. Vasútvonal közgyűlésen heves vitára és vádaskodásokra került sor. Vasútvonal kiépítésének vagy megépítésének

0: Mai műsorunk befejező szakaszában szóljunk még a postai szolgáltatások alakulásáról Domonkosfán az első világháború előtti időszakban.
1: A társadalmi fejlődés a 20. század elején Domonkosfa esetében is egyebek mellett azt eredményezte, hogy postai ügynökség felállítására és egy postai alkalmazott munkaviszonyba helyezésére került sor. Az alapvető információkat a soproni székhelyű Magyar Postai Stábiratigazgatóság 1907. december 11-i hirdetményéből ismerhetjük meg. Tehát annak alapján következik, és ebből idézek. A Vasvár megyében fekvő Domonkosfa községben 1908. évi január hó 1-én posta ügynökség lép életbe, mely bárhová szóló levélpostai küldemények, továbbá csak a belföldre, Ausztriába, a megszállott tartományokba és Németországba szóló 1000 korona értéket meg nem haladó pénzküldemények és csomagok felvételének továbbításával, leadásával és utalvány nem különben posta takarékpénztári ügyletek közvetítésével van megbízva. A posta ügynökségnél posta takarékpénztári és csekk betétek csak 1000 korona erejéig fizethetők be. A posta ügynökség kézbesítési körét Domonkosfa község képezi, elszámolás és ellenőrzés tekintetében a Kercai Postahivatalhoz tartozik, és összeköttetései Domonkosfa és Kerca közt naponként egyszer közlekedő gyalogküldönc postajárat útján végzi. Eddig az idézet. Domonkosfa község képviselőtestülete 1908. április 1-én tartott rendkívüli közgyűlésén tárgyalta a soproni postaigazgatóság felszólítását, amely szerint a településnek saját ellátása céljából fogadnia kellett postai alkalmazottat. Az említett munkahely akkori hivatalos megnevezése posta gyalogküldönc volt. Tehát így nevezték ezt a munkahelyet. Az első domonkosfai úgynevezett postaküldönc, azaz postai alkalmazott Kalamár József volt. A település postai alkalmazottja részére 210 korona éves fizetést állapítottak meg, azonban a postás bére folyamatosan nehézségekbe ütközött, már mind a bérnek a biztosítása. Emiatt a probléma addig fajult, hogy 1910 első felében a postakézbesítés csak akadozva valósult meg Domonkosfán. Sőt, az sem kizárt, hogy állandó alkalmazott a feladat elvégzésére mindig nem is volt biztosítva. Az előállt helyzet feszültséget okozott a postaigazgatóság és a falu elöljárósága, valamint közvetve a Szentgotthárdi Főszolgabírói Hivatal között, és az ügy addig fajult, hogy a soproni postaigazgatóság felszólítására a Szentgotthárdi Főszolgabíró 1911. szeptember végén véghatározattal kötelezte Domonkosfa községet, hogy 8 nap alatt rendes és állandó postai alkalmazottat állítson szolgálatba, mert ha arra nem kerül sor, a település költségére hivatalból fognak egy alkalmazottat kiküldeni. Ezek után a domonkosfai képviselőtestület az 1911. október 9-én megtartott rendkívüli közgyűlésén egyhangulag úgy határozott, hogy állandó jelleggel és teljes fizetéssel postaküldöncöt, azaz postást alkalmaz, valamint felhatalmazta Kócán György falubírót, hogy a kiválasztott személy nevét, valamint a bérére vonatkozó adatokat 8 nap alatt jelentse az illetékes hatóságnak.
0: A következő alkalommal június 13-án folytatjuk Domonkosfa múltjának a felidézését, fontos jelenségek és érdekességek ismertetését. Göncz Lászlóval várjuk Önöket akkor is, mára pedig búcsúzunk.
2: MMR.

0: A Gektől szólt a fájó emlék, viszont Maradamosban biztosan nem lesz semmilyen fájó emlék, sem a résztvevőknek, sem pedig a kilátogatóknak. És a folytatásban ismételten csak Szabó Szuzi jelentkezik a helyszínről. Mi újságot most már egy órával, hát lassan már két órával a verseny kezdete után, Szuzi, tiéd a szó.
1: Szia Tamara, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat ismét innét Adamosból, az immár hatodik nemzetközi babgolyáshőző versenyről. Hát bejelentkeztünk már a helyszínről a zsűrinek a szervezővel, Lebár Teodorral, megkérdeztük a muravidéki csapatok közül ugye a tagokat, beszélgettünk a magyarországi csapattagokkal is, és Lebár Teodor akkoriban említette még a beszélgetés elején, hogy felvidékről is érkezett egy csapat, és most itt a helyszínen a tagokat is megkerestem. Nagyon jó a hangulat, már elhelyezkedtek, nagyon-nagyon sokat utaztak, korán indultak, de azért jó a hangulat, és ők is már csatlakoztak, és javában már föl, ugye, vagy készüldik a babgulyás. Itt van mellettem Moravek Ivett felvidékről, pontosabban Nagybagyomból, remélem jól mondom, és a Csemada Kultúregyesület elnöke is. Jó napot kívánok! Annyira megütötte a fülemet, hogy korán jöttek, sokan jöttek, nagyon sokan jöttek. Elárulna erről többet, de először is üdvözlöm, és szép jó napot kívánok!
2: Köszönöm szépen az üdvözlést, és én is mindenkit üdvözlök. Nagyabanyból jöttünk Szlovákiába, felvidékről. Ez egy 1570 lelket számláló község, ahol van egy népdalkör, Csillagfürt népdalkör, van egy felnőtt citerazenekar és egy gyermek citerazenekar. Most mind itt vagyunk, és nagyon-nagyon vártak minket, és mi is nagyon vártuk már, mert szerintem olyan 3-4 éve voltunk utoljára, úgyhogy örültünk, hogy végre itt lehetünk. Nagyon jó a hangulat, jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy késő estig is.
1: Köszönöm. Mondja, hogy 3-4 évvel ezelőtt már itt jártak, hát akkor megkérdezem, honnét hallottak arról, hogy itt a Muravidéken, Radamosban, ebben a kis faluban szerveznek egy ilyen főzőversenyt?
2: Hát ez úgy indult, hogy annó, szerintem az már 10 éve is van, Huszár László volt akkor a Dunaszerdahelyi Országos Intézet elnöke, igazgatója, és ő szervezett be minket ide, hogy a Radamos község szeretne testvértelepülést szintén, és akkor mi jelentkeztünk, hogy jó, hogy nálunk is vannak kultúrcsoportok, nálatok is vannak, és akkor jövünk, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Valamikor sikerül két évente, egyik éven ők jönnek hozzánk, másik éven pedig mi jövünk hozzájuk. Nálunk a Bihari János zenei napokra vannak általában meghívva az itteniek, és akkor vagy éneklő csoportot hoznak, vagy hát ugye a kosárfonók, meg a csuhéfonás, meg ezek a... Azelőtt azt hiszem volt néptánc csoportjuk is. Mindig mással jönnek, és nagyon örülünk mindig, mert fölvirágoztatják azt az ünnepet, szóval teljesen más a hangulat olyankor, hogyha nemzetközivé tudjuk tenni.
1: Nagyon jó hallani, hogy akkor már az évek alatt így kialakultak ezek a szép kapcsolatok, ugye a magyarság azért összefog, összetartozunk, mondhatjuk, de hogyha... Rátérünk erre a babgulyásra, ugye, mert mégiscsak nemzetközi jellege van neki amiatt, mert ugye a határ túloldaláról, illetve most, mint hallhattuk, felvidékről is érkezett egy csapat. Babgulyást készítenek. Másképp készül felvidéken a babgulyás? Van valami titkos hozzávaló? Főznek ott is ilyen ételt?
2: Természetesen nálunk is főzünk, hát ugye Bográcsba készül most, és... Hát nem tudom, hogy mennyire titkos, mert ugye nem én főzöm, hanem van egy csapat, akik szerintem többször voltak már itt főzni. Volt úgy olyan alkalom is, hogy nélkülünk jöttek, mert más alkalomba volt ez a főzőverseny, de szerintem a titkos hozzátevőket velük kellene megbeszélni.
1: Jó, még azért ne is áruljuk el amiatt sem, mert közben csatlakozott hozzánk Könnyes Simona is, aki a zsűri egyik tagja. Elmondanám, hogy a zsűrit három tag alkotja, és a Könnyes Szimona az egyik közülük. Nem kéne hallani, hogy bármi belekerül. Amikor megkóstolják ezeket a finom ételeket, ugye amikor a minták már leadásra kerülnek, ne derüljön ki, hogy mitől finomabb esetleg az egyik minta, mint a másik. De hogy mit is értékel a zsűri, és mire figyel, azt meg már Könnyes Szimona árulja el nekünk. Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Igen, zsűri vagyok ismét, most már több éve, de számomra ez mindig megtiszteltetés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm itt a szervezőknek is. Hát mire figyelünk oda? A rendre, a tisztaságra, az alapanyagokra, az ízekre, az innovációra. Úgyhogy mondhatni azt, hogy évről évre a csapatok jobban hozzák magukat, kitesznek magukat, és mindig a legjobbakat kóstoljuk. És csak nianszok döntenek, melyik lesz a végén az első.
1: Áruljuk el még, hogy mire kell elkészíteni ezeket a ételeket?
3: 5 órára, aztán behozzák nekünk, hogy megkóstoljuk, aztán pedig 7-kor pedig eredményhirdetés lesz.
1: Érdemes ilyenkor zsűritagként éhesen jönni?
3: Hát azt mondják, hogy már pár napra nem szabad így, pár nap visszamenőleg nem szabad lenni, de azért én nagyon vártam, úgyhogy én nagyon várom a kóstolást, mert azt gondolom, hogy mint a múlt években is, ma is nagyon fantasztikus, jobb golyásokat fogunk kóstolni.
1: És értékelik is az első, második, harmadik helyezést?
3: Igen, pontozzuk, aztán pedig a végén kialakul az első, második, harmadik hely.
1: Érdemes tehát ügyeskedni, ezt még ugye Morávék Ivett is hallotta, itt mellettünk van még mindig. Számítanak valamilyen helyezésre, vagy inkább a szórakozáson, a társalgáson van a hangsúly?
2: Hát szerintem a fő a részvétel. Nem hiszem, hogy számítunk valami. Volt már olyan, azt hiszem, hogy első díjasok voltunk, úgy emlékszek, de úgy jöttünk, hogy énekelünk, szórakozunk és főzünk.
1: Nagyon jó ezt hallani, és láttam azt is, hogy a zsűri tagjai tehát tettek egy értékelést, már körbejárták a standokat, az asztalokat, a csapatoknál is jártak. Mennyire van tisztasság, mennyire tartják be a főzés alatt a higiéniai szabályokat, mennyire díszítették ki az asztalokat, mit lehet elmondani?
3: Meg kell, hogy mondjam, hogy minden csapat nagyon-nagyon óvatosan és odafigyel a rendre, a tisztaságra, nagyon szépen dolgoznak. Mindenki kidíszítette a saját standját, nagyon sok házi finomság is van, meg is kínálnak bennünket, úgyhogy nagyon-nagyon oda tesznek magunk, és gratuláció nekik.
1: Jó, remélem, hogy adtunk egy kis ízelítőt és hangulatot abból, hogy miért érdemes ide eljönni Radamosba. Közben már itt motorral is érkeztek, itt vannak mellettünk. Úgy látom, ők nem főzni jöttek, hanem érdeklődők. Lehet itt látni, aki nagyon-nagyon régi autóval, kocsikkal is érkezett, nagyon-nagyon vicces régi járművekkel, buszok is jöttek. És szépen mondhatom azt is, hogy a sátor is szépen eléggé megtelt már érdeklődőkkel. A csapatokhoz is érdemes ellátogatni, hogyha van itt esetleg ismerős csapat, el lehet hozzájuk menni. Biztos, hogy még a babgulyás föl, addig valami más finomsággal vendégelik ki az érdeklődőket. És igen, ahogy mutatja, hogy ital is van. Igen, ha jól láttam, igen, önök mivel készültek még? A felvidéki asztalnál nem csak sima vizet láttam.
2: Hát igen, az egyik csoporttársunk Csánó Vilmos, ezüstdíjas dió pálinkát hozott, úgyhogy tessék jönni megkóstolni.
1: Hát bárki jön, akkor kaphat ebből.
2: Igen, tessék jönni csak, szívesen várunk mindenkit.
1: Jó, remélem, hogy ezt a rádió hallgatók hallották, és meggondolják magukat is, hoznak egy olyan döntést, hogy eljönnek ide Radamosba. Közben még meglessem, a színpadon népdalkörök mutatkoznak már be, a fiatal tehetségek is itt, a radamosi fiatal tehetségek, ha jól látom, ők is már a lányok is színpadra léptek, kapnak lehetőséget a szereplésre, a bemutatkozásra, és érdemes ide látogatni, és amint ahogy mondtuk, hogy a kicsiknek pedig itten légvárat állítottak a szervezők, tehát ők sem fognak elveszni, elég biztonságos, tehát családként is jön, hogyha valakinek kisebb gyermeke is van. És hát várjuk akkor majd a leadott mintákat, és izgalommal várjuk majd az eredményeket is. Tartsanak velünk, ennyi lett volna innét tehát Radamosból. Este 7 órára várjuk az eredményeket, akkor az eredményekről majd holnap reggel számolunk be a hallgatóknak, illetve az eredmények majd a rádió Facebook oldalán is meg lesznek jelentetve. És a fotókat is küldjük, és tudnak nézelődni. Remélem kapnak egy kis képet abba, hogy milyen hangulatban is Radamosban. Aki teheti, pedig jöjjön ide, és én ezzel a lehetőséggel érdemes ide kilátogatni. Tamara, téd a szó.
0: Köszönjük szépen, Szuzi. Egy gyors kérdés még mielőtt elbúcsúznánk. Ugye a zsűri tagja említette, hogy figyelnek a tisztaságra is, és ugye magára a főzés, hát környékére minden csapatnál. Itt gondolom akkor elvegyülnek a járókelők között. Esetleg figyelembe veszik azt is, hogy a közönség szerint, akik esetleg elmennek megkóstolni egy-egy ételt, azok hogy vélekednek egy-egy passzulról, amit, vagy hát babgulyásról, amit készítenek a csapatok?
1: Hát akkor ezt a kérdést most könnyen Simonának kéne feltenni. A kérdés az a stúdióból, hogy a járókelők, hogyha jönnek, és megkóstolnak egy-egy ételt a sátraknál, ezeket a véleményeket is figyelembe veszi a zsűri?
4: Hát mi külön leszünk bent, ott fogunk értékelni, de én azt mondom, hogy mindenki jöjjön, kóstálja meg a passzultot, értékelje, mert mind az egyik szuper lesz. Úgyhogy, de mindenkit várunk Radamosba, úgyhogy. De mennyire vagy elégedett Tamara válaszol, ki kell jönni Radamosba.
0: Pontosan így van. Rendben, köszönjük kóstolni. Szépen.
1: Meg kell majd állapítani, hogy ki a legjobb ezek szerint, és akkor abból kell enni. De igen, természetesen aki jön, biztos, hogy tehát azt láttam én is, hogy mindenki azért oda teszi magát. Már eléggé jártasak a csapatok, van némi tapasztalatuk, visszatérő csapatokról van szó, és nagyon-nagyon finom illatok vannak mindegyik sátornál.
0: Köszönjük szépen, Szuzi, akkor. Hát, ahogy hallhatták, kedves hallgatóink, mindenképpen megéri ellátogatni még a folytatásban is Radamosba, tehát a 6. nemzetközi babgulyásfőző versenyre. Ugye többször is említettük, meg lehet kóstolni a babgulyásokat is mindegyik csapatnál, és a zsűri tagja is csak azt mondta, hogy ajánlani tudják, hogy önök is látogassanak ki, kóstolják meg egy-egy csapat főztét, és ugye szurkoljanak nekik is. Mi pedig akkor, hát szeretettel várjuk, hogyha még esetleg lesz-e bejelentkezés a mai nap folyamán, ahogy hallhatták, 7-kor lesz az eredményhirdetés, és erről majd akkor holnap a rádió hallgatóknak is beszámol majd a délelőtti csapat. Mi pedig, hát lassacskán közeledünk most már 3 órához, így aztán el kell mondani azt is, hogy érkezik önökhöz a ma délutáni terepjáró. Nem is akármilyen terepjáró, ha minden igaz, akkor 3 témával várjuk önöket teljesen pontosan, úgyhogy a folytatásban is mindenképpen érdemes lesz az MMR-rel tartani, és meghallgatni, hogy milyen 3 téma várja is önöket teljesen pontosan a mai terepjáróban, hogyha pedig esetleg a terepjáró után nem szeretnének tovább rádiót hallgatni, hát akkor itt az alkalom. Május 9-én, a mai napon el lehet látogatni Radamosba a nemzetközi babgulyásfőző versenyre. És hát ez az óra még akkor telik némi zenével, 3-kor pontban pedig akkor érkezik a terepjáró.

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Dobronak községi tűzoltó parancsnokság alá tartozó önkéntes tűzoltó egyesületek szerződést kötöttek Dobronak községgel és a Lendvai Tűzoltó Szövetséggel a 2026-os évre a tűzoltási közszolgáltatás végzéséről. Az ünnepélyes szerződés aláírást viszont némiképp beárnyékolta a Zsitkóci Öte képviselőinek távol maradása. Ennek okáról, illetve a szerződés részleteiről Horváth Dávid beszámolójából tudhatnak meg többet.
2: Eljött az idő, hogy pontosan meghatározzuk, mire fogjuk fordítani a tűzoltóságra szánt pénzeszközöket az elkövetkező 5-10 évben. Hangoztatta a szerződés aláírása előtt Marian Cardinár, Dobronak község polgármestere. Kiemelte, hogy Dobronak község az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül. Felújították a tűzoltó otthonokat, javították a felszereltséget, ugyanakkor eddig főként használt járműveket tudtak vásárolni. Ezért a következő cél egy korszerű tűzoltóautó beszerzése lenne a község központi egysége, a Dobronaki Öte számára, amely az egész községet szolgálná. Az egyéves szerződés így átmeneti megoldás, miközben kidolgozzák a következő 5 év fejlesztési és finanszírozási tervét. A most aláírt szerződés részleteiről rádiónknak Bostyán Szlepec, a Dobronak községi tűzoltó parancsnokság parancsnoka szólt bővebben.
3: Pogodbi je pač razdelitev sredstev, skupni znesek je ostal isti, kot je bil predviden, oziroma kot je v proračunu bil še tudi do zdaj, se pravi 21.000 evrov, s tem, da se je v skladu z...
4: A 2026-os szerződésben szereplő támogatási összeg összességében változatlan maradt. Ugyanakkora, mint amit a községi költségvetés eddig is előirányozott, vagyis 21.000 euró. A Lendvai Tűzoltószövetséggel egyeztetve azonban úgy döntöttünk, hogy a jövőbeni járműbeszerzés érdekében a támogatás egy részét tartalékoljuk. Ez jelenleg 8000 euró elkülönítését jelenti. Emiatt az egyes tűzoltó egyesületek most kisebb közvetlen támogatásban részesülnek, ugyanakkor hosszabb távon ez a lépés egy fontos beruházás alapját teremti meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a község rendelkezik tűzvédelmi alappal is, amelyből kizárólag célzottan tűzoltófelszerelések és eszközök beszerzésére lehet forrásokat felhasználni. A most aláírt szerződésből pedig továbbra is biztosított a tűzoltóság mindennapi működésének finanszírozása. Összességében a Dobronaki község tűzoltóságának működésére és fejlesztésére 2026-ban közel 36.000 euró áll rendelkezésre. Már tavaly is sikerült 20.000 eurót elkülöníteni járműbeszerzésre, és az idei tartalékolással együtt már közel 36.000 eurós alap állhat rendelkezésünkre egy új tűzoltó jármű megvásárlására. Ez az összeg már majdnem elegendő lehet akár a jármű alvázának beszerzésére is.
3: In tudi to rezervacijo, kaj 8000 je 16000 zraven, se pravi, že lahko imamo 36000 rezerviranih sredstev v letošnjem letu za nakup novega vozila, kar že skoraj zadostuje tudi za nakup podvozja vozila.
2: Az új jármű beszerzését így a tervek szerint legkésőbb 5 éven belül kívánják megvalósítani. A szerződés aláírásán azonban nem vettek részt a Zsitkóci Öte képviselői. Ennek okáról Szlepec a következőket mondta.
3: Tudi obžalujem, da jih ni zraven, pač smatrajo, da je pogodba za njih škodljiva, da ni pravilna, tako naprej, saj tako so napisali v elektronski pošti, kateri so napisali.
4: Sajnálom, hogy ma nem voltak velünk a Zsitkóci Egyesület képviselői. Elektronikus úton jelezték, hogy álláspontjuk szerint a jelenlegi szerződés számokra nem megfelelő. Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy nem vesznek részt a mai aláíráson. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a megállapodás egyelőre csak a 2026-os évre szól, ugyanakkor alapját képezi annak a hosszabb távú, 5 éves szerződésnek is, amelyet a jövőben szeretnénk közösen kialakítani. Célunk az, hogy minden érintettel nyílt és konstruktív párbeszédet folytassunk. Ezért a közeljövőben szeretnénk leülni egyeztetni a Zsitkóci Egyesülettel, a Községi Tűzoltó Parancsnoksággal, valamint a Tűzoltó Szövetség vezetésével is. Bízom benne, hogy közösen sikerül megtalálnunk a megfelelő megoldást, és a további együttműködést olyan módon folytatni, amely mindenféle számára elfogadható, és a közösség érdekeit szolgálja.
3: društvom, Žitkovci tudi vsi skupaj, celo poveljstvo tudi skupaj z poveljstvom Gasilske zveze, tako s poveljnikom kot predsednikom, se pomenili in bomo res poskušali to na neki lep način rešiti, se dogovoriti in speljati zadevo tako, kot mora biti.
1: Immár a 20. rekrutálást szervezték meg a Beltinci Sportparkban. A 2008-as születésű fiatalok ünnepélyes bevonulása hagyományosan feldíszített szekereken és traktorokon történt. A résztvevők Beltinci, Csrensóci, Odránci, Turnisce, Velika Polana és Lendva községből érkeztek. Szabó Szuzi kísérte figyelemmel az eseményt.

0: traktoron jöttetek. Ki díszítette fel ezt a traktor?
1: Hát most a fiúkkel, meg a lányokkel összefogtunk, úgyhogy röpke 5 óra alatt fedészítettük az egészet.
0: Hányan jöttek?
1: Összesen 20-an.
0: Hallott arról, hogy hogyan is volt régen a rekrutáció?
1: Régen lovakkel, meg lószekérre volt fedészítve, és akkor tradíciónként szerint jöttek.
0: Volt a családban valaki, aki mesélt arról, hogy milyen volt egykor katonának lenni, milyen volt a bevonulás?
1: Hát az apám is, meg a nagybácsikám is voltak, de nem éppen sokat beszéltek.
0: Ma már nincs kötelező sorkatonáság, de elképzelhető, hogy bevonulnátok hivatalos katonának?
1: Hát valójában úgy van, hogyha behozzák, akkor úgyis muszáj lenne, de miért nem? Ez is egy lehetőség, ez is egy nagyon szép közösség, és mindennek van jó oldala.
0: Mennyire vonzó a katonasság, mint hivatás?
1: Nekem személyesen eléggé vonzó, mert azért 60 különböző szakirányig van, úgyhogy unalmas biztos, hogy nem lenne.
2: Nyilatkozta Lendva községből az egyik fiatal. A beltinci rekrutáció egyedülálló esemény Szlovéniában, mivel a kötelező sorkatonasság eltörlése ellenére itt a helyi ifjúság kezdeményezésére sikeresen újjáélesztették és megőrizték ezt a régi népszokást. A programok közt a szlovén hadsereg ejtőernyésének látványos ugrása volt, amit a nemzeti zászlóval tett meg repülőgépből. Majd dr. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök a védelmi erők főparancsnoka mondott ünnepi beszédet. A fiatalok iránt bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy higgyenek magukban, s tartsanak ki akkor is, amikor nehézségekkel szembesülnek az életben. Az előttük álló időszakban a jövőjükkel kapcsolatban hoznak meg döntéseket. A jövő alkotóivá válnak, a tudás, a változások és az ötletek hordozói lesznek. S nem utolsó sorban felelős és gondolkodó állampolgárokká, munkatársakká és a társadalom tagjaivá válnak. A fiatalok cselekedetei, döntései nem csak Szlovéniára, hanem a világra is kihatással lesznek. Ebben pedig éppen a muravidéki közösség segíti őket, tehát az a közösség, ahonnan származnak. A muravidékre a szívélyesség, a vendégszeretet, az összetartozás és az őszinte emberi kapcsolatok jellemzőek. Ezen értékek pedig kísérjék a mai fiatalok lépéseit, hangsúlyozta dr. Natasha Pirc-Muszár. A rendezvény keretében a rekrutákat hivatalosan is tájékoztatták a katonai kötelességeikről. A szlovén hadsereg egységeinek és felszereléseinek dinamikus bemutatóját is látni lehetett. Az égi eseményeket a szlovén hadsereg repülőgépeinek átrepülése színesítette. Szórakoztató zenés programban és hagyományos katonai vendéglátásban is részesültek a résztvevők. A Pécsi Fiume Barátai Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tavaly nyáron indította el közös projektjét, amelyben a Szapári grófi család útját követték végig Muraszombattól Fiuméig. A kezdeményezés most a végéhez ért. A programsorozatot tegnap délelőtt kerekasztal beszélgetéssel zárták, amelynek témáját a fiumei királyi látogatások adták gróf Szapári Géza kormányzóságának idején. Gerebic Bettina összeállítása következik.
3: A királylátogatások Fiuméban gróf Szapári Géza kormányzósága idején 1875 és 1877 között című kerekasztal beszélgetéssel zárult a Szapáriak útján Muraszombattól Fiuméig elnevezésű határon átnyúló projekt, amelyet a Pécsi Fiume Barátai Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság közösen valósított meg. A szakmai eszmecsere ezúttal két téma köré épült: gróf Szapári Géza kormányzó szerepének bemutatására és Fiume városának monarchia beli gazdasági jelentőségére. Gróf Szapári Géza kormányzói szerepét Inkei Farkas Márton, a Fiume Barátai Egyesület elnöke mutatta be.
4: Szapáry Géza idején, Fiumei kormányzó idején, aki ugye muraszombati uradalomnak volt a birtokosa, a tulajdonosa. Fiume ebben az időben vált Magyarország tengeri kikötőjévé teljes mértékben, tehát a 1868-as magyar-horvát kiegyezés értelmében a város korpusz szeparátumként Magyarország része lett, és Szapáry Géza 1873-ban kapta meg ezt a tisztséget, a Fiumei kormányzóvá nevezte ki az urak, és 75-ben a király, császár király Ferenc József egy 6 hetes dalmáciai, olasz és dalmáciai út során az út végén meglátogatta Fiumét, és ennek egy jelképes kifejezése is volt, hogy Magyarországnak van tengere, és ez a terület fölértékelődött.
3: Fiume városának szerepét dr. Bali Lóránt egyetemi docens, a Fiume Barátai Egyesület alelnöke ismertette.
5: Én ezt azért tartom fontosnak, hogy Fiume emlékezete a magyar társadalomban, a magyar nemzetiségű társadalomban megmaradjon. Hogy Fiumének milyen jelentősége volt a magyar kultúrában, és a magyar gazdaságnak a szerkezetében milyen jelentősége volt. Azt láthatjuk, hogy a kiegyezés után egy új helyzet áll elő, és gyakorlatilag Magyarország, a Magyar Királyság tud élni azzal a lehetőségével, hogy anyagi erőforrásai vannak, politikai lehetősége van a kétpólusú osztrák-magyar monarchián belül arra, hogy Fiumét felfejlessze, és így Magyarországnak egy tengeri kijáratot teremtsen. 1873-tól megvan a Budapest-Fiume vasúti kapcsolat, tehát gyakorlatilag a magyar gazdaság számára egy piaci kiinduló pont volt. Valójában majdnem mindenfajta iparág, ami előtte nem volt, mindenfajta feldolgozóipar, gondoljunk az élelmiszerfeldolgozásra, dohányfeldolgozásra, gondoljunk a nehézipar megteremtésére, kőolajfinomításra, a hadiparnak a megteremtésére, vagy akár a hajógyártásra gondoljunk. Ezek mind-mind olyan fajta tevékenységek, amelyek magas hozzáadott értékkel termelnek, és szakképzett munkaerőre volt szükség ebben az időszakban Fiumében.
3: A Szapáry Gyula kormányzóról, illetve a Fiume városáról szóló kerekasztal beszélgetést dr. Kovács Attila, a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság elnöke vezette. A közös munkáról a következőket mondta.
6: Tehát a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság ebben a projektben igazából egy támogató partnerként vett részt. Tehát a munkának a tartalmét, tehát a fő részét azt az elsőben a Fiume Barátai Társaság vitte végbe. Mi igazából támogattuk őket, egy szupportot adtunk nekik a pályázatnál, illetve hát a korábbi munkáim alapján már kutattam a Szapáry család történetét, ezt felhasználták a kutatások során, de a munka tényleg jelentősebb, illetve hát a meghatározó részét azt mindenképpen a kollégák fejezték be, a pécsi, illetve hát a szepetnéki kollégák.
3: A Pécsi Fiume Barátai Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság a Szapáriak útján Muraszombattól Fiuméig című közös határon átnyúló projektje ezennel a végéhez érkezett.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Szabó Szuzi és Gerebic Bettina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
7: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
8: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Friss a hír, hogy itt a rendszerbontó nagykoncert hivatalos aftermovie-ja. Április 10-én több százezer ember gyűlt össze a Hősök terén és környékén, ahogy azt már nagyon sokan tudhatjuk, hogy aztán együtt búcsúztassák el a 16 év Fidesz uralmat a rendszerbontó nagykoncerten. Elkészült ennek az eseménynek az aftermovie-ja is most már, írja egyébként a Refresher. Csak nem egy hónap telt el, ugye már a 2026-os országgyűlési választások óta, amielőtt két nappal a Hősök terén több mint 50 produkció részvételével tartotta meg a polgári ellenállás a rendszerbontó nagykoncertet. Az eseményen olyan meghatározó magyar zenészek léptek fel, mint Csúdló, Betonhofi, Azaria, az Ivan and the Parazol, Molnár Tamás, Sisi vagy Meringer. A polgári ellenállás közzétette az esemény aftermovie-ját is. Elérhető ez már mától, vagyis hát már tegnaptól, ha minden igaz, a Szélső Közép YouTube csatornáján. Ahogy a Facebookon is írják, közel egy hónap telt el hazánk történetének legnagyobb kulturális demonstrációja óta. Április 10-e a rendszerbontó nagykoncert napjaként vonul be a történelem könyvekbe. Azóta nem telt el úgy nap, hogy ne gondoljunk arra a felemelő, eufórikus 7 órára, amit közösen a tömegbecslések szerint 300-500 ezer jelenlévővel élhettünk át a Hősök terén, és több mint 2 millió emberrel az online térben. Most elhoztuk nektek a koncert aftermovie-ját, hogy újra átélhessük a koncert legemlékezetesebb pillanatait. Szeretnénk hálásan megköszönni a támogatásotokat, amelyekkel segítettétek létrehozni a rendszerbontó nagykoncertet. A részletes elszámolás a napokban készül el, a transzparens módon hamarosan be is mutatjuk azt. Ami azonban ennél is fontosabb, a teljes költségeket ti, tudatos polgárok raktátok össze. Nem állt mögénk sem nagyvállalat, sem nagyvállalkozó, csak ti polgárok, akiknek fontos volt, hogy a kultúra elemi erejével tegyünk a rendszerváltást. Jelentjük, hogy a közös rendszerbontásunk sikeres volt. A magyarok április 12-én levetették magukról a moszkovita Orbán rezsimet. Írják tehát ismételten a Facebook oldalukon. És hogyha esetleg YouTube-on nem találnák meg a Szélső Közép YouTube csatornáját, illetve magát a videót, akkor ismételten a refresher.hu weboldalán a cikkben. Be is linkelik egyébként ezt a videót, úgyhogy ha kedvük van hozzá, akkor meg is tekinthetik ezt. Mi pedig folytatjuk egy olyan előadóval a következő percekben, aki sok előadó között szintén ott volt a rendszerbontó nagykoncerten, ez nem más, mint Jude Law, aki egyébként a világ egyik legrangosabb videóklippes díjátadóján is jelölve volt a Presszó című dalával, ami a folytatásban is érkezik. Ugye a Hollywood Music Video Awards shortlistjére került be amúgy ennek ez a dal. A dal és a klip a legjobb nemzetközi videóklip díjáért versenyzett, a díjátadó gálán pedig számos más kategóriában olyan előadó klipjei is versenybe szálltak, mint Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Somber, Tyler the Creator, Lady Gaga vagy a Deftones. Úgyhogy március 28-án igaz, bár nem nyerte meg a díjat, igaz, ez várható volt, de azért sokat jelent, hogy magyar előadó is bekerült egy ilyen rangos zenei díjátadó versenyzői közé, mondhatni úgyis. Úgyhogy most akkor hamarosan érkezik Jude Law-tól a Presszó, de a folytatásban meghallgatjuk most már a friss 7 zeneszámát is.

0: A hét zeneszáma.
1: Sok kacat, úgy

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Iránytű. A Újvidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
2: Műsorunkban ezúttal a Váská Belába kalauzoljuk Önöket, ahol a lovakkal való találkozás nem a lovaglásról, hanem a kapcsolódásról és az önismeretről szól. A Bela Intézet egy olyan különleges teret kínál, ahol a természet közelségében az állatokkal együtt tapasztalhatjuk meg a lelassulás és a jelenlét erejét. Adásunkban Szára Jurcával, az intézet alapítójával beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány 2026-ra és 2027-re állami közérdekű közintézmény státuszt adott a Lendvai Könyvtár Kulturális Központ közintézménynek. A helyi és tágabb területen működő központi kulturális intézményének. A Kulturális Minisztérium 30 ezer eurót biztosít a közintézmény működésére idén és jövőre, mondta Asztáv Recsko, az aktuális ügyekért felelős kulturális miniszter. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen egy ilyen intézmény különösen fontos szerepet játszik, mivel összeköti a közösségeket, erősíti a kultúrához való hozzáférést, és közösen teremt egy nyitott, befogadó közteret. Ezért fontos, hogy stabil feltételeket biztosítsunk számára a működéshez és fejlődéséhez, tette hozzá a miniszter. A közérdek felismerése alapján a Kulturális Minisztérium és Lendva község társfinanszírozási megállapodást köt, jelentette be a minisztérium. A vállalkozási alap új nyilvános pályázatot írt ki a mikro- és kisvállalkozások számára nyújtandó kedvezményes mikrohitelek 2026-ra történő kiosztására. A rendelkezésre álló összeg 10 millió euró, a pályázatok benyújtási határideje május 29. Egy vállalkozás 5000 és 25000 euró közötti hitelt kaphat, 6 hónapos Euribor 37,5%-os kamatlábával, 0,8%-os fix kamattal és 2-től 5 éves futamidővel. A tőketörlesztésre legfeljebb 6 hónapos moratórium lehetséges, a hitel futamidő felének meghosszabbításával. A hitelek az üzleti folyamatok vagy projektek elszámolható költségeinek akár 100%-át is fedezhetik, és új berendezések beszerzésével, szabadalmi jogok, licencek megvásárlásával kapcsolatos költségek finanszírozására, vagy a jelenlegi likviditási igények, például anyag- és áruköltségek, szolgáltatások költségei és alkalmazotti bérek, valamint egyéb működési költségek fedezésére szolgálhatnak, áll az alap bejelentésében. A Magyar Országgyűlés alakuló ülésének legfontosabb napirendi pontja az áprilisi parlamenti választáson győztes Tisza párt vezetőjének miniszterelnökké választása. Magyar Pétert 140 igen szavazattal választotta meg a parlament a következő 4 évre kormányfőnek, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással. Magyar Péter letette az esküt és beszédet mondott a parlamentben. A miniszterelnök elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, amely 20 évre visszamenőleg vizsgálja ki a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segíti a büntető eljárásokat, minden törvényes eszközzel fellép a közvagyon visszaszerzéséért. Fel fogja tárni az állami közbeszerzések rendszerét, az alapítványokba kiszerzett közvagyont, az állami beruházások túlárazásait, az uniós forrásokkal való visszaéléseket, az MNB-hez kötődő visszaéléseket, a TAO rendszer visszaéléseit, a magántőke alapok és offshore konstrukciók hátterét, mondta Magyar Péter. Sport. A 109. Giro d'Italia 3 hetes kerékpár körverseny mezőnye ma és holnap is Bulgáriában teker. Tegnap a francia Paul Magnier ért célba a legjobb idővel, és felvette a rózsaszínű trikót. A hétfői szabadnap után Olaszországban folytatódik a verseny, amelyen 2000 óta első alkalommal nem szerepel szlovén kerékpáros.
1: Időjárás.
2: Délután is jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután is este északon helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban, a Dolenszkói autópályán pedig Grosszú-Pliza-Hod előtt Ljubljana felé.
0: MMR.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket egy újabb hétvégi randevún.
0: Ma Carmen.
1: És jó magam, Zsanett tartunk veletek.
0: Mai adásunkban egy mindannyiunk számára ismerős témáról beszélgetünk. A halogatásról.
1: Biztos veletek is előfordult már, hogy pontosan tudtátok, mit kellene csinálni, mégis inkább a telefont görgettétek, rendet raktatok, vagy valamit teljesen mással foglalkoztatok.
0: De vajon miért olyan nehéz néha elkezdeni egy feladatot?
1: A halogatás mögött nem mindig lustaság áll. Sokszor félelem, bizonytalanság, túl nagy feladat, maximalizmus, vagy egyszerűen egy berögzült rossz szokás húzódik meg.
0: Tartsatok velünk a zeneszám után, mert a következő fél órában utána járunk, mi állhat a majd holnap mögött, és hogyan lehet apró lépésekkel kilépni belőle.

0: ahogy a zeneszám előtt is említettük, ma a halogatásról beszélgetünk.
1: Az első fontos gondolatunk pedig az, hogy a halogatás nem mindig jelent lustaságot.
0: Persze, néha tényleg csak nincs kedvünk valamihez, de sok esetben ennél jóval többről van szó.
1: A halogatás mögött gyakran mélyebb okok húzódnak meg. Félelmek, rossz gondolkodási szokások, bizonytalanság, vagy akár az, hogy túl nagy nyomást helyezünk magunkra.
0: Például félünk attól, hogy valami rosszul sikerül, túl tökéletesen akarjuk megcsinálni, vagy egyszerűen nem tudjuk, hogyan kezdjünk neki.
1: Ez azért fontos, mert ha valaki mindig csak annyit mond magának, hogy lusta vagyok, azzal még nem kerül közelebb a megoldáshoz.
0: Lehet, hogy nem is lustaságról van szó, hanem arról, hogy félünk a hibáktól, nincs elég önbizalmunk, túl nagynak tűnik a feladat, vagy már megszoktuk, hogy mindent az utolsó pillanatra hagyunk.
1: Az egyik leggyakoribb ok éppen az, hogy a feladat túl nagynak vagy túl nehéznek látszik.
0: Például nem azt látjuk, hogy ma megtanulok 3 oldalt, hanem azt, hogy jaj, meg kell tanulnom az egész anyagot.
1: Nem azt látjuk, hogy elmosogatok néhány tányért, hanem azt, hogy romokban áll az egész konyha.
0: És nem azt látjuk, hogy leírok 3 mondatot a beadandóhoz, hanem azt, hogy meg kell írnom az egész dolgozatot.
1: Ilyenkor a feladat átláthatatlannak tűnik, és nem tudjuk, mivel kezdjünk. Ezért inkább valami könnyebb vagy kellemesebb dolog felé fordulunk.
0: Ha az egész feladatot egyben próbáljuk elképzelni, az olyan, mintha egyszerre akarnánk megenni egy egész tortát.
1: Sokkal könnyebb, ha csak az első falatra figyelünk, vagyis nem az egész nagy feladatra, hanem az első apró lépésre.
0: Ha például dolgozatot kell írni, az első lépés nem az, hogy megírom a tökéletes dolgozatot.
1: Elég lehet annyi is, hogy megnyitjuk a dokumentumot, leírjuk a címet, összegyűjtünk 3 gondolatot, vagy készítünk egy rövid vázlatot.
0: Így már sokkal kevésbé ijesztő az egész.
1: Egy másik gyakori ok az, hogy nem világos a feladat. Nem tudjuk pontosan, mit várnak tőlünk.
0: Például a tanár vagy a főnök elmondott valamit, de nem volt teljesen érthető. Ilyenkor sokszor nem kérdezünk vissza, mert attól tartunk, hogy butának néznek minket.
1: Ezért inkább halogatjuk a kezdést. Pedig lehet, hogy csak egyetlen kérdés hiányozna ahhoz, hogy el tudjunk indulni.
0: Ez is halogatás. Nem azért, mert nem akarjuk megcsinálni a feladatot, hanem mert nem tudjuk biztosan, hogyan kezdjünk hozzá.
1: Jeanette, szerintem hallgassunk meg egy zeneszámot, majd folytatjuk adásunkat.

0: hétvégi rendezvút hallgatjátok Carmennel és Jeanette-tel.
1: A halogatás mögött sokszor félelem áll. Félünk attól, hogy hibázunk, hogy nem lesz elég jó, amit csinálunk, vagy hogy mások mit fognak szólni hozzá.
0: Ilyenkor könnyen megjelenik a kétely és az önbizalom hiány is. Az ember elkezdi azt érezni, hogy úgysem fog sikerülni, ezért inkább belesekedt.
1: Sokszor az is visszatart minket, hogy túl sokat foglalkozunk mások véleményével. Mi lesz, ha kinevetnek? Mi lesz, ha csalódnak bennünk? Mi lesz, ha nem felelünk meg?
0: Vannak, akik főleg a kudarctól félnek, ezért halasztják a teendőiket. Inkább nem próbálják meg, mert akkor legalább nem derül ki, hogy esetleg nem sikerülhet.
1: De érdekes módon néha nem csak a kudarc, hanem a siker is ijesztő lehet.
0: Például azért, mert ha valamit egyszer nagyon jól megcsinálunk, akkor legközelebb talán még többet várnak el tőlünk.
1: Ez elsőre furcsán hangozhat, de sokan érezhetik úgy, hogy a siker újabb nyomást hoz magával.
0: A következő gyakori ok a maximalizmus.
1: Ez az, amikor valaki nem egyszerűen jól szeretne megcsinálni egy feladatot, hanem tökéletesen.
0: És mivel a tökéletes eredmény szinte elérhetetlennek tűnik, inkább el sem kezdi.
1: Ilyenkor gyakran megjelenik az a gondolat, hogy ha nem lesz tökéletes, akkor inkább neki sem állok.
0: Pedig sokszor éppen az segítene, ha megengednénk magunknak, hogy elsőre ne legyen hibátlan.
1: Elég lenne csak elkezdeni, aztán később javítani, alakítani, csiszolni rajta.
0: Hiszen a legtöbb dolog nem elsőre lesz jó. Először csak elkészül valahogy, aztán lépésről lépésre jobbá válik.
1: Tartsatok velünk továbbra is, de előtte jöjjön egy rövid zenei szünet.

0: Kedves hallgatóink, a hétvégi randevút hallgatját. Kedves hallgatóink, a hétvégi randevút hallgatjátok.
1: Folytatjuk is ott, ahol a

0: kellemetlenség lenne, abból később stressz, kapkodás, vagy akár komolyabb következmény is lehet.
1: Ez igaz lehet a tanulásra is. Ha időben elkezdjük, talán csak napi fél óra lenne. De ha az utolsó estére marad, akkor jön a pánik.
0: Ugyanezt történhet a rendrakással, a befizetendő számlákkal, egy fontos beszélgetéssel, vagy akár egy döntéssel is.
1: Ha halogatjuk a rendrakást, később még nagyobb lesz a káosz.
0: Ha halogatunk, egy nehéz beszélgetést, később még nehezebb lehet kimondani, amit szeretnénk.
1: Ha pedig túl sokáig halogatunk egy döntést, előfordulhat, hogy végül nem is mi döntünk, hanem a helyzet dönt helyettünk.
0: Szóval a halogatás rövid távon megkönnyebbülést adhat, hosszú távon viszont gyakran csak több stresszt okoz.
1: Egy zeneszám után folytatjuk a műsorunkat, és megnézzük, hogyan tudjuk apró lépésekkel kezelni a halogatást.

0: műsorunkat a legfontosabb résszel. Mit lehet tenni a halogatás ellen?
1: Az első tanács. Bontsd kisebb részekre a feladatot.
0: Sokszor azért nem kezdünk bele valamibe, mert túl nagynak és átláthatatlannak tűnik. Ilyenkor segíthet, ha nem az egész feladatra gondolunk egyszerre, hanem csak a következő, apró lépésre.
1: Ne azt mondd magadnak, hogy rendet rakok az egész szobában.
0: Mondd inkább azt. Először csak az íróasztalt rakom rendbe.
1: Ugyanez működhet a tanulásnál is. Nem kell rögtön az egész anyagot megtanulni. Elég lehet azzal kezdeni, hogy átnézel egy oldalt, vagy kijegyzetelsz néhány fontos gondolatot.
0: A második tanács. Távolítsd el, ami elterel.
1: Minél több zavaró dolog van körülöttünk, annál könnyebben elkalandozik a figyelmünk. Ilyenkor sokat segíthet egy rendezettebb asztal, egy csendesebb hely, vagy az, ha a telefon nincs közvetlenül mellettünk.
0: Mert ha ott van, akkor minden pittyenés, értesítés vagy rezgés könnyen kizökkent minket.
1: A harmadik tanács. Használj emlékeztetőket.
0: Ha valamit régóta halogatunk, könnyen úgy teszünk, mintha nem is létezne. Kitoljuk a fejünkből, aztán egyszer csak rájövünk, hogy már megint eltelt több nap.
1: Ezen segíthet a naptár bejegyzés, egy cetli az asztalon, vagy egy telefonos emlékeztető.
0: A negyedik tanács. Jutalmazd meg magad, de okosan.
1: Egy apró jutalom sokat segíthet abban, hogy könnyebb legyen neki kezdeni valaminek.
0: Ha elkészültél egy kisebb résszel, ihatsz egy teát, kimehetsz pár percre levegőzni, vagy tarthatsz egy rövid pihenőt.
1: A lényeg, hogy a jutalom ne vigyen el teljesen a feladattól. Ne az legyen belőle, hogy csak 5 perc pihenő, aztán egy órával később még mindig a telefonodat nézed.
0: Az ötödik tanács talán a legegyszerűbb, de néha a legnehezebb is. Csak kezd el!
1: A halogatás gyakran együtt jár a túlgondolással. Listákat írunk, tervezgetünk, pakolgatunk, közben pedig valójában nem haladunk.
0: Néha az segít a legtöbbet, ha nem várunk a tökéletes pillanatra, hanem egyszerűen neki kezdünk.
1: Ez nem azt jelenti, hogy mindent azonnal tökéletesen meg kell oldani.
0: Csak azt jelenti, hogy megteszed az első apró lépést. Leírsz egy mondatot, kinyitod a könyvet, elküldesz egy üzenetet, vagy rendet raksz egyetlen fiókban.
1: Nem kell rögtön megváltani a világot.
0: Elég elkezdeni.

0: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk a mai adásunkhoz.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Élvezétek a hétvégét, pihenjetek sokat, és ne feledjétek. Néha már egy apró lépés is elég ahhoz, hogy elinduljunk.
0: Jövő hétvégén se felejtsétek meghallgatni a hétvégi randevút, velünk pedig hamarosan újból találkozhattok. Addig is,
2: sziasztok!

Galambos Dorinától szólt a Mese másnak szól című dal. Mi pedig, hát érkezünk egy információval, még így az 5 órai hírek előtt, ugyanis a Vajzsde Festet idén is megrendezik Szeunicában, a szeunicai sportcsarnokban teljesen pontosan, méghozzá május 23-án szombaton 19 órakor, és nem is akárki fog fellépni, a Plavi Orchester és a Murphy fogja szórakoztatni a nagy közönséget, úgyhogy ha esetleg kedvelik a Plavi Orchester, vagy akár a Murphy zenéjét, akkor mindenképpen látogassanak el a Vajzsde Festre május 23-án ismételten Szeunicába, jegyek pedig kaphatók az eventim.si oldalon, hogyha rákeresnek valamelyikre ez a két zenekar közül. Hát mi csak ajánlani tudjuk ezt is, ugyanis itt van nem is olyan messze tőlünk, vagy eléggé azért van távolság, de annyira nem messze, mint hogyha például egy másik országba mennénk. És pontosan ezért érkezik a Plavi Orchestertől a Suada, na meg ha minden igaz, akkor a Murphy dala is szólni fog a következő percekben, még az 5 órai hírek előtt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A május 1-i ünnepek alatt tett látogatásokból kiderült, hogy sikeres nyári szezonra számítanak a tengermelléken. Izolában még több vendégészakát regisztráltak, mint tavaly, Koperben megtartották a tavalyi látogatási szintet, míg Piránban a rekordév után enyhe csökkenést tapasztaltak a vendégészakák számában. A turisztikai dolgozók mindenhol optimisták és jó kihasználtságra számítanak. Ahogy az Izolai Turisztikai Egyesület az STA-nak elmondta, a májusi ünnepek rendkívül látogatottak voltak. A szálláshelyek kihasználtsága meghaladta a 80%-ot, a nagyobb szolgáltatóknál pedig elérte a 90%-ot is. A látogatók körülbelül fele belföldi vendég volt még a külföldiek között, osztrákok, olaszok és németek voltak a többségben. Dejan Kocjáncsics, az egyesület igazgatója elmondta, hogy az év első 4 hónapjában 32.680 vendég és 96.631 vendégészakát regisztráltak, ami 8%-kal több vendéget és 10%-kal több vendégészakát jelent, mint az előző év azonos időszakában. Május 2. szombatja a méltányos kereskedelem világnapja. Ezen a napon rendezvényeket szerveznek, amelyek felhívják a figyelmet a méltányos kereskedelem modell fontosságára és előnyeire, amelynek célja a nagyobb egyenlőség elérése a nemzetközi kereskedelemben. Idén az élelmiszerkereskedelem áll a középpontban. Idén a Fókusz Környezetvédelmi Szervezet és a Méltányos Kereskedelem Szlovénia arra figyelmeztet, hogy a globális élelmiszerkereskedelem területén meg kell keverni a hatalmi kártyákat. Követelni kell az átlátható láncokat és a kizsákmányolás rovására történő profit korszakának végét vetni, jelentették be. Zsiva Kauka Gobbo, a Fókusz Környezetvédelmi Szervezet elnöke hozzátette, hogy különböző rendezvényeken keresztül feltárják az élelmiszerekkel kapcsolatos döntések hátterét, és meg akarják mutatni, hogy az embereknek hatalmuk és befolyásuk van a játékszabályokra. A kormányzó brit munkáspárta péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték. Nigel Farage szerint meg kell vonni a Nagy-Britanniában letelepedett Európai Uniós állampolgároktól a jogosultságot a szociális juttatások igénybevételére. Farage korábban a gazdasági pénzügyi elképzeléseivel kapcsolatban kijelentette, kormányra kerülése esetén kezdeményezni a brit EU tagság megszűnésének feltételrendszeréről kötött megállapodás újratárgyalását az Európai Bizottsággal, mivel az egyezmény szerinte igazságtalanul egyoldalú Nagy-Britannia rovására. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnököt ugyanakkor távozásra szólították fel, és leszögezte, nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is. Sport. A falmászók számára is megkezdődött az új idény. Janja Garnbret a Kínában rendezett bevezető versenyen a döntőben a második helyet érte el az amerikai Annie Sanders mögött. A világkupában Janja Garnbret a 49. győzelmét érte el. A következő verseny június 3-a és 7-e között lesz Prágában.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és este északon helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 21 és 25 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr autópálya forgalma mindkét irányban, a Dolenyszkói autópályán pedig Grosszú Pjeza előtt Ljubljana felé.
0: MMR.

Jó kis eurovíziós hangulat volt itt az imént, ugyanis a Lorditól hallhattuk a Hard Rock Hallelujah című dalt, amivel ugyebár köztudottan 2006-ban elvitték az Eurovíziós Zenefesztivál hát fődíját, az első helyét. És amúgy érdekesség, hogy ennyi év után is továbbra is koncertezik a Lordi, még működnek, sőt, jelenleg aktív turnén is vannak. Hát sajnos nem a közelben, úgyhogy tőlük koncertet nem tudunk ajánlani, viszont a következő percekben azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak továbbra is az MMR-rel, ugyanis a folytatásban érkezik önökhöz a Tech műsor ismétlése.

0: Tech műsor.
1: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. 12 darab hidrogén üzemű elektromos motorvonat szállítására kötött szerződést a román vasút a Siemens Mobility-vel. A két kocsis járművek a Mireo Plus H nevű platformra épülnek, és ez Románia első hidrogén üzemű vonatkozó szerződése. A Mireo Plus H a Siemens szerint egy bevált regionális vonatplatformot ötvöz fejlett hidrogén technológiával, lehetővé téve a kibocsátásmentes vonatközlekedést a nem villamosított vonalakon. A megállapodás magában foglalja a vonatok leszállítását, valamint a teljes körű javítási, karbantartási szolgáltatásokat is 15 éven át. Ez meghosszabbítható újabb 15 évre, és a javításokat is helyben, például Bukarestben végzik majd. A vonatok maximális sebessége 120 km/h, és a szerelvények összesen 131 ülőhelyjel, valamint 5 összecsukható üléssel rendelkeznek. Szükség esetén legfeljebb 2 motorvonat kapcsolható össze. A járművek olyan vonatvezérlő rendszerekkel vannak felszerelve, amelyek megfelelnek az európai biztonsági és interoperabilitási szabványoknak is. Az új vonatok 2029-től szállíthatnak majd utasokat is. Újabb részletek derültek ki az OpenAI első okostelefonjáról. Ming-Chi Kuo elemző szerint a ChatGPT fejlesztője gyorsított tempóban dolgozik a mobilon, amely így akár már 2027 elején készen állhat a tömeggyártásra. Az elemző szerint az eszközben a MediaTek Dimensity 9600 lapkakészlet egy testre szabott változata fog dolgozni. A chipsetet várhatóan idén ősszel jelenti be a MediaTek és a Vivo X300 Pro-ban is dolgozó Dimensity 9500 utódja lesz. Adódhat a kérdés, hogy miben fog különbözni az OpenAI által használt lapkakészlet attól, amit más gyártók is beszerelhetnek a mobiljaikba. Kuo szerint ez a képjel feldolgozó processzor lehet, amely továbbfejlesztett HDR képességekkel bír majd. Ez javíthatja a mobil valós körülmények közötti képérzékelési képességeit. Az AI cég első okostelefonja LPDDR6 memóriával, UFS 5.0-as háttértárral és dupla NPU architektúrával érkezhet, így képes lesz különböző mesterséges intelligencia feladatok egyidejű futtatására. Kuo az OpenAI ambiciózus eladási céljairól is írt. Úgy értesült ugyanis, hogy a ChatGPT fejlesztője 2027-ben és 2028-ban összesen közel 30 millió eladott mobilra számít, amivel a cég közel annyit értékesítene a készülékből, mint a Samsung egy tipikus csúcsmodelljéből. Kiadta a NASA a legújabb műholdképeit, ami meglehetősen rossz hírt közöl a Mexikó fővárosában, Mexikóvárosban élőkkel. Az adatok alapján ugyanis a település évente körülbelül 25 cm-t süllyed, amivel a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszává válik. A világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városi területe a mintegy 7800 négyzetkilométeres és mintegy 22 millió lakossal rendelkező mexikói főváros és a környező városok egy ősi tómederre épült. A talajvíz folyamatos kiszivattyúzása, valamint a városi fejlesztések drámaian összezsugorították a víztartó réteget, ami azt jelenti, hogy Mexikóváros több mint egy évszázada süllyed. Így számos műemlék és régebbi épület, mint például a Mária mennybe menetele székesegyház, amelynek építése 1573-ban kezdődött, láthatóan megdőlt. A víztartó réteg zsugorodása nem meglepő módon a krónikus vízválsághoz is hozzájárult, amely várhatóan csak súlyosbodni fog. Enrique Cabral, a mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem kutatója szerint a városi infrastruktúrában, a metróban, a vízelvezető rendszerekben, a vízellátásban, az ivóvizet biztosító rendszerekben, valamint a lakóházakban és az utcákban is kárt okoz a süllyedés folyamata. A NASA műholdképei szerint a repülőtérnél és a Függetlenség angyala néven ismert emlékműnél havonta 2 cm-es süllyedés figyelhető meg. Cabral szerint egy évszázad alatt a süllyedés mértéke elérte a 12 métert. A szakember szerint a Földön ez a jelenlegi leggyorsabb ilyen ütem. A NASA adatai a 2025. októberre és a 2026. januárja között végzett méréseken alapulnak, vagyis meglehetősen frissek. Gyakorlatilag várható volt. Megérkezett az első robot plüss, amelyet a mesterséges intelligencia működtet. A négylábú szerkezet mögött Colin Angle, az iRobot korábbi vezérigazgatója áll. A Familiar nevű plüss sokkal inkább tekinthető egyfajta AI rendszernek, mely jelentős előrelépést hoz abban, ahogyan a mérnökök a fizikai mesterséges intelligenciára tekintenek. Colin Angle a Familiar Machines and Magic élén fejleszti az eszközt, a cég eddig jó részt titokban működött. A Familiar egy emberi interakció számukra kifejlesztett négy lábon császkáló robot, melynek nincs kijelzője. Inkább mozgással, hangokkal és érintéssel teremt kapcsolatot. A mérnökök érintésérzékeny külső réteggel is ellátták a plüst, mely kamerákat és mikrofonokat is tartalmaz. Ezek együttesen segítik a robotot az őt körülvevő környezet felmérésében és a reakciókban. A beépített AI helyileg fut, nem egy távoli szerveren. A rendszer multimodális, tehát ötvözi a látást, a hangot, a nyelvet és a memóriát. A cél az, hogy olyan viselkedés jöjjön létre, amely az ismételt interakciók mentén folyamatosan fejlődik. A Familiar Machines and Magic olyan eszközöket szeretne fejleszteni, amelyekkel az emberek nap mint nap kapcsolatba léphetnek, tehát nem ipari felhasználásra szánják őket. Ennek már a tervezés folyamatában is meg kell jelennie, például az embereknek tervezett robotoknak meg kell érteniük a kontextust és az érzelmeket. Sajnos egyelőre nem ismert, hogy mikortól lehet majd megvásárolni a Familiar-t. Ahogyan azt sem árult el a cég, hogy milyen felhasználási területekre szánják azt konkrétan. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok! MMR.

A Nemzeti Kulturális Alap közel 12 milliárd forint közpénzt osztott ki a választások előtt, többek között a Fidesz holdudvarához köthető alapítványoknak, cégeknek és celebeknek, írja a Telex After. A döntésnek nagy visszhangja lett, ugyanis kiderült, hogy erről a pénzosztásról a szokásos NKA eljárás helyett Hankó Balázs kulturális miniszter egy ideiglenes kollégiummal hozott döntést. Ebben a kollégiumban a zeneiparra rálátó szakmai szereplők helyett Uki Attila és két Hankó minisztériumában dolgozó személy volt, de róluk is csak az ügy nyilvánosságra kerülése óta elérhető ez az információ. A pénzosztás nyilvánosságra kerülése óta, aki egyelőre nem kommentálta az ideiglenes kollégium döntését, hát ugye itten még Hankó Balázsról van szó. A pályázat előtt pedig két hónappal alapított cég például 500 millió forintot, az Edda Arena koncertje 150 millió forintot, Deák Bill Gyula turnéja 100 millió forintot kapott, emellett pedig 5 millió forintot alkotói támogatást ítéltek a Fidesz kampányban aktív Tóth Gabinak, vagy például Dope Mannek. Hát nem arra az NKA rendszerre kitalálva, hogy több száz millió forintokat kiosszanak, mondta például a csütörtökön adásba kerülő Afterben Bajnai Zsolt, az NKA hangfoglaló programjának elindítója. Vájár Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke és az NKA egyik kollégiumának tagja a Facebookon például pedig azt írta, hogy ez a kollégiumnak csúfolt valami, több pénzt osztott el, mint az NKA összes művészeti ágát és rendezvényt lefedő minden kollégiuma együtt. Egy rendes kollégiumnál sosem lehet ekkora összegeket kapni, egy számjegyű milliókon, néha százezreken megy a harc. Ha ez a pénz, amiről senki sem tudott, a rendes kollégiumi rendszeren belül lett volna kipályáztatva, abból csodákat lehetett volna tenni, írta Vájár a posztjában. Szerdán az NKA oldalára kikerült egy közlemény is, miszerint Hankó Balázs részletes beszámolót fog kérni minden ebben a támogatásban érintett pályázótól, amely a közlemény szerint az NKA elnöki átadás átvételi eljárás részét fogja képezni. A pályázati listán az egyik legkiugróbb zenei produkcióra odaítélt összeget, 150 millió forintot teljesen pontosan, Pataki Attila P-Management névre hallgató cégének ítélték oda az Edda Művek márciusi aréna koncertjére. Ezen felül az együttes több tagja, köztük Pataki Attila, Kicska László, Alapi István, Gömöri Zsolt és a frontember fia Pataki Gergely fejenként 5 millió forint alkotói támogatást kapott. Jakab Dezsényi Eszter, klubi menedzsere a Telex újságírói kérdésére is válaszolt ezzel az üggyel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy a YouTube-on fellelhető koncertfelvételek alapján az Edda Arena koncertje nem kerülhetett 150 millió forintba. Viszonyításképpen klubi korábbi aréna koncertjét említette, ahol számtalan LED-fal, kivetítő, lámpa és nagy mennyiségű SFX volt, mégsem került az egész 150 millióba. Ennyi pénzből olyan koncertet lehetne összerakni, ahol még a csilláról is lézereznek, mondta. És szerintem teljesen egyértelmű, hogy olyan előadók nyertek ezen a pályázaton, akik szakmailag nem tartanak ott, és piaci viszonylat alapján sem azon a szinten

említettünk, fogunk belőle szemezni némileg, de viszont egyelőre érkezzen egy jó zene, Lionel Richie-től szól már a háttérben az Eternity, de hamarosan érkeznek a gyerek gondolatok is.

0: megeszek mindent.
1: Nekem tolnyiba mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még lőszesebb a kacsinyal, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még valami.

0: nekem pont az így tudszban van egy kutyám, egy nagy.
1: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
0: Igen.
1: Hogy lehet vele, Anna?
0: És az a neve, hogy Jetsz. Az én mamánál alszok én.

Említettük, hogy a Telex After cikkéből mi még mindenképpen fogunk szemezgetni, és ezt be is tartjuk. Például megtudhatjuk magából a cikkből azt is, hogy Deák Bill Gyula a Rozvér turnéjára kapott 100 millió forintot. A kérdésekre pedig a zenész és menedzsmentje is hangsúlyozta, hogy szabályosan pályáztak a pénzre. A zenész szerint már megkapták az összeget, amit nem azért ítéltek oda neki, mert fideszes. Ehhez képest egy Telex olvasó talált egy posztot, amelyben D. Kovács Róbert Antal, a Fidesz egyik képviselőjelöltje az áprilisi választás előtt arról posztolt, hogy barátja Deák Bill Gyula is őt támogatja. Kisebb tételeket jelentettek ebben a pénzosztásban az alkotói, többek között dalszerzésre, felvételre vagy dalírásra fordítható támogatások. Így jellemzően 2-től 5 millió forint közötti összegeket osztottak ki. Molnár Gábor, a Gold Record kiadó ügyvezetője szintén a csütörtökön kikerülő Afterben beszél arról, hogy az 5 millió forint alkotói támogatás nagyon elrugaszkodott összeg a pályázati rendszerben. Ennél a normál menetben jóval kisebb összegekre pályáznak előadók, dalszerzők, akik nagyon szigorú rendszerben jellemzően pár százezer forintot kapnak alkotói támogatásként. Az eset nyilvánosságra kerülése óta pedig az egy szerzeményére 5 millió forintot kapó Kis Grófó, az RTL azt mondta, első körben hallomásból értesült a pályázatról. Több konkrétumot Dobman sem osztott meg, és a pályázatról azt mondta, őt nem kereste meg senki, és szerinte minden zenekar pályázhatott. A többi nyertes közül Tóth Gabi nem akart nyilatkozni, és nem kommentálta a hírt Múri Enikő sem. Olvashatjuk ismételten a Telex After cikkében. Természetesen ez nem minden, ha érdeklik önöket a részletek, akkor a Telex oldalán megtalálható maga a cikk. Olvasgassanak bele egy picit önök is. Hát mi innen nem tudunk nyilatkozni, hogy a zenészek voltak-e azok, akik ugye esetleg kaptak egy-egy telefonhívást, vagy a menedzsmentjük. Egy biztosan nem tudunk állítani semmit, és nem is fogunk. Ami viszont biztos, hogy ugye említettük, hogy Krúbi menedzsere is nyilatkozott ebben a témában, és pontosan ezért fog szólni a következő percekben Krúbitól talán az egyik legzenekritikusabb dala, ez nem más, mint a Lejtő, ami amúgy az egyik legfontosabb, talán mondhatjuk úgy is, albumán jelent meg, és itt ugye érdemes megemlíteni, hogy pont, hogy ilyen zenészek, ugye, nem kicsi az esélye, pont ilyen zenészek kapták ezeket a támogatásokat, mint Tóth Gabi, akik nyíltan támogatták a Fidesz kormányát. Olyanokat pedig köztük nem látunk, akik esetleg pont, hogy ellene lettek volna. Minden esetre önök építsék ki a saját véleményüket azután, hogy elolvasták a cikket, mi pedig folytatjuk akkor Krúbi zenekritikus dalával, ez a Lejtő lesz, érdemes esetleg odafigyelni a dalszövegére is.

0: Ez volt tehát Krubitól a Lejtő, ahogy említettük, az Ösztönlény albumról, az egyik talán legfontosabb albumáról amúgy a zenésznek. És itt fontos megemlíteni, hogy nem csak magát a zenei rendszert, a zene kultúra rendszerét kritizálja, hanem magát a rajongókat is. És többek között erre a zene hallgatói is felfigyeltek. Kommentekben például olyanokat találunk, hogy az a durva, hogy Krubi nyugodtan lehet őszinte a rajongóival, mert nem igazán fogják felfogni, hogy róluk szól. Félgenerációs különbség is nagy tud lenni. És valaki egy kicsit viccesebbre vette a hangulatot a kommentje végén. Eddig én úgy azonosítottalak, hogy a vicces gyerek, akinek jó szövegei vannak. Aztán meghallgattam a másnapot nemrég, aztán jött ez. Ez a dal olyan szinten zseniális, és külön tisztelet, hogy nem álltál be azok közé, akik tudatosan szolgálják ki a normikat, plusz nagyon jó hangod van, meg sok ilyen, és szétpuszilgatlak. Hát ennyit, ennyivel érkeztünk mi témaügyileg, és ez volt ugye Krubitól ismeretlen a Lejtő. Folytatjuk még ezt az órát jobbnál jobb dalokkal, pontban 6-kor pedig akkor Esti Krónikával is várjuk majd Önöket.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A kormány 2026-ra és 2027-re állami közérdekű közintézmény státuszt adott a Lendvai Könyvtár Kulturális Központ közintézményének.
1: Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a ma ünnepelt Európai Nap alkalmából Szlovénia is számos sporteseményt rendezett.
2: A május 1-i ünnepek alatt tett látogatásokból kiderült, hogy sikeres nyári szezonra számítanak a tengermelléken.
1: Magyar Pétert 140 igen szavazattal választotta meg a magyar parlament a következő 4 évre kormányfőnek.
2: A kormányzó brit munkáspárt súlyos vereséget szenvedett az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A kormány 2026-ra és 2027-re állami közérdekű közintézmény státuszt adott a Lendvai Könyvtár Kulturális Központ közintézménynek, a helyi és tágabb területen működő központi kulturális intézményének. A Kulturális Minisztérium 30 ezer eurót biztosít a közintézmény működésére idén és jövőre, mondta Asta Vrecsko, az aktuális ügyekért felelős kulturális miniszter.
2: A nemzetiségileg vegyesen lakott területen egy ilyen intézmény különösen fontos szerepet játszik, mivel összeköti a közösségeket, erősíti a kultúrához való hozzáférést, és közösen teremt egy nyitott, befogadó közteret. Ezért fontos, hogy stabil feltételeket biztosítsunk számára a működéséhez és fejlődéséhez, tette hozzá a miniszter. A közérdek felismerése alapján a Kulturális Minisztérium és Lendva község társfinanszírozási megállapodást köt, jelentette be a minisztérium.
1: Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a ma ünnepelt Európai Nap alkalmából Szlovénia is számos sporteseményt rendez a nap és az európai szimbólumok jegyében. A hétvégi számos sportesemény közül néhánynak ünnepi hangulata is van, mivel Európa napját ünnepeljük.
2: Így a ljubljanai hagyományos Pohodobzsici is e nap jegyében került megrendezésre, valamint 3 elsőligás labdarúgó mérkőzésre is sor kerül. A Bravo és a Calcer Radomlje Ljubljanában, a Koper és az Aluminé Koperben, a Maribor és az Olimpia rangadót pedig Mariborban rendezik. Az Európa nap és az európai szimbólumok középpontjában a vadvízi kajak kenu Európa kupa versenye zajlik Tacemben, Laskoban az ITTF Challenger paraasztali tenisz tornára kerül. Sor, valamint a 44. Pogácsnik emlékverseny kerekes szék kosárlabda versenyét rendezik a fővárosban.
1: A május 1-i ünnepek alatt tett látogatásokból kiderült, hogy sikeres nyári szezonra számítanak az Adrián. Izolában még további vendégéjszakát regisztráltak, mint tavaly. Koperben megtartották a tavalyi látogatási szintet, míg Piránban a rekordév után enyhe csökkenést tapasztaltak a vendégéjszakák számában. A turisztikai dolgozók mindenhol optimisták és jó kihasználtságra számítanak.
2: Ahogy az Izolai Turisztikai Egyesület az STA-nak elmondta, a májusi ünnepek rendkívül látogatottak voltak. A szálláshelyek kihasználtsága meghaladta a 80%-ot, a nagyobb szolgáltatóknál pedig elérte a 90%-ot. A látogatók körülbelül fele belföldi vendég volt, míg a külföldiek között osztrákok, olaszok és németek voltak a többségben. Deánko Ciancsics, az egyesület igazgatója elmondta, hogy az év első 4 hónapjában 32.680 vendéget és 96.631 vendégészakát regisztráltak, ami 8%-kal több vendéget és 10%-kal több vendégészakát jelent, mint az előző év azonos időszakában.
1: Május 2. szombatja, azaz ma a Méltányos Kereskedelem világnapja. Ezen a napon rendezvényeket szerveznek, amelyek felhívják a figyelmet a méltányos kereskedelem modell fontosságára és előnyeire, amelynek célja a nagyobb egyenlőség elérése a nemzetközi kereskedelemben. Idén az élelmiszer kereskedelem áll a középpontban.
2: Idén a Fókusz környezetvédelmi szervezet és a Méltányos Kereskedelem Szlovénia arra figyelmeztet, hogy a globális élelmiszerkereskedelem területén meg kell keverni a hatalmi kártyákat. Követelni kell az átlátható láncokat és a kizsákmányolás rovására történő profit korszakának végét, jelentették be. Zsiva Kauka Gobbo, a Fókusz környezetvédelmi szervezet elnöke hozzátette, hogy különböző rendezvényeken keresztül feltárják az élelmiszerekkel kapcsolatos döntések hátterét, és meg akarják mutatni, hogy az embereknek hatalmuk és befolyásuk van a játékszabályokra.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A Magyar Országgyűlés alakuló ülésének legfontosabb napirendi pontja az áprilisi parlamenti választáson győztes Tisza párt vezetőjének miniszterelnökké választása volt. Magyar Pétert 140 igen szavazattal választotta meg a parlament a következő 4 évre kormányfőnek, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással. Magyar Péter letette az esküt és beszédet mondott a parlamentben.
2: A miniszterelnök elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, amely 20 évre visszamenőleg vizsgálja ki a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segíti a büntető eljárásokat, minden törvényes eszközzel fellép a közvagyon visszaszerzéséért. Fel fogja tárni az állami közbeszerzések rendszerét, az alapítványokba kiszervezett közvagyont, az állami beruházások túlárazását, az uniós forrásokkal való visszaéléseket, az MNB-hez kötődő visszaéléseket, a TAO rendszer visszaéléseit, a magántőke alapok és offshore konstrukciók hátterét, mondta Magyar Péter.
1: Lengyelország, Horvátország és Litvánia érte el a legnagyobb 40% körüli GDP növekedést az elmúlt 10 évben a régiós országok versenyében. Magyarországon az elmúlt évtizedben összesen 27%-os növekedés volt, ami az uniós átlag 17,5%-ánál jóval magasabb, derült ki az Eurostat friss adataiból.
2: A lengyel fejlődés gyorsasága egyrészt a nagy belső piacnak köszönhető, másrészt az ország sikeresen elkerülte a mély recessziót a járvány idején. Horvátország 10 év alatt összesen 41,7%-kal növelte a gazdasági teljesítményét, bevezette az eurót és csatlakozott a Schengeni övezethez, ami még jobban fellendítette a turizmust, miközben a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások felé mozdultak el, és jelentősen fejlesztették az infrastruktúrát. 34% közötti GDP bővülést ért el Szlovénia, Bulgária és Románia gyors felzárkózást mutatva.
1: A kormányzó brit munkáspárt a péntek estig ismerté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
2: Nigel Farage szerint meg kell vonni a Nagy-Britanniában letelepedett Európai Uniós állampolgároktól a jogosultságot szociális juttatások igénybevételére. Farage korábban a gazdasági pénzügyi elképzeléseivel kapcsolatban kijelentette, kormányra kerülése esetén kezdeményezni a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről kötött megállapodás újra tárgyalását az Európai Bizottsággal, mivel az egyezmény szerinte igazságtalanul egyoldalú Nagy-Britannia rovására. Keir Starmer, munkáspárti miniszterelnököt ugyanakkor távozásra szólították fel, és leszögezte, nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond a munkáspárt vezetéséről, és így a kormányfői posztról is.
3: Sport.
1: A falmászók számára is megkezdődött az új idény. Janja Garnbret a Kínában rendezett bevezető versenyen a döntőben a 2. helyet érte el az amerikai Annie Sanders mögött. A világkupában Janja Garnbret a 49 győzelemnél maradt, a következő verseny pedig június 3-a és 7-e között lesz Prágában. Felkészülési mérkőzésen játszik ma a szlovén férfi jégkorong válogatott. Klagenfurtban most zajlik az Ausztria elleni mérkőzés. A Svájcban május 15-én kezdődő világbajnokság előtt minap Magyarország ellen játszott a szlovén csapat. Bleden 3-2 lett az eredmény, Ed Terglau csapata számára. A 109. Giro d'Italia 3 hetes kerékpár körverseny mezőnye ma és holnap is Bulgáriában tekert. Tegnap a francia Paul Manier ért célba a legjobb idővel, és felvehette a rózsaszínű trikót. A hétfői szabadnap után Olaszországban folytatódik majd a verseny, amelyen 2000 óta első alkalommal nem szerepel szlovén kerékpáros.
3: Időjárás.
2: Este és éjszaka első felében, főleg északkeleten helyi záporok, zivatarok alakulnak ki. Hajnalban kitisztul az ég, és a síkságon ködös, párás lesz a levegő. Holnap délelőtt jobbára napos idő várható, napközben nyugat irányából azonban megnövekedik a felhőzet, és helyi záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz a délnyugati szél, reggel 8 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt több szakaszon is akadozik a Steyr pálya forgalma mindkét irányban. A Dolenszkói pályán Grosszúpljeza hod előtt akadozik a forgalom a főváros felé.
1: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Györkös Gorán mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
3: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Eskély dala után mi folytatjuk a következő perceket Tabányi Istvánnal, Liza Minellivel, meg Bródi Jánossal, de a folytatásban érkezik a Tini Express ismétlése is.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
0: Szobocsán Ula vagyok.
1: Én pedig Sági Abigail, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
0: Jövő hónapban már véget is ér a tanév.
1: Csak úgy elillant. Addig azonban még vár ránk néhány feleltetés, tudásfelmérés.
0: A most következő percekben ezekről beszélgetünk.
1: Ha kedvetek van, hallgassátok meg, mi vár még ránk ebben a tanévben.
0: Persze ma sem maradnak el az érdekességek.
1: Valamint a könyv és filmajánló.
0: Induljon hát a Tini Express!
1: Kedves hallgatóink! Mint már a műsorunk elején elmondtunk, egyre közelebb van a tanév vége, így most igazán bele kell húznunk. Ula, te hogy állsz? Mire készülsz éppen?
0: Éppen egy történelem dolgozatra tanulok, és szlovénból is kérdezget a tanárnő. Abigail, és rád most mi vár? Milyen tantárgyakból kell még felelned, dolgozatot írnod?
1: Jelenleg 3 dolgozatot kell írnom, viszont semmelyiknek a megtanulása nem terhelő, hiszen mindegyiket nagyon szeretem, illetve szlovént kérdezget, meg magyart.
0: Nagyon fáradt vagy már?
1: Hát, eléggé megterhelő ennyit tanulni, viszont már tudom, hogy a véghajrába vagyunk. Így már csak nagyon kevés van hátra. Ula és te?
0: Én nekem már egy picit elegem van az iskolából. Már alig várom, hogy véget érjen.
1: Melyik volt számodra a legnehezebb tantárgy ebben a tanévben, és miért?
0: A zene. Nem igazán tetszik, és még a tantárgy is unalmas volt.
1: Nekem a matematika, hiszen eléggé nehéz, és hogyha nem érted meg az órán, akkor eléggé sokat kell tanulnod.
0: Mondd csak, és még volt a legérdekesebb tantárgy? Nekem mondjuk a földrajz. Most tanultunk Európáról és Ázsiáról. Nagyon érdekes volt.
1: Nekem a történelem, hiszen nagyon szeretek mindent, amit a múltba történt.
0: Abigail, mit gondolsz? Még mindig nagyon sok az elméleti tudás az oktatásban, vagy már elegendő gyakorlat is van? Szerintem még elég sokat fogunk tanulni, legalább még matéknál.
1: Igen, én is így gondolom, viszont szerintem mindegyikből elegendő van, hiszen hogyha odafigyelsz órán, akkor mindent megértesz. Mindketten nagyon sok tevékenységben, versenyen vettünk részt a kötelező tartalmak mellett. Én mondjuk minden magyar versenyen részt vettem, illetve sokat szerepeltem is, például a március 15-i műsorban. Ula, te mivel foglalkoznál ebben a tanévben a kötelező órák mellett?
0: Én sok versenyen szerepeltem, mondjuk a Petőfi Sándor tanulmányi versenyen, és jártam dráma szakkörre.
1: Ula, te már gondolkodtál azon, hogy milyen középiskolába iratkozol majd?
0: Én még nem. Abigér, és te?
1: Én még igen. Szerintem ide Lendvára fogok iratkozni, viszont még szóba jött sok más szlovén iskola is.
0: Ugyan még csak most vagyunk az utolsó szünet után, még van hátra néhány hét a nyári szünetig, de mégis. Miért várod leginkább a nyarat?
1: Azért, hiszen akkor nincs iskola, illetve a barátainkkal lehetünk nagyon sokat. Megyünk nyaralni, illetve nem kell semmi olyanon gondolkozni, amit valójában nem szeretnél.
0: Én pedig azért várom a nyarat, mert mehetek tengerre, és mert sokkal többet lehetek a barátaimmal.
1: Jöjjön most néhány érdekesség!
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Tudtátok, hogy az idei tanév, amely 2025. szeptember 1-én kezdődött, június 24-én szerdán ér véget?
1: Az lesz a szünet előtti utolsó nap az iskolában.
0: Tudtátok, hogy másnap, június 25-én az államalapítás napja van?
1: Ez a nap Szlovéniában állami ünnep.
0: Tudtátok, hogy a 9-esek számára már június 15-én véget ér a tanév?
1: És azon valaha elgondolkoztatok, hogy miért ennyire fárasztóak az utolsó hetek az iskolában? Ilyenkor intenzív a teljesítménykényszer.
0: Ráadásul ilyenkor felhalmazódik a fáradtság is.
1: Itt a tavaszi fáradtság, emellett pedig a szeptember óta tartó folyamatos tanulás, a koránkelés és a mentális megterhelés az utolsó hetekre éri el a csúcspontját.
0: A melegedő időjárás sem mindig jó hatással van ránk.
1: A ragyogó napsütésben nekünk még mindig az iskolapadban kell ülnünk.
0: Nem csoda, hogy csökken a koncentráció.
1: Ezzel együtt pedig sokszor csökken a motiváció is.
0: Bár a nyári szünet már közel van, a feladatok mennyisége miatt nehéz fenntartani a figyelmet és a motivációt.
1: Sokunk úgy érzi, hogy ilyenkor bizony túlterhelt.
0: Figyelmet és a motivációt.
1: Sokunk úgy érzi, hogy ilyenkor bizony túlterhelt.
0: A tanárok is igyek

0: könyvajánló.
1: Egy újabb olvasnivalót hoztunk nektek.
2: Címe Lottie Brooks kegyetlenül kínos élete.
1: Szerzője Katie Kirby.
2: Halljuk az ajánlót.
1: Lottie Brooks 11 és 3/4 éves.
2: Meggyőződése, hogy nincs már miben reménykednie.
1: Szeptemberben új iskolába fog járni, a legjobb barátnője elköltözött, és még a világtörténelem legunalmasabb barna haja is az ő fején nőtt ki.
2: Akár fel is adhatná, és téli álomba vonulhatna hörcsögeivel, Vinyonki, Barnabás professzorral és harmadik szürgolyóval.
1: De Lotti nem futamodik meg, az új tanévre kidolgozza a nagy tervet.
2: Naplóírásba kezd, és fantasztikus humorral dokumentálja, hogyan válik napról napra félénk kislányból megabiztos középiskolásra.
1: Ebben a fantasztikusan vicces, illusztrált sorozatban Lottival együtt élhetjük át a felnőtté válás kihívásait, tele barátsággal, kínos pillanatokkal és sok szívvel, rengeteg nevetéssel.
3: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
0: Filmajánló.
2: Ma egy olyan filmről szólunk, amely kizökkent bennünket a megszokott, meglehetősen kényelmes világunkból.
1: Az Elnök tortája című film a 90-es évek Irakjába röpít el bennünket.
2: De miről is szól?
1: 1990 tavaszán súlyos éhínség és válságok sorozatja sújtja Irákot.
2: Saddam Hussein elnök azonban arra kötelezi népét, hogy megszokott fényűzéssel köszöntsék őt a születésnapján.
1: A 9 éves Lamiát éri a megtiszteltetés az osztályban, hogy tortát süssön az elnök szülinapjára.
2: A feladat azonban sokkal bonyolultabb, mint amilyennek tűnik, hiszen az alapvető hozzávalók beszerzése szinte lehetetlen.
1: Lamina útnak indul Bagdadban, hogy tojást, lisztet és cukrot találjon.
2: A naív kislány hindi nevű házikakasa társaságban járja a főváros utcáit.
1: Jó és rossz szándékú helybeliekkel hozza őt össze a sors, miközben próbálja teljesíteni az abszurd küldetését.

0: Kedves hallgatóink!
1: A Tini Express-t hallottátok!
0: Örülünk, hogy velünk tartottatok!
1: A műsorban Szabocsán Ula és Sági Abigail volt veletek az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
0: Szép estét kívánunk nektek!
2: Sziasztok!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!

0: Kocsis Tibordalát hallhatjuk elhallgulni a háttérben, és ma még utoljára Szabó Szuzi jelentkezik a Nemzetközi Babgulyás Főzőverseny helyszínéről. Ha minden igaz, akkor már vonalban is van. Szuzi, mi a helyzet odakint itt? Hát lent van, most feltámadt a szél. Ott milyen a hangulat most, hogy már hamarosan az eredményhirdetést várják az emberek?
1: Szia Tamara, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Még utoljára innét Radamosból a 6. babgulyás főző versenyről. Hát minden egyszer véget ér, és minden jó, ha a vége jó. Itt a szervezők mondják, hogy elégedettek a rendezvénnyel. Hát az időjárásról majd egy kicsit később talán, illetve végezetül majd csak annyit mondok, hogy mindenki a sátorban van már, mert eléggé feltámadt a szél, és kicsit hűvöskés az idő, és az esős elkezdett szemer kérni. Viszont látásra, hogy már mennek elégedetten ugye a csapat tagja, hiszen megvolt az eredményhirdetés, és ki is osztották az elismeréseket. Könnyen Simona van itt mellettem, akivel már a délután bejelentkeztünk, és elmondtuk, hogy mi az, ami alapján is értékeli majd a zsűri a leadott babgulyás mintákat. Milyen volt a munka, milyen minták kerültek értékelésre, és majd akkor az eredményekre is rákérdezek.
2: Meg kell mondanom, hogy a munka az nagyon szépen folyt egész délután, a csapatok nagyon-nagyon ügyesen oda tettik magukat, szépen főztek, amikor pedig hozták be a tányérokat, vagyis a mintákat, hát meg voltunk nagyon lepődve, mert fantasztikus eredményt hoztak be, nagyon finom ételeket, na, ízre ott vannak a toppon, nianszok döntöttek az, hogy ki lesz a ma a befutó.
1: Tehát a nianszok 20 mintát kellett megkóstolni. Sok volt ez? Kevés volt? Pont elég? Mit lehet elmondani?
2: Így igaz, 20 versenyben való passzul babgulyás volt, amit meg kellett kóstolnunk. Hát, elbírtunk ezt, de a több lett volna, azt is elbírtunk volna, meg jobb lett volna.
1: No, bizonyára sokan várják és kíváncsiak a kedves hallgatók is az eredményekre, hiszen a nap folyamán több alkalommal bejelentkeztünk, és hát elmondtuk, hogy versenyről van szó, tehát eredmények azért nem hiányozhatnak. Milyenek a helyezések? Kik lettek a harmadikak, kik lettek a másodikak, és kik az első helyezettek?
2: A harmadik helyezett a felvidéki csoport, a második a hármas Malmi, az első pedig a Roster Kuconti. Úgyhogy ilyen szívből gratulálok nekik.
1: A résztvevő csapatok is örülnek, hiszen ők is elismerésben vehettek részt, és ők is átvehettek egy elismerést, a többiek pedig ajándékban is részesültek, hogy mit kaptuk, mit kaptak, azt nem láttuk, csak azt láttuk, hogy elégedettek. Elhangzott az, hogy jövőre ugyanekkor, ugyanitt, illetve hát majd valamikor jövőre ugyanitt.
2: Így igaz, én már a mikrofonba be is mondtam, hogy találkozunk jövőre itt. Ennyien még többen. Én már azt mondhatom, hogy Radamosba úgy jövök, mint hogyha hazajönnék. Úgyhogy most már itt vagyok, zsűrizek jó pár éven keresztül. Úgyhogy mondhatni azt, hogy mind a szervezők, mind a versenyzők kitettek magukért. És hát én várom már a jövőre. Úgyhogy minél több csoport jöjjön. Én már várom őket.
1: És hát bízunk abban, hogy addigra még nagyon-nagyon sok babgulyás el is fog készülni, és majd még finomabb ételek kerülnek esetleg majd jövőre ide a zsűri elé. Lebár Fiodorral beszéltem, ugye mint szervező most nagyon-nagyon elfoglalt, hiszen már gondolkodnak, hogyan lesz tovább. Néhány csapattag azért már elvonul, meg el is kell azért még itt pakolni a helyszínen. Tamara, ugye érdeklődtél az időjárás kapcsán, elmondhatom, hogy igen, szemérkél az eső, most ugye mindenki a sátor alatt volt, és oda szépen kellemesen be lehetett vonulni, kicsit hűvös van, az igaz, de érdemes maradni, illetve érdemes még mindig eljönni ide Radamosba, hiszen a Duo Szószéd együttes fog itt zenélni itt a helyszínen sátor alatt, és a szervezők azért hangsúlyozták, hogy a finom ételből is maradt, tehát a babgulyásból még mindig van, és nyugodtan jöjjenek, lehet kóstolni, sőt, itt mutatják, hogy a lángosból is van még bőven, tehát a helyszínen gondoskodnak az ételről, az italról, ma meg hát, ahogy mondtam, a jó hangulatról, és ahogy mondta könnyen Simona, jövőre akkor majd ugyanitt Radamosba várjuk Önöket. Addig pedig még az év folyamán biztos, hogy lesz számos olyan rendezvény, ahol gasztronómiai kínálattal, no meg kultúrprogrammal is várják majd a kedves rádióhallgatókat, meg hát a jelenlévőket is, meg hát majd mi is bejelentkezünk a helyszínekről. Tamara, ennyi lenne most innét, akkor gyertyán Radamosból már keverőm a településeket, ma már többször átutaztam mindenmere. Ugye már itt átverelték a forgalmat, nem lehet menni Turnistyére, csak kerülő, ugye, Zsitkot, meg Dobronak irányába, hogyha valaki arra tartana. Meg itt, akik jöttek át a határon is, mondták, hogy kerülőt kellett tenniük. No, ez már mellékes. Ismét akkor, Tamara, a téd a szó, és most már talán mondhatom, hogy a viszonthalásra innét Radamosból.
0: Nagyon szépen köszönjük, Szuzi, hát az egész délutáni munkádat ott a terepen, és természetesen azt, hogy a helyszínről is hallhattak a hallgatók ugye némi információt, és ahogy azt önök is hallhatták, még mindig érdemes kilátogatni a babgulyás főzőversenyre, még maradt étel is, úgyhogy ha esetleg vacsorát nincs kedvük készíteni, akkor menjenek oda, és egyenek egy jó babgulyást, na meg a dohószaszedés szórakoztató estel várja önöket, úgyhogy mindenképpen érdemes oda a folytatásban ellátogatni. Mi nagyon szépen megköszönjük ismételten munkatársunknak, Szabó Szuzinak, hogy tudatta velünk, hogy mi történik a helyszínen, éppen mely pillanatban. És hát mi lassan búcsúzunk önöktől a délutáni csapattal, ugyanis 6 óra 57 perc van már hamarosan, ezzel pedig a mi munkánk is a vége felé ér. A zenei szerkesztő Horváth Robi volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Györkös Korán, a híreket ma Farizs Doris szerkesztette, a műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Megköszönjük, hogy velünk tartottak ma délután is, és hát további kellemes rádiózást kívánunk, ugyanis a folytatásban érkezik önök az esti mese, aztán a helyzetkép ismétlésre, 8-tól a terepjárót ismételjük, 8:30-tól körülbelül pedig akkor a muravidéki mulatós zenei összeállítás is várja majd önöket, hogyha pedig esetleg nem az MMR-rel tartanak, akkor látogassanak ki Radamosba, még mindig lehet, arra viszont ügyeljenek, hogy öltözzenek rétegesen, melegen, és esetleg valamilyen olyan ruházatban, ami esőálló. Kellemes estét és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Énekel már a háttérben Leona Lewis, fogadják sok szeretettel a Take a Bow című dalát.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióval.
1: Bence Utrosa Gabriella kibántotta Zala Ilonát. Zala Ilona sírt. Anyuci hiába csitítgatta, hiába vigasztalta. Pedig igencsak sietni kellett volna, mert reggel minden perc számít. Főleg minden kárba veszett, elvesztegetett perc. Az első elfecsérelt pillanat már azonnal a vekkem megcsörrenése után bekövetkezik. Csak még 5 percecske, gondolja anyuci, és kényelmesen a másik oldalára fordul, mert hát ő is álmos. Csak egy icipicit szeretne még szundítani, egy nagyon picit. Sajnos ez mindig 14 percnél tovább szokott tartani, ezért utána nagyon fel kell gyorsítani a tempót, mert aztán egyik óramutató kegyetlenül kergeti a másikat. Gyorsan, gyorsan, siess, siess, tik-tak, tik-tak. A sok elvégzendő reggeli feladat pedig csak ezután következik. Beleszámítva a reggeli elkészítését, annak elfogyasztását, aztán persze a sok fürdőszobai teendőt, amikor is fröcsköl a víz mindenmerre. Zala Ilona prüszköl. Fogmosás, kiköpjük, pö! Zala Ilona nevet, anyuci sietne, mert az óra ketyeg, de ő is csak nevet, hiszen ki tudna haragudni a kis aranyoskára anyuci szeme fényére. Majd következik a gardrób, azaz az öltözködés. Anyuci szeret csinosan öltözködni, Zala Ilona is szeret csinosan öltözködni, sőt, határozottan meg is mondja, mit nem szeretne felvenni. Ez legtöbbször az, amit anyuci éppen előkészített. Ami nem azt jelenti, hogy Zala Ilona ezt dacból mondaná, vagy mert talán rossz kislány lenne. Nem, nem. Zala Ilonának már kialakult, vagy inkább kifinomult véleménye van bizonyos dolgokról, főleg ami a divattrendeket illeti. Pedig ő még csak kis óvodás. Majd következik a frizura, illetve frizurák, mert anyucié is. Aztán, amikor már indulni lehetne, hirtelen eltörik a mécses. Zala Ilona keservesen sír, anyuci nem érti a dolgot, hiszen eddig minden rendben volt. Tegnap nem volt semmi baj, amikor óviba kellett menni. Ma meg vajon mi történhetett?
2: Ini nem akar óviba menni,
1: zokog Zala Ilona. Anyuci csodálkozik és faggatja. Kérdezősködik, hogy miért, meg mi van. De Zala Ilona egyre csak zokog, az idő pedig egyre múlik. Csak annyi derül ki hosszú, keserves zokogás után, hogy a csúnya baginéni. A csúnya, csúnya baginéni bántotta Ilit így, mutatja Zala Ilona, és belecsíp anyuci arcába. Még ugyan nem egészen, de már kezd derengeni anyuci előtt. Na most aztán vajon mi legyen? Anyuci ekkor már mindent megígér, mire Zala Ilona egy kissé megnyugszik, és hosszú percek után is nagy késéssel végre indulhatnak. Az óvodáig ezután már nem történik semmi előre láthatatlan dolog. Zala Ilona is, mintha egy kissé vidámabban ülne hátsó ülésében. Miután megérkeztek az óvoda elé, a bejárat felé indultak. De Zala Ilona itt hirtelen megtorpant.
2: Jujuj!
1: Mondta megszeppenve.
2: Magi néni megcsíp.
1: Azzal félinken anya mögé bújt. Kissé távolabb Balázs anyukája vezette kézen fogva kisfiát. Amint meglátta őket, megállt. Széles mosolyra nyílt, vörösre rúzsozott ajka, és hangosan üdvözölte őket.
2: Szervusz, Ilike! Milyen csinos vagy ma! Milyen szép kis ruhácskád van!
1: Azzal lehajolt, hogy belecsípjen Zala Ilona kis arcába, de anyuci megelőzte. Szia, Beátám, hát mi újság, hogy vagy ma? És váratlanul belecsípett Balázska anyukájának arcába. Sziszent fel az arcát dörzsölve Balázs anyukája, és vörösre rúzsozott szája egész terebélyességében tátva felejtődött. Látszott rajta, hogy még keresi a megfelelő szavakat, de ekkor Zala Ilona kuncogni kezdett.
2: Bagi nénit megcsípték.
3: Látod, ezt tőled tanulta,
1: fordult ekkor Balázska anyukájához.
3: Te is mindig így csípelődsz.
2: Azzal felágaskodott, és ő is egy nagyot csípett anyukája arcába, csak éppen a másik oldalon. De... dörzsölgette Bagi néni most már mindkét arcát, Paláska Ilikéhez fordult. Gyere, ne félj, menjünk be, nem fog többé bántani, ugye, Bagi néni? Kérdezte Paláska az anyukájától viccesen. De, hát én nem gondoltam semmi rosszat, próbált magyarázkodni Paláska anyukája. Akkor jó, felelte Paláska, ha többé nem csípelődsz, tette még hozzá Paláska. Talán csipkelődsz, akart tiltakozni anyukája, de nem folytatta, mert Zala Ilona nagy, csillogó szemmel elé állt és megkérdezte tőle. Igaz, hogy többé nem csípelődsz, Bagi néni? Akkor jó, akkor Ilike szeret óvodába járni. Erre mindnyájan felnevettek. A gyerekek előre szaladtak, és a két anyuka is egymásra mosolygott.
0: A vége, most jövünk le! Szép volt, mesen volt! Jó éjszakát, gyerekek!
4: Jó éjszakát!
5: Szép álmokat!
6: Szép álmokat!
7: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Nemrég új életre kelt a Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesülete által gondozott ampelográfiai kert, hiszen az egyesület tagjai külső segítséggel újraültették a szőlőskertet, amelyben ezentúl elsősorban a betegségeknek ellenálló szőlőfajták kaptak helyet. Előtte azonban kénytelenek leszünk foglalkozni az időjárási viszonyokkal, hiszen a korai aszályos időjárási körülmények semmi jóval sem kecsegtetnek az idei termelési évet illetően. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! Mindezek előtt pedig még egy hírrel szolgálunk. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség márciusban meghirdetett és április 17-én lejárt pályázatára a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának serkentési programja keretében 42-en pályáztak. A pályázaton azok a gazdasági, jogi vagy természetes személyek indulhattak, akik a Muravidéken a Magyar Nemzeti Közösség által lakott területen végzik gazdasági tevékenységüket, és a támogatott beruházásaikat is itt valósítják meg. 34 pályázat érkezett Lendva községből, 6 Dobronak községből, egy-egy pályázat pedig Hodos és Sálóci községekből származik. A pályázatok elbírálására várhatóan június végéig fog sor kerülni. A nyertes pályázóknak aztán a beruházásokat szeptember végéig kell megvalósítaniuk, a kifizetési kérelmeket pedig október 20-áig kell benyújtani. Magyarországon áprilisban az átlagos 40 mm helyett idén mindössze 4 mm csapadék hullott országos átlagban, ami miatt az idei április az egyik legszárazabbak közé sorolható a mérések kezdete óta. A helyzet pedig hasonlóan kritikus a Muravidéken is, ahol jelenleg sárga riasztás van érvényben a szárazság miatt. A csapadék hiánya pedig minden bizonnyal befolyásolja majd a gazdák idei termelési évét is. Most Ján Ferencsák, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet égisze alatt működő szaktanácsadó szolgálat vezetője a jelenlegi helyzetről így szólt rádiónknak.
1: Mesec marc in aprilu smo letos praktično imeli samo polovično količino padavin, tako da se soočamo s pomladansko sušo.
2: Idén márciusban és áprilisban a szokásos csapadék mennyiségnek gyakorlatilag csak a fele hullott le. Ezért komoly tavaszi aszállyal nézünk szembe. Ez jelentősen befolyásolja a mezőgazdasági termelést. A helyzetet tovább rontják a gyakori szelek és a magasabb hőmérsékletek, amelyek gyorsítják a talaj kiszáradását. A kisebb esők, például a 2-3 mm-es csapadék, szinte azonnal elpárolognak, ezért érdemben nem javítják a talaj nedvességtartalmát. A szárazság következményei már most jól láthatók a szántóföldeken és a réteken is. A gabonák alacsonyabbak, ritkábbak és gyengébben fejlettek. A műtrágyák hatása is csökken, mert a növények a vízhiány miatt nem tudják megfelelően felvenni a tápanyagokat. A növények stressz alatt vannak, lassabban fejlődnek, és kevésbé tudják hasznosítani a rendelkezésre álló tápanyagokat. A vetések előkészítése is nehézségekbe ütközött, mert a talaj rendkívül száraz. Emiatt a gazdáknak a szokásosnál jóval több üzemanyagot kellett felhasználniuk a megfelelő talajmunka elvégzéséhez. A gyomírtás is problémás. A talajherbicidek ilyen száraz körülmények között nem működnek hatékonyan, ezért a gyomok erős konkurenciát jelentenek a kultúrnövények számára a vízért és a tápanyagokért. Több növénynél a kelés is gondot okoz, különösen a szójánál és az olajtöknél. Több helyről kapunk olyan információkat, hogy a talaj felső rétege annyira kiszáradt, hogy a növények ki sem tudnak kelni. Így ezeknél a kultúrnövényeknél a jövőben is gondra számíthatunk.
1: Szója, olne, bucse. Imamo kar zabeleženo že kar nekaj težav, da ni se pravi zaradi isušenosti te zgornje plasti praktično rastline niso vznikle, tako da tudi v nadaljevanju pri teh kulturah dodatno pričakujemo težave.
0: A réteken az első kaszálás eredményei már mutatják a károkat. A hozamok körülbelül a felére csökkentek. A szakember elmondása szerint ez komoly kockázatot jelent az állattenyésztés és a takarmányellátás szempontjából is. És mennyire befolyásolhatja majd a teljes termelési évet ez a korán jövő szárasság?
1: Zajszeda, zelo je odvisno, kako dolgo bo trajalo to sušno obdobje. Čim prej bi prišle neke padavine, manjša bi bila škoda, ampak žal tudi v nekem naslednjem...
2: A további károk mértéke attól függ, meddig tart ez a száraz időszak. Minél hamarabb érkezik jelentősebb csapadék, annál kisebb lesz a veszteség. Az előrejelzések szerint azonban a következő 7-10 napban sem várható számottevő eső a Muravidék térségében, így a helyzet várhatóan tovább romlik. Mindez a gazdaságokat egyre nehezebb helyzetbe hozza. Az emelkedő termelési költségek, a magas üzemanyagárak és a csökkenő terméshozamok együtt komoly bizonytalanságot okoznak. Nem csak a gazdák, hanem Szlovénia élelmiszer önellátása szempontjából is.
1: Tako za kmetije, kakor tudi potem tudi v nadaljevanju z vidika samooskrbe Slovenije.
0: A leghatékonyabb megoldás az öntözés lenne, de jelenleg nagyon kevés az öntöző rendszer, ezért ezzel még nem lehet jelentősen enyhíteni a szárazság hatásait. Hosszabb távon azonban Ferencsák szerint alkalmazkodni kell a változó éghajlathoz. Szerinte a jövőben módosítani kellene egyes mezőgazdasági gyakorlatokat és támogatási rendszereket is. Például olyan növények előnyben részesítésével, amelyek tavasszal kevesebb vizet igényelnek és kevesebb talajmunkát tesznek szükségessé. Hiszen minden jel arra mutat, hogy beléptünk a szárazságok korába. ...1999 íródott, amikor a dobronaki ampelográfiai kertben elültették az első szőlőtőkéket. Az évek során történt változások miatt viszont a Dobronaki Szőlő és Bortermelő Egyesület tagjai kénytelenek voltak meghozni azt az egyetlen szőlőtermelő számára sem egyszerű döntést, hogy kivágják a szőlős kert jelentős részét. Erről a döntésről rádiónknak az egyesület elnöke, Lajter István szólt bővebben.
3: Hát a szőlőt ki kellett vágnunk, ami 99-ben volt ültetve, mert most már annyira magas volt a sárgaság, az aranyszínű sárgaságnak a támadása, hogy kénytelenek voltunk rá, hogyha egy normális szőlőt szeretnénk, ugye. És akkor ezelőtt 3 éve jött ez az elgondolás, hogy hát muszáj egyszerűen kiforgatni a szőlőt, ugye új telepít is készíteni. Ugyanakkor arról határoztunk, hogyha most már rá vagyunk kényszerülve, akkor ezeket az úgynevezett rezisztens fajtákat ültetnénk. Na és a mai nap ugye erre rákerült a sor, el van készítve a föld, munkások itt vannak, ugye nagy erőben vagyunk, gyönyörű Szentgyörgy napi akció lesz ez, úgyhogy azt hiszem, hogy minden jó irányba folyik.
0: A Szülő és Bortermelők Egyesületének tagjain kívül a telepítésnél segítkeztek a dobronaki KI tanulói, valamint a Rakicsáni Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai, szlovén és magyar borlovagrendek tagjai, illetve Nusa Horvát muravidéki borkirálynő is. Az ampelográfiai kert megálmodói közt volt dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök is, aki a mostani szőlőültetésnél sem hiányzott, hiszen a szakember javaslataival segített a most ültetett fajták kiválasztásánál is. Az akkori, illetve a mostani ültetésről így szólt.
4: Hát először is dicséretes, hogy kezdetben ez az ampelográfiai kert létrejött. Az még inkább az, hogy folytatódik. Visszagondolva az eredeti ampelográfiai kertre, egy részét a fajtáknak én biztosítottam, amiből nem volt oltvány, oda pedig alany, gyökeres alanyt adtam, és az későbbet átoltva, amit át is oltottam saját kezüleg itt ezen a részen. Úgyhogy így nagyon közel állt hozzám az előző ampelográfiai gyűjtemény, és ugyanígy közel áll hozzám ez is, hiszen a fajták nagy részének kiválasztásánál, rezisztens fajták kiválasztásánál részt vettem, részben a tapasztalatok alapján, részben az új fajtákat illetően, és bízok abban, hogy ez egy olyan búcsújáró helye lesz a termelőknek, akik a későbbiek során ne talántán szőlőt akarnak telepíteni, itt ki tudják választani azokat a fajtákat, amit érdemes telepíteni, és amit szükséges a növényvédelmi költségek csökkentéshez a környezetvédelem miatt.
0: A nagy tapasztalattal rendelkező kertészmérnök pedig azt is megosztotta velünk, hogy milyen feltételrendszer alapján választotta ki a most telepítésre került fajtákat.
4: A nemesítők ontják a fajtákat, és ugye érvényes a szabály, hogy mindenkinek a saját gyereke a legkedvesebb, ezért ugye a nemesítő mond valamit a fajtáról. Azt én, aki 20 évet dolgoztam a fajta minősítésben, merem állítani, hogy nem minden hihető. A gyakorlat bizonyítja azt, hogy értékes egy fajta vagy nem. Mert hogy ellenálló, ez alap. De a növekedése, a borrának minősége, a termés mennyisége, az érés ideje, ezek mind olyan szempontok, ami a gyakorlat számára elengedhetetlen, és nekem ebben van, ha szabad azt mondanom, részem, aki több mint 800 fajta szőlőt telepítettem a saját területre, és komoly tapasztalatokkal rendelkezek afelől, hogy melyik mit tud, mert nem fejeződött be a vizsgálat a szőlőnél, hanem mikrovinifikációba a borának a vizsgálata is, és kóstoltatása, lehetőleg minél többen, mert élvezeti cikk a bor, kinek az édes, kinek a savas, kinek az illatos, kinek a kevés illatos. Úgyhogy bőválasztási lehetőség.
0: A szakember szerint a jövőre nézve fontos, hogy a szőlőtőkét sújtó különböző betegségek korában olyan perspektívikus fajták kerüljenek elültetésre, amelyek által fontos tapasztalatok szerezhetők a szőlőskertek megőrzése érdekében. Lajter István, a Szőlő- és Bortermelő Egyesület elnöke pedig az új ampelográfiai kert kialakítását vázolta.
5: Az volt a határozatunk, hogy legyen csemege szőlők is, egy sor ebből lesz. Persze itt is gondolkod, hogy minek annyi fajta, de hát mondtuk, hogy az iskolások ugye közre működnek a szüretnél is, hát akkor már szüret előtt is adhassunk nekik valamit ezekből a finom szőlőkből. Meg aztán azt mondom, az öreg otthon is, ugye az idősebbek otthona is, itt van Dobronakon, oda is bizonyára, hogy fog verül lejutni arra a célra, és aztán akkor vörös szőlőből lesz egy sor ültetve, vörös fajtákból 5-5 tőke, azt mondom, úgyhogy ott van már mindjárt 10 fajta ebből, 10 fajta abból, akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort, persze lehet belőle bort is készíteni, illatosak, azokból még mindig 5-5, és egy tartalék minden 5 tőkére lesz. A többi pedig úgy szintén rezisztens fajták lesznek, azokból pedig 10-10-10-10, ugye 10, és még akkor a pótlásnak, hogyha valami nem így lesz belőle jó, akkor ugye azt ki lehet venni, és ősszel akár át lehet arra a helyre ültetni, ahova költ. Ezek mind meg lesznek jelölve, el van osztva, és akkor egy sor pedig a hagyományos, most már úgy mondjuk ezekből az Európa fajta szőlőkből ültetünk, hogy hát legyen egy jó dobronaki fröccsnek is kerüljön, ugye, aminek a fő alapja az olasz Riesling, meg a Furmin, szóval a Sipon. Na és ez mellett akkor lesz még hozzá Sauvignonból egy keviske, úgyhogy többféle fajta lesz. A szőlő ültetvényeket a nagy részét Magyarországról szereztük be, egy része pedig innét Szlovéniából, amelyik fajták itten jóvá vannak hagyva, azok a rezisztens fajta szőlők innét vannak tőlünk, úgyhogy így lesz kombinálva. Körülbelül 400 tőke lesz, valamennyi meg fog hiányozni valamelyik fajták, azért mert valami kis rövid zárlat jött itt a mi oldalunkról, úgy néz ki, már konkrét gondolom, mint a szlovéniai szőlőtőkikről van szó, úgyhogy egyes fajták meghiányoztak. Ezeket majd akkor össze lesznek ezek elültetve.
0: Kedves Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Bencik Stefan hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
6: Helyzetkép.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Dobronak községi tűzoltó parancsnokság alá tartozó önkéntes tűzoltó egyesületek szerződést kötöttek Dobronak községgel és a Lendvai Tűzoltó Szövetséggel a 2026-os évre a tűzoltási közszolgáltatás végzéséről. Az ünnepélyes szerződés aláírást viszont némiképp beárnyékolta a Zsitkóci Öte képviselőinek távol maradása. Ennek okáról, illetve a szerződés részleteiről Horváth Dávid beszámolójából tudhatnak meg többet.
2: Eljött az idő, hogy pontosan meghatározzuk, mire fogjuk fordítani a tűzoltóságra szánt pénzeszközöket az elkövetkező 5-10 évben. Hangoztatta a szerződés aláírása előtt Marian Cardinár, Dobrona község polgármestere. Kiemelte, hogy Dobrona község az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül. Felújították a tűzoltó otthonokat, javították a felszereltséget, ugyanakkor eddig főként használt járműveket tudtak vásárolni. Ezért a következő cél egy korszerű tűzoltóautó beszerzése lenne a község központi egysége, a Dobronaki Öte számára, amely az egész községet szolgálná. Az egyéves szerződés így átmeneti megoldás, miközben kidolgozzák a következő 5 év fejlesztési és finanszírozási tervét. A most aláírt szerződés részleteiről rádiónknak Bostyán Szlepec, a Dobrona községi tűzoltó parancsnokság parancsnoka szólt bővebben.
3: Pogodbi je pač razdelitev sredstev, skupni znesek je ostal isti, kot je bil predviden, oziroma kot je v proračunu bil že tudi do zdaj, se pravi 21 tisoč evrov, s tem, da se je v skladu z...
4: A 2026-os szerződésben szereplő támogatási összeg összességében változatlan maradt. Ugyanakkora, mint amit a községi költségvetés eddig is előirányozott, vagyis 21 ezer euró. A Lendvai Tűzoltószövetséggel egyeztetve azonban úgy döntöttünk, hogy a jövőbeni járműbeszerzés érdekében a támogatás egy részét tartalékoljuk. Ez jelenleg 8000 euró elkülönítését jelenti. Emiatt az egyes tűzoltó egyesületek most kisebb közvetlen támogatásban részesülnek, ugyanakkor hosszabb távon ez a lépés egy fontos beruházás alapját teremti meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a község rendelkezik tűzvédelmi alappal is, amelyből kizárólag célzottan tűzoltófelszerelések és eszközök beszerzésére lehet forrásokat felhasználni. A most aláírt szerződésből pedig továbbra is biztosított a tűzoltóság mindennapi működésének finanszírozása. Összességében a Dobronaki község tűzoltóságának működésére és fejlesztésére 2026-ban közel 36 ezer euró áll rendelkezésre. Már tavaly is sikerült 20 ezer eurót elkülöníteni járműbeszerzésre, és az idei tartalékolással együtt már közel 36 ezer eurós alap állhat rendelkezésünkre egy új tűzoltó jármű megvásárlására. Ez az összeg már majdnem elegendő lehet akár a jármű alvázának beszerzésére is.
3: In tudi to rezervacijo, kaj 8 tisoč je 16 tisoč zraven, se pravi, že lahko imamo 36 tisoč rezerviranih sredstev v letošnjem letu za nakup novega vozila, kar že skoraj zadostuje tudi za nakup podvozja vozila.
2: Az új jármű beszerzését így a tervek szerint legkésőbb 5 éven belül kívánják megvalósítani. A szerződés aláírásán azonban nem vettek részt a Zsitkóci Öte képviselői. Ennek okáról Szlepec a következőket mondta.
3: Tudi obžalujem, da jih ni zraven, pač smatrajo, da je pogodba za njih škodljiva, da ni pravilna, tako naprej, saj tako so napisali v elektronski pošti, kateri so napisali.
4: Sajnálom, hogy ma nem voltak velünk a Zsitkóci Egyesület képviselői. Elektronikus úton jelezték, hogy álláspontjuk szerint a jelenlegi szerződés számokra nem megfelelő. Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy nem vesznek részt a mai aláíráson. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a megállapodás egyelőre csak a 2026-os évre szól, ugyanakkor alapját képezi annak a hosszabb távú 5 éves szerződésnek is, amelyet a jövőben szeretnénk közösen kialakítani. Célunk az, hogy minden érintettel nyílt és konstruktív párbeszédet folytassunk. Ezért a közeljövőben szeretnénk leülni egyeztetni a Zsitkóci Egyesülettel, a Községi Tűzoltó Parancsnoksággal, valamint a Tűzoltó Szövetség vezetésével is. Bízom benne, hogy közösen sikerül megtalálnunk a megfelelő megoldást, és a további együttműködést olyan módon folytatni, amely mindenféle számára elfogadható, és a közösség érdekeit szolgálja.
3: društvom, Žitkovci tudi vsi skupaj, celo poveljstvo tudi skupaj z poveljstvom Gasilske zveze, tako s poveljnikom kot predsednikom, se pomenili in bomo res poskušali to na neki lep način rešiti, se dogovoriti in speljati zadevo tako, kot mora biti.
1: Immár a 20. rekrutálást szervezték meg a Beltinci Sportparkban. A 2008-as születésű fiatalok ünnepélyes bevonulása hagyományosan feldíszített szekereken és traktorokon történt. A résztvevők Beltinci, Csrensóci, Odránci, Turnisce, Velika Polana és Lendva községből érkeztek. Szabó Szuzi kísérte figyelemmel az eseményt.

0: traktoron jöttetek. Ki díszítette fel ezt a traktor?
1: Hát most a fiúkkel meg a lányokkel összefogtunk, úgyhogy röpke 5 óra alatt fedészítettük az egészet.
0: Hányan jöttek?
1: Összesen 20-an.
0: Hallott arról, hogy hogyan is volt régen a rekrutáció?
1: Régen lovakkel meg lószekérre volt fedészítve, és akkor tradíciónként szerint jöttek.
0: Volt a családban valaki, aki mesélt arról, hogy milyen volt egykor katonának lenni, milyen volt a bevonulás?
1: Hát az apám is, meg a nagybácsikám is voltak, de nem éppen sokat beszéltek.
0: Ma már nincs kötelező sorkatonaság, de elképzelhető, hogy bevonulnátok hivatalos katonának?
1: Hát valójában úgy van, hogyha behozzák, akkor úgyis muszáj lenne, de miért nem? Ez is egy lehetőség, ez is egy nagyon szép közösség, és mindennek van jó oldala.
0: Mennyire vonzó a katonasság, mint hivatás?
1: Nekem személyesen eléggé vonzó, mert azért 60 különböző szakirányig van, úgyhogy unalmas biztos, hogy nem lenne.
2: Nyilatkozta Lendva községből az egyik fiatal. A beltinci rekrutáció egyedülálló esemény Szlovéniában, mivel a kötelező sorkatonasság eltörlése ellenére itt a helyi ifjúság kezdeményezésére sikeresen újjáélesztették és megőrizték ezt a régi népszokást. A programok közt a szlovén hadsereg ejtőernyésének látványos ugrása volt, amit a nemzeti zászlóval tett meg repülőgépből. Majd dr. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök, a Védelmi Erők főparancsnoka mondott ünnepi beszédet. A fiatalok iránt bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy higgyenek magukban, s tartsanak ki akkor is, amikor nehézségekkel szembesülnek az életben. Az előttük álló időszakban a jövőjükkel kapcsolatban hoznak meg döntéseket. A jövő alkotóivá válnak, a tudás, a változások és az ötletek hordozói lesznek. S nem utolsó sorban felelős és gondolkodó állampolgárokká, munkatársakká és a társadalom tagjaivá válnak. A fiatalok cselekedetei, döntései nem csak Szlovéniára, hanem a világra is kihatással lesznek. Ebben pedig éppen a muravidéki közösség segíti őket, tehát az a közösség, ahonnan származnak. A muravidékre a szívélyesség, a vendégszeretet, az összetartozás és az őszinte emberi kapcsolatok jellemzőek. Ezen értékek pedig kísérjék a mai fiatalok lépéseit, hangsúlyozta dr. Natasha Pirc-Muszár. A rendezvény keretében a rekrutákat hivatalosan is tájékoztatták a katonai kötelességeikről. A szlovén hadsereg egységeinek és felszereléseinek dinamikus bemutatóját is látni lehetett. Az égi eseményeket a szlovén hadsereg repülőgépeinek átrepülése színesítette. Szórakoztató zenés programban és hagyományos katonai vendéglátásban is részesültek a résztvevők.
3: A Pécsi Fiume Barátai Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tavaly nyáron indította el közös projektjét, amelyben a Szapári grófi család útját követték végig Muraszombattól Fiuméig. A kezdeményezés most a végéhez ért. A programsorozatot tegnap délelőtt kerekasztal beszélgetéssel zárták, amelynek témáját a fiumei királyi látogatások adták gróf Szapári Géza kormányzóságának idején. Gerebic Bettina összeállítása következik.
4: A királylátogatások Fiuméban gróf Szapári Géza kormányzósága idején 1875 és 1877 között című kerekasztal beszélgetéssel zárult a Szapáriak útján Muraszombattól Fiuméig elnevezésű határon átnyúló projekt, amelyet a Pécsi Fiume Barátai Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság közösen valósított meg. A szakmai eszmecsere ezúttal két téma köré épült: gróf Szapári Géza kormányzó szerepének bemutatására és Fiume városának monarchia beli gazdasági jelentőségére. Gróf Szapári Géza kormányzói szerepét Inkei Farkas Márton, a Fiume Barátai Egyesület elnöke mutatta be.
5: Szapáry Géza idején, Fiumei kormányzó idején, aki ugye muraszombati uradalomnak volt a birtokosa, a tulajdonosa, Fiume ebben az időben vált Magyarország tengeri kikötőjévé teljes mértékben, tehát a 1868-as magyar-horvát kiegyezés értelmében a város korpus szeparátumként Magyarország része lett, és Szapáry Géza 1873-ban kapta meg ezt a tisztséget, a Fiumei kormányzóvá nevezte ki az urak, és 75-ben a király, császár király Ferenc József egy 6 hetes dalmáciai olasz és dalmáciai út során az út végén meglátogatta Fiumét, és ennek egy jelképes kifejezése is volt, hogy Magyarországnak van tengere, és ez a terület fölértékelődött.
4: Fiume városának szerepét dr. Bali Lóránt egyetemi docens, a Fiume Barátai Egyesület alelnöke ismertette.
6: Én ezt azért tartom fontosnak, hogy Fiume emlékezete a magyar társadalomban, a magyar nemzetiségű társadalomban megmaradjon. Hogy Fiumének milyen jelentősége volt a magyar kultúrában, és a magyar gazdaságnak a szerkezetében milyen jelentősége volt. Azt láthatjuk, hogy a kiegyezés után egy új helyzet áll elő, és gyakorlatilag Magyarország, a Magyar Királyság tud élni azzal a lehetőségével, hogy anyagi erőforrásai vannak, politikai lehetősége van a kétpólusú osztrák-magyar monarchián belül arra, hogy Fiumét felfejlessze, és így Magyarországnak egy tengeri kijáratot teremtsen. 1873-tól megvan a Budapest-Fiume vasúti kapcsolat, tehát gyakorlatilag a magyar gazdaság számára egy piaci kiinduló pont volt. Valójában majdnem mindenfajta iparág, ami előtte nem volt, mindenfajta feldolgozóipar, gondoljunk az élelmiszerfeldolgozásra, dohányfeldolgozásra, gondoljunk a nehézipar megteremtésére, kőolajfinomításra, a hadiparnak a megteremtésére, vagy akár a hajógyártásra gondoljunk. Ezek mind-mind olyan fajta tevékenységek, amelyek magas hozzáadott értékkel termelnek, és szakképzett munkaerőre volt szükség ebben az időszakban Fiumében.
4: A Szapáry Gyula kormányzóról, illetve a Fiume városáról szóló kerekasztal beszélgetést dr. Kovács Attila, a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság elnöke vezette. A közös munkáról a következőket mondta.
7: Tehát a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság ebben a projektben igazából egy támogató partnerként vett részt, tehát a munkának a tartalmi, tehát a fő részét azt az elsősorban a Fiume Barátai Társaság vitte végbe. Mi igazából támogattuk őket, egy szupportot adtunk nekik a pályázatnál, illetve hát a korábbi munkáim alapján már kutattam a Szapáry család történetét, ezt felhasználták a kutatások során, de a munka tényleg jelentősebb, illetve hát a meghatározó részét azt mindenképpen a kollégák fejezték be, a pécsi, illetve hát a szepetei kollégák.
4: A Pécsi Fiume Barátai Egyesület és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság a Szapáriak útján Muraszombattól Fiuméig című közös határon átnyúló projektje ezennel a végéhez érkezett.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Szabó Szuzi és Gerebic Bettina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
8: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
9: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Very big partigiano Picobello!
1: Ciao!
0: A tutti avanti a Picobello, mi tutto bene, érted?
2: Jó, hallod, beszélj ma, úgyhogy értsen, mora, jó?
1: Jó, ne eske!
3: Kérem, pizza!
2: Jó, mamma, jó, mamma,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

te vagy, s mert nem tudtalak elrontani én sem, amilyen vagy, olyan is maradj.

Ideje, hogy megköszönjem végre, hogy jóban rosszban itt voltál velem, hogy napsugarat rajzoltál az égre, őszbe hajló borús esteken. Ideje, hogy megtudja most más is, hogy hajó

kezem. Ideje, hogy megköszönjen végre, hogy jóban, rosszban itt voltál velem, hogy napsugarat rajzoltál az égre, őszbe hajló borús esteken. Ideje, hogy megköszönjem végre, hogy a biztos pont az most is csak te vagy, s mert nem

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

nem hittem már jóban. Bíztam abban a néhány szóban. Szavak voltak, ez nem lehet emlék. Ha esélyt adnál, most bármit megtennék. Nem akar a szíved, is nem akar az eszed. Nem